nem, de magad a szó. Az a mindenható, ami szívedbe vésve az irányadó. Ha el is tévedsz, tudd mi a jó. Borulj térden egy hálát adó. Legy a boldog, szerencsés ember, büszke. Egy pozitív elme nem fontos, a pénz

important, but it's more important to be nice. Forsen!

0: Box FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

Minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en.

Pak Szefer.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb részleteket közölt a kormány a 400 ezer rászoruló gyermeknek járó 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról. A második 50 ezer forintos részletet november 30-ig juttatják el a családokhoz utalvány formájában, több kisebb címletben, hogy a külön élő szülők is könnyen megoszthassák azt, írja az MTI. A támogatásból az iskolai felszereléseken túl ruhát, vitamint, fejlesztőjátékot, valamint egyes műszaki és digitális cikkeket is lehet vásárolni 2027. március 15-ig. A postán át nem vett küldemények még 10 munkanapig átvehetők a fiókokban. A kormány emellett közölte, pótlólag kifizetik az első augusztusi 50 ezer forintos részletet annak a több mint 6600 jogosultnak, akihez az adminisztrációs hiba miatt eddig nem jutott el. Szeptember 15-én Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériáján Janikovszky 100 címmel hallgathattak felolvasó estet az érdeklődők Darvas Kristóf, György Zoltán, Dávid és Martin Kovics Máté előadásában. A zenés irodalmi esten Janikovszky Éva felnőtt olvasók és örök gyerekek körében legnépszerűbb szövegeiből voltak hallhatók felolvasások, melyek között megidézték a korszakot egy-egy ismert vagy kevésbé ismert slágerrel az 50-es, 60-as, 70-es évekből. Darvas Kristóf zenész, zeneszerző, akinek fő hangszere a zongora, de játszik harmonikán és gitáron is. Gyermekkora óta olvassa Janikovszky Éva könyveit.
2: Én gyerekkorom óta nagyon szeretem a könyveit, és különösen azt az egyet, amelyikből több szöveget is felolvasunk ebben az előadásban, és az a lemez két oldala, ami talán egy picit kevésbé ismert, mint a gyerekkönyvei. Ez felnőtteknek szánt könyv, amit 1978-ban jelent meg. Én ezt főleg kamaszkoromban nagyon sokat olvastam újra és újra, mert hát én 81-es születésű vagyok, tehát én a Kádár rendszernek csak a végét kaptam el gyerekként, és azt talán ebből a könyvből érezhettem meg legjobban, hogy milyen lehetett az a korszak, ez a 70-es évek, amelyben mondjuk a szüleim voltak fiatalok.
1: Az óvodásoktól kezdve az általános és középiskolásokon át egészen a felsőoktatásban tanulókig támogatja a fiatalok tanévkezdését Németkér önkormányzata. A településen többféle támogatási forma érhető el, amellyel a helyi családok oktatási és beiskolázási terheit kívánják csökkenteni. A kérelmek benyújtásához a személyigazolvány, a lakcímkártya, valamint a tajkártya másolatára van szükség, emellett a diákhitel vagy hallgatói jogviszonyigazolást is csatolni kell. A támogatásokra vonatkozó igényléseket szeptember 30-ig nyújthatják be az érintettek a Németkéri Közös Önkormányzati Hivatalban. Kiválóan szerepeltek a Tolnavár megyei rendőrök a Remeteszőlősön megrendezett harmadik belügyi drónkupán, adta hírül a Tolnavár megyei rendőrfőrkapitányság. A rendőrségi oktató és kiképzőközpont területén tartott szakmai megmérettetésen az ország egész területéről 28 csapat mérte össze tudását. A Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság képviselői most először vettek részt a versenyen, ahol összetett és precíz drón irányítási, valamint felderítési feladatokat kellett megoldaniuk. A tolnai egyenruhások végül az előkelő 8. helyen zártak, így első szereplésükkel rögtön az országos élmezőnybe küzdötték fel magukat.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Otthon tartotta a Siókupát a Tarka SC Szekszárd NB1-es női kosárlabda csapata. Pénteken este döntőt játszott a tornán a KSC, miután előző nap simán verte a Vasas Akadémia együttesét. A döntőben is magabiztos 114-51 arányú szekszárdi győzelem született a Cseh DSK Basketball Brandiz ellen. A Tarka SC vezetőedzője Magyar Bianka így nyilatkozott rádiónknak az eredményhirdetés után.
3: Ez volt az utolsó felkészülési meccsünk, és bár a felkészülési meccseken elsősorban nem az eredmény a fontos, hanem különböző rotációkat próbálgattunk, hiszen azért nagyon új csapatunk van. 5 új magyar játékosunk is van, tehát az egész csapat majdnem, hogy kicserélődött, és kell idő, míg a játékosok összeszoknak és összeérnek, de jó volt látni, hogy együtt játszanak, és tényleg csapatként játszanak, és azt lehet látni, akik most kijönnek, hogy nincsen önző játék, hanem szépen járatjuk a labdát, csapatként játszunk, és nagyon tetszett a csapat védekezése is. Kemény héten vagyunk túl, hiszen a felkészülés utolsó hetében vagyunk, és örülök annak, hogy a kemény edzések ellenére jól sikerült, jó meccseket tudtunk játszani. Nagyon örülök annak, hogy az látszik, hogy sok szurkolónk lesz ismét, és tényleg a szurkolók nem csak, hogy jelen vannak, hanem hangokkal, tapsokkal buzdítják a csapatot. Bízom benne, hogy jövő hétvégén is ennyien, vagy még többen kint lesznek, hiszen azt gondolom, hogy ezért a csapatért bízom benne, hogy megéri majd szurkolni.
1: A tornán számos díjat is kiosztottak. A legjobb játékosnak a KSC és Bal Dominika bizonyult. A torna legeredményesebb játékosa a KSC válogatottja Dombai Réka volt 43 ponttal. A Szekszárd legjobbja Holc Rebeka lett, a Szabó Ödön Vándor és Örökös díjat az elmúlt szezon legjobb szekszárdi játékosa Dombai Réka kapta. Az elmúlt szezon legtöbbet fejlődő szekszárdi játékosa Szűcs Gréta, Dr. Pető Gyula díjban részesült. Az elmúlt szezon legtöbbet fejlődő Tolna megyei játékvezetője Bakó Bálint Szabó György díjat vetett át, és az elmúlt szezon legjobb szekszárdi szurkolója Bújdosó Zsuzsanna lett. Az NB1-es női kosárlabda bajnokság szeptember 26-án veszi kezdetét. A Tarka SC Szekszárd szombaton 6 órakor a Pécs együttesét fogadja.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paks FM.
0: Paks FM.
4: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

Csak hazai. Hazai kedvencek itt. A Paks FM-en.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Oroszországgal szembeni amerikai szankciós törvény mielőbbi és teljes körű végrehajtását sürgette szombati üzenetében Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök köszönetet mondott Donald Trump elnöknek és az amerikai törvényhozásnak az intézkedések elfogadásáért, írja az MTI. A jogszabály a nemrégiben elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátor nevét viseli, aki a kezdeményezés egyik fő kidolgozója volt. Zelenszky hangsúlyozta, a politikus emlékének a legméltóbb tiszteletadás a szankciók szigorú alkalmazása lesz, különösen az orosz olajat vásárló és az orosz vállalatokkal üzletelő országokkal szemben, hogy ezzel kényszerítsék ki a háború lezárását. Újra használhatják a lakosok az Őrsi-hegyi Ártézi kutat Madocsán. A településen régóta népszerű, kiváló minőségű vizet adó kútnál az elmúlt időszakban jelentősen lecsökkent a víznyomás, ezért elkerülhetetlenné vált a műszaki felújítás. A munkálatok során a szakemberek átvizsgálták a kút szerkezetét, kitisztították a csőhálózatot és elvégezték a szükséges javításokat, így a vízellátás mostanra teljes mértékben helyreállt. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kút vize a beavatkozás után is átesett a kötelező laboratóriumi vizsgálatokon, amelyek igazolták, hogy a víz továbbra is tiszta, egészséges és fogyasztásra tökéletesen alkalmas. A helyiek így ismét biztonságosan tölthetik meg palackjaikat a kedvelt ártézi vízzel. Véradásra várják az önkénteseket jövő héten Tolna vármegyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet majd vért adni. Kedden reggel 8 és délután 3 óra között Dombóváron a transzfúziós osztályon, délután 1:30 és 5 között pedig a Nagydorogi Sportcsarnok klubhelyiségében várják majd a véradókat. Szerdán Németkéren az Amandala rendezvényházban tartanak véradást délután 1:30 és 5 óra között. Csütörtökön ismét Dombóváron a transzfúziós osztályon lehet majd vért adni reggel 8 és délután 3 óra között, míg Gyönkön az idősek otthonában délután 2:30 és 5 óra között fogadják majd az önkénteseket. Pénteken Szekszárdon a területi vérellátóban várják ismét a segítőket reggel 8 és délután 2 óra között. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tájkártya szükséges.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: A Paksi FC egy gólos győzelmet aratott a Kisvárda otthonában a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A szoros összecsapást a 71. percben Lenzsér Bence döntötte el egy megpattanó lövéssel, megszerezve ezzel a tolnaiak első idegenbeli sikerét a szezonban. Bognár György együttese az 1-0-ás győzelemmel elhozta a 3 pontot Szabolcsból, így 11 pontjával a tabella 6. helyén áll. A paksiak a következő fordulóban az MTK Budapest csapatát fogadják a Fehérvári úti stadionban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora.

Mosolyog a nap, nincs felhő, csak a sugarak. Köröttünk nevet a világ, a zöld mező.

0: Sugi, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb dróntámadás érte a Kurszki nukleáris létesítményt Oroszországban, írja az MTI. A Rosszatom orosz állami atomenergetikai vállalat tájékoztatása szerint szeptember 17-én egy ukrán drón zuhant a Kursz 2 atomerőmű első blokkjának hűtőtornyára, majd a becsapódáskor felrobbant. A közlemény szerint az incidens során keletkezett kisebb károk nem befolyásolták a létesítmény működését, az érintett reaktorblokk továbbra is teljes kapacitással üzemel. A hatóságok hangsúlyozták, az erőmű biztonsága garantált és a sugárzási szint sem változott, az a megszokott természetes értékeken belül maradt. Az idén április végén üzembe helyezett első reaktorblokkot nem először érte támadás, a fegyveres konfliktus során júliusban már találat érte az épülő második blokk hűtőtornyát is. A korábbi eset során sem sérült meg senki, és az erőmű folyamatos működése akkor sem került veszélybe. Szeptember 15-én Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtárgalériáján Janikovszki 100 címmel hallgathattak felolvasóestet az érdeklődők Darvas Kristóf, György Zoltán, Dávid és Martin Kovics Máti előadásában. A zenés irodalmi esten Janikovszki Éva felnőtt olvasók és örök gyerekek körében legnépszerűbb szövegeiből voltak hallhatók felolvasások, melyek között megidézték a korszakot egy-egy ismert vagy kevésbé ismert slágerrel az 50-es, 60-as, 70-es évekből. Darvas Kristóf zenész, zeneszerző, akinek fő hangszere a zongora, de játszik harmonikán és gitáron is. Gyermekkora óta olvassa Janikovszki Éva könyveit.
3: Én gyerekkorom óta nagyon szeretem a könyveit, és különösen azt az egyet, amelyikből több szöveget is felolvasunk ebben az előadásban, és ez a lemez két oldala, ami talán egy picit kevésbé ismert, mint a gyerekkönyvei, ez felnőtteknek szánt könyv, amit 1978-ban jelent meg. Én ezt főleg kamaszkoromban nagyon sokat olvastam újra és újra, mert hát én 81-es születésű vagyok, tehát én a Kádár rendszernek csak a végét kaptam el gyerekként, és azt talán ebből a könyvből érezhettem meg legjobban, hogy milyen lehetett az a korszak, ez a 70-es évek, amelyben mondjuk a szüleim voltak fiatalok.
2: Kedvezményes burgonya és hagymavásárt szervez a helyi családoknak a Magyar Vöröskereszt Nagydorogi Alapszervezete. Az akció keretében a nagydorogi lakosok zsákos kiszerelésben vásárolhatnak krumplit, vöröshagymát, valamint 10 kilós kiszerelésben lilahagymát a piaci árnál kedvezőbben. A vásárlás előzetes regisztrációhoz és befizetéshez kötött, amelyre szeptember 25-ig van lehetőség a szervezőknél.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: A Paksi FC egy gólos győzelmet aratott a Kisvárda otthonában a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A szoros összecsapást a 71. percben Lenzsér Bence döntötte el egy megpattanó lövéssel, megszerezve ezzel a tolnaiak első idegenbeli sikerét a szezonban. Bognár György együttese az 1-0-ás győzelemmel elhozta a 3 pontot Szabolcsból, így 11 pontjával a tabella 6. helyén áll. A paksiak a következő fordulóban az MTK Budapest csapatát fogadják a Fehérvári úti stadionban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: Szép napot, szevasztok! Szeptember 20-a vasárnap van. 7 óra után járunk 9 perccel, és 15 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Friderika nevű hallgatóinkat, de sok boldogságot kívánok mindazoknak, akik a mai napon bármilyen apropóból is, de ünnepelnek. Egyébként szeptember 20-a párom születésnapja is, de emellett még a takarítás világnapja. Az elérhetőségem 0629-411-001, SMS-en és Viberen lehet kérni zenét, üzenetet is továbbítok, tudjátok, ahogy megszokott már az elmúlt 30-valány évben. Nézzük a 7 óra utáni első blokk kínálatát. Jön az M nevű formáció Pop Music 76-os felvételével, aztán itt lesz még Vince Victoria, és érkezik harmadikként a Smokey is.

0: A hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: 7 óra 20 perc van, nézzük a zenei eseménynaptár szeptember 20-ához, azaz a mai naphoz köthető információit, híreit. 91 évvel ezelőtt, 1935. szeptember 20-án született Alacki László táncdalénekes, hát a 60-as évek legnagyobb sztárja, jön tőle hamarosan a Nem csak a 20 éveseké a világ, aztán 82 évvel ezelőtt, 1944. szeptember 20-án Pesten megszületett Poor Péter táncdalénekes. 78 évvel ezelőtt ezen a napon látta meg a napvilágot Baksasós János énekes, a Kex egykori frontembere, festő, performer és a pesti és berlini underground művészvirág tagja. Aztán 56 évvel ezelőtt, 1970. szeptember 20-án befejeződött Jim Morrison pere, amely szemérem sértő viselkedése miatt indult. 54 évvel ezelőtt, 1972. szeptember 20-án a rendőrség kannabiszt talált Paul és Linda McCartney farmján. Hát ezeket gondoltam megjelölni, és nyilván zenével is aláfestem Aracki László, Doors és Paul McCartney az előadók sora.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 7:30 van hajszál pontosan, jöjjön Whitney Houston, Fenyő szerintű a női hang, hát meghallgatjuk mindjárt. De ebben a blogban Whitney Houston után lesz még a Bergendi és az Abba harmadikként.

0: Suki, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: Az ABBA 1974-es bemutatkozó dala után jön egy kívánság teljesítése. Bíró Márta, Dunaszerdahely, Szlovákia, Kérek, Prakal 3 egy nagy sikerének 1973-ban megjelent feldolgozását Egyel fehérebb az árnyalatnál címmel. A 100 éve született Nino Rosso jazz trombita művész előadásában, aki az 1965-ben íródott Il Silenzio világhírű melódia eredeti szerzője. Hát egy feldolgozás, még pedig egy gyönyörű szép szám feldolgozása következik. Trombitára kíváncsi leszek, hogy fog ez szólni. Aztán rögtön utána érkezik majd Belinda Carlisle is.

0: Suki Cocktail a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 7 óra 51 perckor megyünk tovább egy kívánság teljesítésével. Két számra maradt időnk, aztán jön majd 8 órakor Tokai Robi a hírekkel. És hogy mi ez a kívánság íme? Ábrahám László, Nagyszalán, Szlovákia. Szia, üdv mindenkit, kérek! A Queen együttes budapesti koncertállomásának előzenekarától, akik 40 éves jubileumi koncertjükre készülnek, Zizi Labor együttes és a Veresegyházi asszonykórus nagy sikerének címe, egy remek sláger cím, az asszony, hogyha sír. Hát ezzel folytatódik a koktél, aztán zárásképpen érkezik majd Van McCoy és a Soul City Symphony. Mondtam, jövünk majd 8 óra után nosztalgiázni visszafelé is.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TOR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb részleteket közölt a kormány a 400 ezer rászoruló gyermeknek járó 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról. A második 50 ezer forintos részletet november 30-ig juttatják el a családokhoz utalvány formájában, több kisebb címletben, hogy a külön élő szülők is könnyen megoszthassák azt, írja az MTI. A támogatásból az iskolai felszereléseken túl ruhát, vitamint, fejlesztő játékot, valamint egyes műszaki és digitális cikkeket is lehet vásárolni 2027. március 15-ig. A postán át nem vett küldemények még 10 munkanapig átvehetők a fiókokban. A kormány emellett közölte, pótlólag kifizetik az első augusztusi 50 ezer forintos részletet annak a több mint 6600 jogosultnak, akihez az adminisztrációs hiba miatt eddig nem jutott el. Szeptember 15-én Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtárgalériáján Janikovszky 100 címmel hallgathattak felolvasó estet az érdeklődők Darvas Kristóf, György Zoltán, Dávid és Martin Kovics Máté előadásában. A zenés irodalmi esten Janikovszky Éva felnőtt olvasók és örök gyerekek körében legnépszerűbb szövegeiből voltak hallhatók felolvasások, melyek között megidézték a korszakot egy-egy ismert vagy kevésbé ismert slágerrel az 50-es, 60-as, 70-es évekből. Darvas Kristóf zenész, zeneszerző, akinek fő hangszere a zongora, de játszik harmonikán és gitáron is. Gyermekkora óta olvassa Janikovszky Éva könyveit.
3: Én gyerekkorom óta nagyon szeretem a könyveit, és különösen azt az egyet, amelyikből több szöveget is felolvasunk ebben az előadásban, és ez a lemez két oldala, ami talán egy picit kevésbé ismert, mint a gyerekkönyvei, ez felnőtteknek szánt könyv, amit 1978-ban jelent meg. Én ezt főleg kamaszkoromban nagyon sokat olvastam újra és újra, mert hát én 81-es születésű vagyok, tehát én a Kádár rendszernek csak a végét kaptam el gyerekként, és azt talán ebből a könyvből érezhettem meg legjobban, hogy milyen lehetett az a korszak, ez a 70-es évek, amelyben mondjuk a szüleim voltak fiatalok.
2: Újra használhatják a lakosok az Őrsi-hegyi Ártézi kutat Madocsán. A településen régóta népszerű, kiváló minőségű vizet adó kútnál az elmúlt időszakban jelentősen lecsökkent a víznyomás, ezért elkerülhetetlenné vált a műszaki felújítás. A munkálatok során a szakemberek átvizsgálták a kút szerkezetét, kitisztították a csőhálózatot és elvégezték a szükséges javításokat, így a vízellátás mostanra teljes mértékben helyreállt. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kút vize a beavatkozás után is átesett a kötelező laboratóriumi vizsgálatokon, amelyek igazolták, hogy a víz továbbra is tiszta, egészséges és fogyasztásra tökéletesen alkalmas. A helyiek így ismét biztonságosan tölthetik meg palackjaikat a kedvelt ártézi vízzel. Kiválóan szerepeltek a Tolnavár megyei rendőrök a Remeteszőlősön megrendezett harmadik belügyi drónkupán, adta hírül a Tolnavár megyei rendőrfőrkapitányság. A rendőrségi oktató és kiképzőközpont területén tartott szakmai megmérettetésen az ország egész területéről 28 csapat mérte össze tudását. A Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság képviselői most először vettek részt a versenyen, ahol összetett és precíz drón irányítási, valamint felderítési feladatokat kellett megoldaniuk. A tolnai ruhások végül az előkelő 8. helyen zártak, így első szereplésükkel rögtön az országos élmezőnybe küzdötték fel magukat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Szeptember 20-a vasárnap van, 8 óra után járunk 9 perccel, és 15 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Friderika nevű hallgatóinkat, és ne feledjük, szeptember 20-a a takarítás világnapja is. Az elérhetőségem 0629 411 001, SMS-en és Viberen is kereshettek kívánsággal. Vannak még kívánságok, teljesítem őket, ha minden jól megy. Tehát üzenetet is továbbítok, ha gondoljátok. Nézzük az első blokkot így 8 óra után. Del Shannon, Ergo és a Genesis az előadók sora.

0: Suki, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 18 perc van, megyünk tovább egy kívánság teljesítésével. Jó reggelt mindenkinek, kedves Józsi, nem tudom, hogy jó-e az információ. Talán ezen a héten tartott a születésnapját Földes László, a hobó énekese. Kérnék tőle egy éneket, rád bízom, melyiket. Köszönöm, Csucsu a festő. Hát kedves Csucsu, február 12-én ünnepelte 81. születésnapját Földes László hobó, és hát én a Vadászat című 1984-es dupla albumunkról a Hajtók dalát választottam, remélem tetszeni fog neked is. Aztán itt lesz még a blogban a Kings, és harmadikként Demjén Ferenc.

0: Istenet megüleljen,
1: látástól vakulásig.
0: Nem akadjon neked,
1: hogy legyen mitből és levennem.

0: 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 8 óra 29 perckor megyünk tovább egy kívánság teljesítésével. Szia kedves Csuki, szép reggelt! A hét közepén ünnepelte születésnapját a Gyergyó remetei születésű Nagy Mária, romániai magyar énekesnő, aki országában saját dalán kívül Tina Turner, Suzy Quatro és Bonnie Tyler legnagyobb slágereit is előadta, nagy sikerrel magyar és országa nyelvén is. A mai reggelen Suzy Quatro egyik legnagyobb slágerét szeretném kérni, melyet 3 évvel később, 1981-ben magyar nyelven Nagy Mária vitt sikerre, nem kell semmi más címmel. A dal eredeti címe egyébként Mert ő szerelmes beléd, ez minden, amit tenni akar. Köszönettel és üdvözlettel Dovos Tibi Szabacsról, kedves Tibi, a kedvedért Suzy Quatroval folytatódik a koktél, aztán itt lesz még a blogban a Bikini, illetve Stevie Wonder is.

0: Cocktail a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 40 perc van, nézzük az időjárás jelentést. A fátyol és gomoly felhők mellett napos, száraz időben lesz részünk, majd késő délutántól észak-észak-nyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, késő estétől néhol kisebb eső is lehetséges. A nyugatiasra forduló szél az északi-északkeleti megyékben megélénkül. A csúcs hőmérséklet nagyrészt 26 és 30 fok között alakul, késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő. A ételkörzet hőmérője 19 fokot mutat. Hát ez egy gyönyörű, szép kora őszi napocska. És hát ilyen időben jók a nosztalgia zenék is. Egy 1979-es Frank Zappa felvétellel folytatódik a Cocktail, aztán itt lesz még a blogban Piero is. Jöjjön Frank Zappa!

0: Vox FM.
1: 8 óra 47 perc van, nézzük az eseménynaptár szeptember 20-ához köthető híreit. 92 évvel ezelőtt, 1934. szeptember 20-án megszületett Sophia Loren, többszörös Oscar-díjas és Golden Globe-díjas olasz színésznő és énekesnő. 129 évvel ezelőtt, 1897. szeptember 20-án született Tamási Áron Kossuth-díjas író, akadémikus, az Ábel trilógia alkotója. 97 évvel ezelőtt, 1929-ben Budapesten először vetítettek hangos filmet. Hát ezeket gondoltam megosztani, ja is természetesen azt, hogy ma van a takarítás világnapja is. Na akkor nézzük, kik jönnek, Robin Beck és Joe Cocker az előadók sora.

0: Suki Cocktail.
1: 8:54 van, ez azt jelenti, hogy egy felvételre maradt idő még a mai koktélban, és mielőtt elindítom az 1987-es Pet Shop Boys felvételt a Hurt, szíves figyelmetekbe ajánlanék rádiós műsorainkból egy párat, többek között a 9 órási hírblokkot Tokai Robival, aztán jön majd a Best of Szabad Péntek Tamással, Gabival, Józsival 9 és 10 között, 10 és 11 között Best of Élesztő, aztán 11 és 12 között pedig Heti Körkép. Tudjátok, ez az a műsor, amiben a hét fontos eseményei kerülnek összefoglalásra, és természetesen szíves figyelmetekbe ajánlom az indián nyárat. Gyönyörű szép idő, kellemes hőmérséklet, nincs kánikula. Élvezzük ki még azt az utolsó időszakot, mert nem biztos, hogy jövő hétvégén lehet már kirándulni. Hát örülök, hogy ezt a mai reggelt is együtt töltöttük, reményeim szerint ti is így gondoljátok. Elköszön az elmúlt 3 óra műsorvezető szerkesztője, Sükert József. Szép napot, szavaztok, jöjjön akkor a Pet Shop Boys!

0: Ez volt a Suki Koktél. A térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig.
1: A 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. És Sukert Józseffel. Suki Koktél. A Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Oroszországgal szembeni amerikai szankciós törvény mielőbbi és teljes körű végrehajtását sürgette szombati üzenetében Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök köszönetet mondott Donald Trump elnöknek és az amerikai törvényhozásnak az intézkedések elfogadásáért, írja az MTI. A jogszabály a nemrégiben elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátor nevét viseli, aki a kezdeményezés egyik fő kidolgozója volt. Zelenszkij hangsúlyozta, a politikus emlékének a legméltóbb tiszteletadás a szankciók szigorú alkalmazása lesz, különösen az orosz olajat vásárló és az orosz vállalatokkal üzletelő országokkal szemben, hogy ezzel kényszerítsék ki a háború lezárását. Az óvodásoktól kezdve az általános és középiskolásokon át egészen a felsőoktatásban tanulókig támogatja a fiatalok tanévkezdését Németkér önkormányzata. A településen többféle támogatási forma érhető el, amellyel a helyi családok oktatási és beiskolázási terheit kívánják csökkenteni. A kérelmek benyújtásához a személyigazolvány, a lakcímkártya, valamint a tajkártya másolatára van szükség, emellett a diákhitel vagy hallgatói jogviszonyigazolást is csatolni kell. A támogatásokra vonatkozó igényléseket szeptember 30-ig nyújthatják be az érintettek a Németkéri Közös Önkormányzati Hivatalban. Véradásra várják az önkénteseket jövő héten Tolna vármegyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet majd vért adni. Kedden reggel 8 és délután 3 óra között Dombováron a transzfúziós osztályon, délután 13:30 és 16:30 között pedig a Nagy Dorogi Sportcsarnok klub helyiségében várják majd a véradókat. Szerdán Németkéren az Amandala rendezvényházban tartanak véradást délután 13:30 és 17:00 óra között, csütörtökön ismét Dombováron a transzfúziós osztályon lehet majd vért adni reggel 8 és délután 3 óra között, míg Gyönkön az idősek otthonában délután 14:30 és 17:00 óra között fogadják majd az önkénteseket. Pénteken Szekszárdon a területi vérellátóban várják ismét a segítőket reggel 8 és délután 2 óra között. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Otthon tartotta a Siókupát a Tark KSC Szekszárd NB1-es női kosárlabda csapata. Pénteken este döntőt játszott a tornán a KSC, miután előző nap simán verte a Vasas Akadémia együttesét. A döntőben is magabiztos 114-51 arányú szekszárdi győzelem született a Cseh DSK Basketball Brandiz ellen. A Tark KSC vezetőedzője Magyar Bianca így nyilatkozott rádiónknak az eredményhirdetés után.
4: Ez volt az utolsó felkészülési meccsünk, és bár a felkészülési meccseken elsősorban nem az eredménye fontos, hanem különböző rotációkat próbálgattunk, hiszen azért nagyon új csapatunk van. 5 új magyar játékosunk is van, tehát az egész csapat majdnem, hogy kicserélődött, és kell idő, míg a játékosok összeszoknak és összeérnek, de jó volt látni, hogy együtt játszanak, és tényleg csapatként játszanak, és azt lehet látni, akik most kijönnek, hogy nincsen önző játék, hanem szépen járatjuk a labdát, csapatként játszunk, és nagyon tetszett a csapat védekezése is. Kemény héten vagyunk túl, hiszen a felkészülés utolsó hetében vagyunk, és örülök annak, hogy a kemény edzések ellenére jól sikerült, jó meccseket tudtunk játszani. Nagyon örülök annak, hogy az látszik, hogy sok szurkolónk lesz ismét, és tényleg a szurkolók nem csak, hogy jelen vannak, hanem hangokkal, tapsokkal buzdítják a csapatot. Bízom benne, hogy jövő hétvégén is ennyien, vagy még többen kín lesznek, hiszen azt gondolom, hogy ezért a csapatért bízom benne, hogy megéri majd szurkolni.
3: A tornán számos díjat is kiosztottak. A legjobb játékosnak a KSC és Bal Dominika bizonyult. A torna legeredményesebb játékosa a KSC válogatottja Dombai Réka volt 43 ponttal. A Szekszárd legjobbja Holc Rebeka lett, a Szabó Ödön Vándor és Örökös díjat az elmúlt szezon legjobb szekszárdi játékosa Dombai Réka kapta. Az elmúlt szezon legtöbbet fejlődő szekszárdi játékosa Szűcs Gréta, Dr. Pető Gyula díjban részesült. Az elmúlt szezon legtöbbet fejlődő Tolna megyei játékvezetője Bakó Bálint Szabó György díjat vetett át, és az elmúlt szezon legjobb szekszárdi szurkolója Bújdosó Zsuzsanna lett. Az NB1-es női kosárlabda bajnokság szeptember 26-án veszi kezdetét, a Tarka SC Szekszárd szombaton 6 órakor a Pécs együttesét fogadja.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Ismét folytatódik a Szabad péntek Strasser Tamással, Vesz Józsival és Harmad Gabival, és most ebben az órában egy utolsó etapra visszatértünk, és Józsi kérte, közkívánatra tesókáról lesz szó, ugyanis zajlik ugye a külügyminisztériumban az átvilágítás itt a diplomata útlevelek kapcsán, és Velkei György, aki ezeket az átvilágításokat felügyel, illetve irányítja, ugye ő mondta el, hogy megdöbbentette, hogy hogyan intézték ezeket a kérelmeket házon belül, és mennyire nem adtak még a látszatra sem. Példaként említette Dzsuzsák Balázs esetét, aki 2019-ben közvetlenül Szijjártó Péternek írt egy baráti levelet arról, hogy szeretne diplomata útlevelet, és a levelet úgy írta alá, hogy Dzsuzsák Balázs tesóka, és az akkori külügyminiszter Szijjártó Péter rögtön továbbította a kérelmet, és a miniszter helyette szerint már másnap elkezdték intézni az okmányt.
2: Ami egyébként, ez csak egy szimbolikus dolog, mert az, hogy nem kell sorba állnia, meg stb. Tehát ez de diplomata útle volt valami 1500 vagy valami
1: 1400, igen, 1400 körül.
2: Rengeteg olyan,
3: jó, ami indokolta. Jó, de volt legalább egy pár, amelyik kínai és orosz barátaink kaptak. Tehát.
2: Igen, mert az, nem, az, csak, nem tudom, mindegy, előfordulhat.
3: Azok letelepedési kötvényt kaptak.
2: Én azt gondolom, hogy ennél sokkal nagyobb vétkek és bűnök, és ugye beszélgetünk itt a koncesszióról, a nagy pénzek elrakásáról, meg hogy átalakul a közvagyon.
3: Hát meg tönkretett oktatás, ami megfoghatatlan egyébként.
2: Az én meglátásom szerint, tehát nyilván lehet, hogy tévedek, országellenes bűncselekmény, de ezek már csak ilyen kis érdekességek, hogy a Gyugyi, ugye a What is Love, tehát a egyszerűen csak tud küldeni egy, ez a számított az eszembe, nem tudom, tehát küld a telefonjáról egy ilyet, és de úgy írja alá. Já,
3: gondold végig, ami történhetett előtte. Felhúzta
2: nem
3: magát,
2: végig gondolni.
3: Nem arra gondoltam. Ja. Felhúzta magát, hogy mindig sorban áll valahol, és három ember van előtte.
2: És a reptéren. De ezt az iPhone-járól küldte. Tehát még az sem volt, hogy otthon szerkeszt egy valamit.
3: Hirtelen felindulásban.
2: Anya, elintézem én, figyelj csak.
3: A rohadt mocsok, mit keres itt ez előttem? Na, milyen jó hely az
2: mikor
3: ott.
2: Mikor én vagyok a válogatott.
3: Üres. Oda nem lehet bemenni. De diplomatáknak. Tényleg? Az anya van.
2: Nem lehet, hogy diplomata vagyok.
3: Igen. Akkor már
2: egyik reggel.
3: Azért is az leszek. Figyelj, öreg. Haver, te sokkal.
2: Egyik reggel fölke, benézett a tükörbe. Úgy, de diplomata vagyok. Úgy nézek ki, mint egy diplomata. Jut eszembe, igen. Nem állok sorba. És megírta. És Dzsuzsák Balázs, tesóka. De azért figyelj arra, hogy tesóka is nagybetű.
3: Persze.
2: Viszont, amikor írta, hogy miniszter,
3: mert van a kis tesóka.
2: A miniszter az még nagybetű, de az úr az már kisbetű.
3: Hát mert tudja, hogy nem
2: meg,
3: úr. Hát
2: meg vannak ott olyan ilyen kisebb retorikai hibák, de egyébként telefonról küldök egy ilyet, hogy ennyire jóba voltak.
3: És ezt tovább vittod, érted? Akkor legalább add ki a titkárnődnek, hogy a Dzsuzsák Balázs, mint a legjobb magyar labdarúgó, mert akkor még nagyjából akörű volt.
2: Egyébként, meg
3: a Szobinek sehol volt.
2: Tehát most jön a megoldás. Most jön a megoldás. Tehát minden boxolónak van egy ilyen, hogy Kovács Kokó István, vagy nem tudom én.
1: Dzsuzsák tesó Balázs.
2: Dzsuzsák Balázs tesó. Lehet, hogy ez a harmadik neve. Mi meg itt kifigurázunk.
3: És megy a Carmina Burana.
2: Lehet, hogy ez van a személyébe is. Hallod? Mi meg itt csináljuk itt. Előre is elnézést kérek, ha tényleg így van.
3: De most elképzeltem az előállítást.
2: Hogy van egy
3: hallod?
2: Tesóka.
3: Az előállítás, tudod, mint amikor előállítják a különböző bűnözőket, és akkor milyen, nem beceneve, vagy hogy szokták, hogy nick neve, vagy nem tudom, ez a
1: igen,
3: vagy,
1: igen.
3: És akkor tesóka, Balázs, tudod.
1: Na jó, hát igen, egyébként hozzáteszem, hogy ezeket a túl, tehát emlékeztek rá egyszer írtam egy másik futballklubnak, nem a Paksi FC-nek, hogy csinálhatnánk egy interjút a kedves az egyik játékosukkal, és ugye én egy nagyon-nagyon udvarias, nagyon kedves levelet írtam, tisztelt, kérem, szíves, nem tudom én, és akkor visszajött egy ilyen válasz, hogy se az, hogy szia, vagy valami, csak annyi, hogy ok. És én tök boldog voltam egyébként ettől, mert hogy jó, letudtuk, nem kell ezt túragozni, lehet, hogy nekem is csak annyit kellett volna én, hogy csinálhatok interjút vele.
2: Tesóka.
1: Ja. Igen, na mindegy, tehát hogy ez a túlbonyolítjuk sokszor a dolgokat, azért ezen lehetne akár a bürokráciában is csökkenteni, majd erről is még egy külön témánk lesz a mai napon, viszont ugye itt maga az a tény, hogy oké, mire volt ő diplomata, mert sportdiplomata volt, de akkor mit csinált?
2: A válogatott csapatkapitánya, és ő több mindent intézett, ment a családjába nyaralni, hát ment

0: tesókát.
1: Na, az már valami érted.
0: Tehát képzeld el, amikor a felsőházba, tehát, és akkor felszólítanám tesókát, interpelláljon.
1: Igen.
2: Na jó, viszont akkor, ha már itt tartunk, és egy kicsit ugye itt a focista kapcsán elkezdtünk beszélgetni, akkor még idehoznám Lannert Juditnak a foci kapcsán tett kijelentését, vagy nem tudom, hogy láttátok-e, hallottátok-e. Ugye az volt a lényege, hogy arról beszél Lannert Judit egy videóban, hogy itt Magyarországon ott tartunk, hogy felnőtt férfiak elsírják magukat azért, mert nem jut ki a magyar válogatott a VB-re, és így egy ilyen, mondhatom, hogy erőteljes lenézéssel nyilatkozott az oktatási miniszter azt, hogy arról, hagyd mondjam jó. Végig, légy szíves, hogy...
0: Ez is szexista.
2: Na, hogy... Na, légy szíves, ne már!
1: Igen, ilyen könnyű összezavarodni?
2: Nem összezavarodni, hanem hagyd mondjam végig, és akkor a hallgatók is hagyj értsék már meg, hogy miről akarok beszélni. Tehát ugye Lannert Judit azt mondta, hogy szerinte ez mindent elmond erről az országról, hogy felnőtt férfiak elsírják magukat azért, mert a világbajnokságra nem jut ki a magyar csapat. Hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én azért érzek ebben egy ilyen nagyon erőteljes értelmiségi buborékot, amiből a miniszter asszony megszólalt, és így a kis elefántcsont toronyból nem tudom én így kiszólt, miközben egyébként most, hogyha csak a focista szintjén vizsgálom ezt a dolgot, akinek az élete és a célja az, hogy egyébként minél több helyre kiusson, megnyerje, stb. Nem tudom. Szóval én nem tudom, hogy lehet ennyire érzéketlen egy miniszter egy olyan játékkal kapcsolatban, ami egyébként nagyon-nagyon sokaknak a kedvence, nagyon szeretik, és nagyon sokak örömére szolgál, és neked, Józsi, még családi érintettséged is van.
0: Abszolút, és ezért vagyok teljesen talán hiteles. Én azt gondolom, hogy ez elhiszem, hogy téged ez így érintett, de ez egy kiragadott mondat volt. Nem tudjuk, hogy milyen szövegkörnyezetben hangzott el. Egy. Kettő. Nézzük meg azért, azt is tegyük bele, hogy eddig ő mit nyilatkozott, mit tett, milyen irányba indított el az oktatást. Most az, hogy egy ilyen fucit és a férfiakat bíráló megjegyzést tett egy kivágott anyagból, én azt gondolom, hogy többet is beszéltünk erről, mint az egész, amit érdemel.
1: Igen.
0: De ha valóban így volt, hogy ő most, erről szólt ez a beszélgetés, hogy az oktatás és a futballszurkolók kontrasztja, akkor ez valóban egy olyan frivol megjegyzés volt, amit nem engedhet meg magának. Ha viszont egy kivágott, egy fél mondatról van szó, hát akkor azt mondom, hogy hát akkor mi van. Egyébként én meg nem sírom el magam, hogyha nem jutunk ki, majd akkor egy másik ligába kerülünk.
1: Pont ez az érdekes, hogy én szegény Gabival vitatkoznék, mert szerintem nagyon komoly társadalmi rétegek vannak, akik nem értelmiségi buborékból, de pontosan ennyire heroltjuk van egyébként a focival. Mert nem üzték, nem olyan. Tehát én azt gondolom, az alsóbb társadalmi rétegek között is vannak olyanok, akiknek nem annyira fontos a foci. Egyébként a Kele János szokta azt mondani, hogy a foci a világon a legfontosabb nem fontos dolog.
2: Jó, hát figyelj, szerintem viszont mindenkinek az a fontos, ugye, ami az ő életébe örömet okoz, és mondjuk, ha valakinek éppen a foci a hivatása, másnak meg egyébként az a kedvenc sportja. Én azért egy kicsit így óvatosabban nyilatkoztam volna a miniszterasszony helyébe. 30 másodpercet van.
1: Jó, de amikor mondjuk egy NBA edző, egy Popovics kiáll, és egy győztes meccs után azt mondja, hogy vannak fontosabb dolgok, mint a kosárlabda.
0: A család.
1: A csúcson van, mert éppen terrortámadás volt, vagy valami tragédia volt, akkor azt gondolom, hogy akkor értjük, hogy miről lehet egyébként rétegzetten. És mondom, nem kicsiről van szó.
0: Ha jól emlékszem, pont arról volt szó, hogy elengedte az egyik játékosát, mert szült a feleség, és mondta, hogy milyen kérdés ez. Föl volt háborodva, hogy milyen kérdés ez? Fontos a sport, de hát a család az első, és őszintén föl volt háborodva, hogy értem én. Igen. Hogy lett ilyen kérdést is fel?
1: És vannak ilyen arcok ezért, okay, ezt is hozzá lehet tenni.
2: Oké, de most ebben az ügyben nem erről volt szó.
3: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Itt van velem a stúdióban Strasser Tamás és Weisz Józsi, és folytatjuk a szabad péntekben a beszélgetést a kötetlenül a mindenféle közéleti témáról. És akkor folytassuk szerintem a... Ugye volt egy hírtévés hír, a Paláver keddi adásában egy idős nő betelefonált, és Magyar Péterről beszélve azt kérdezte, hogy nincs-e Magyarországon olyan mesterlövész, illetve jó céllövő, aki kiiktatná őt, és tehát a Magyar Péter megölésére buzdító kijelentések után pedig a műsorvezetőt, Palányi Nórát azonnal hát kirúgták, mivel nem határolódott el. Ti mit gondoltok erről, hogy itt ez egy arányos büntetés a műsorvezetőnek egyébként, azért, mert nem kapcsolt hirtelen, és nem keverte le, vagy nem mondta azt, hogy hát hölgyem, lehet ilyen kérdést feltenni, vagy azért ez egy kicsit túlzó erős?
2: Te Józsi, mint tag, vagy hogy van? Tehát baráti körben?
3: Tag. Igen. Hírtévé hírfolyamának aktív tagja vagyok. Igen. Na, én azt gondolom, hogy itt sajnos hibát követett el. Ezt nem szó, volt már egyszer egy ilyen, különben valami hasonlóval belekezdtek egy mondatba, és az sikerült lekavarni. Szintén egy nyugdíjas fejtette ki, hogy ugye ő mit tenne és mit nem. Tehát akkor még ment a harcosok klubja, nem tudom, hogy most is van, csak most ilyen föld alatti mozgalom. Tehát most még a titkos, a megmaradt harcosok klubja, ugye, és itt ez a hölgy ugye betelefonált, és hát gyakorlatilag ezzel a kérdéssel. Én azt gondolom, hogy műsorvezetői tekintetből igen, megérdem, ne legyen műsorvezető, de nem azt jelenti, hogy most törjön meg a karrierje egy életen keresztül, mert ott többen is voltak, tehát osztott felelősség van, van ott szerkesztő, van ott technikus, van ott nem tudom kicsoda, és azért nekik is erre figyelni kellett volna. Tehát
2: ne vezessen
3: műsort, kapjon egy másik feladatot a hírtévénél, de az, hogy egy hibát ennyire csak ráhúzni erősen, az, hogy meg ez ugye, ha kicsit távolabb lépünk ettől a problémától, hogy egyáltalán hogy jut egy nénének az eszébe ez, és hogy jutottunk idáig, hogy egy harcos Amazon hölgy, hogy ki akarja lövetni a miniszterelnököt, és tehát ezek retorziók járnak ezért, de az egy másik beszélgetés. Nekem ez a véleményem, hogy igen, műsorvezetőként sajnos hibát követett el, vállalja a felelősséget, de ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve akkor az egész karrierjét kukába kell dobni.
1: Hát de ezt hogy lehet kivitelezni akkor? Tehát, hogyha most
3: kap egy más szerkesztői feladatot a hírtévébe, vagy egy riporterit, valamit, tehát van ott ezernyi lehetőség. Érted így? Tehát nem a kenyerét kell elvenni, vagy a karrierjét megtörni, hanem egyszerűen csak egy figyelmeztetés jellegű. Oké, ebből a műsorból a Paláver, vagy Maláver, vagy Aláver, én nem tudom, mi a neve ennek a műsornak. Tehát kiveszik, és akkor egy másik lehetősége folytatja. Tehát jut is, marad is.
1: Tamás, ugye itt egy kérdésfeltevésről volt szó. Ugye a kérdésfeltevésben persze azért foglaltatott egy igen súlyos állítás, és az a maximálisan egyetértek, hogy maga az állítás maga, vagy ez a maga a kérdésfelvetésbe burkolt állítás az elfogadhatatlan, és a hölgy az nyilván ezt nem tehette volna meg. De te, mint a szólásszabadságnak a nagy híve, te mit gondolsz, hogy ebben az esetben az, hogy nem határolódik el a műsorvezető, az egy az egyben azt jelenti, hogy egyetért, vagy azért itt nem feltétlenül erről van szó?
2: Hát igen, mint tudjátok, én szélsőségesen szóláspárti vagyok, tehát én azt gondolom, hogy az embernek belső korlátai legyenek, ne külső korlátai. Az pedig ugye mindig kultúra és egyéb kérdése. Én féltem is, hogy a Józsi úgy értette, hogy nem egy életre, hanem hogyha hisz a reinkarnációba, a következő életeire is.
3: Jó, nem hát hiszem, az előző életemben se hittem a reinkarnációba.
2: Igen, hogy akkor is el legyen titva a hölgy. Most, ha nagyon gonosz akarok lenni, akkor azt mondom, hogy ez egyébként egy eléggé képmutató magatartás, mert a beszélgetések stílusa nagyon sokszor, én sokszor szoktam nézni a hírtévét azért elég sokszor, mindig megállok egy kicsit, és egy 5-10 percet egy-egy alkalommal nézek.
3: Te kis aszkéta.
2: Igen, nem aszkéta, szerintem mazohista vagyok, mert ha aszkéta lennék, akkor még hagyján. És azért a dehumanizálás, a stílusa, ahogyan megnyilvánulnak olyanokkal, akik nem értenek egyet velük, illetve amennyire egyébként a nyájmeleget összetartják olyankor is, amikor valaki nem nagyon vállalható, azt gondolom, hogy az előrevetíti az ilyen hibákat. És én jobban sajnálom azt, hogy a hölgyem én nem kezdett el vitatkozni a nénivel, hogy és mi történik, ha lelövik. Megoldódik az ország problémája?
3: Ez egy összetettebb gondolat. Ebben jó, is tudom, nem fér bele, tehát ne bonyolítsd a...
2: Igen,
3: ne tudom, de... Össze a szálakat.
2: Na de, hogy én nekem vannak elvárásaim. Ha már valaki odaül
3: egy most ezt nem tudtuk meg, hogy szerinted ez most arányos volt, hogy kirúgták a csajt, mert ez volt a kérdés.
2: Azt gondolom, hogy elmondtam, hogy én szélsőségesen szólás szabadságpárti igen. vagyok, de egyébként mindenhol ezt tapasztaljuk. Nem csak Magyarországon, mindenhol a nyugati világban ez jellemző. Tehát én azt gondolom,
3: hogy a szakmai... Szerinte
1: nem tudtam.
2: De elmondtam, a szakmai sztenderdek szerint igen. Nem tudom már, nem azt mondtam, hogy nekem ez a véleményem, hanem az, hogy mindenhol ez a egyébként a járt út.
1: Értem.
2: Semmi extra nem történt.
1: De te ezzel nem feltétlenül értek.
2: Én nem értek feltétlenül egyet vele.
3: Ez na, volt a kérdés.
2: Csak de nem tudsz mit mondani, mert ugye a kérdés másra vonatkozott, de szerintem hát arányos, nem tudsz mit csinálni, mindenhol ez van. Még kevesebb ért is. Hát, ha most megnézed a nyugati világot, tehát elsősorban Amerikában jellemző ez, ott oda szól a Trump is, már röpül az ember.
1: Igen.
3: És neked mi a véleményed erről? Tessék, Nami.
1: Én úgy érzem egyébként, hogy egy műsor, tehát főleg élő műsorról beszélünk, ugye ott azért nagyon-nagyon fókuszáltnak kell lenni, ami egy nagyon nehéz feladat. És szerintem, hogyha ebben a pillanatban ő nem volt annyira fókuszált, és nem rakta össze, én súlyosnak érzem ezt a büntetést neki, hogy akkor a műsorvezetésből ki legyen véve, mert nyilván ő egyébként akár egy videóban is elmondhatta volna utólagosan, hogy természetesen elhatárolódom a hölgytől, stb.
2: De egyetért vele valahol, tudod? Nem biztos, hiszen ezekről szólnak a műsorok.
1: Nem biztos. Én egy csomó mindennel nem értek egyet, amit ti itt mondtok, és mégsem mindig mondom, vagy mégsem mindig reagálom mondjuk le. Tehát, hogy én ezt túlzónak érzem. Igen.
2: Nem ki akarná rúgni benne?
3: Nem akarsz leereszkedni hozzánk ezek szerint. Tehát azért nem az értelmiségi buborékodból.
1: Én nem tudok fölemelkedni hozzátok.
2: Ez az jó válasz volt szerintem.
3: Igen, szép mentés, gratulálok.
1: Igen.
3: Szóval, hogy akkor ezzel egyetértünk, hogy igen, ki kell rúgni szerintes Strasszi, mert...
2: De szakmailag, ez a standard.
3: Igen, ti kell, hogy valami, és akkor mind a ketten azt mondjuk, legalábbis mi ketten, hogy hát ez egy, vegyék ki, de azért ne...
2: Nem. Emberileg én is ezt mondom, hogy nem.
1: Nem, én azt mondom, hogy én a műsorvezetésből sem vettem volna ki, tehát én ezzel nem értek veletek egyet. Én azt mondom, hogy nyilván elhatárolódhatott volna utólagosan is ettől a hölgytől, ha ott élő adásban nem kapcsolt elég gyorsan, és ezt nem tette meg, és emellett pedig, amit a hölgy mondott, azt meg nem tartom elfogadhatónak, tehát a hölgynek kellene egyébként e tekintetben felelősséget vállalnia.
2: Vagy egyenesen a technek ott kéne már lenni ilyenkor azért, mert ugye a robbantással fenyegetőzől a Facebookon kimennek, nem?
1: Ja, igen.
2: Hát ez ugyanaz, nem?
1: Igen, ha már említetted, igen.
3: Hát, szegény mama a tartós dajra alatt azt se tudja, hogy milyen rendezvényen van most, tényleg rároncson 5 kommandós a 6-on.
1: Lehet, vagy a szomszédra.
3: Vagy a szomszédra, mert rossz helyre ment. Tehát lehet csinálni.
2: Battle, tehát mindegy.
3: Ja. Érted? Én nyilván elnézőbb vagyok ezzel szemben, mert mindenki hibázhat. De hát...
2: De ez nem hiba egyébként, maga a műsorok szellemisége egyébként ez. Tehát ha megnézed, akkor azért ezeknek a betelefonálós műsoroknak pont ez a lényege, hogy hergeld az egyik hallgató hergelje a másikat.
3: Egymást hergelik, tehát egy ilyen...
2: Igen, tűzben tartani, hát azt én nem tudom, tehát ez a motivációs beszéd tesó módra, ugye, Csabad kapitány?
1: Na jó.
0: Szabad péntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.

0: most a Paks FM-en.
1: Szabadon és kötetlenül beszélgetünk Strasser Tamással és Weiss Józsival a közélet történéseiről, és folytassuk akkor azzal, hogy Ursula von der Leyen bejelentette, hogy Kanada az EU kvázi tagja lesz, Magyarországot pedig példaként állította a kontinens elé, és hát ez egy igen érdekes hír, mert hogy egy kicsit, hát szerintem ez így felborzolta az eddigi ilyen státuszkvót, nem? Tehát így a gondolat, hogy Kanada, és akkor ugye itt már Józsi jelezted, hogy és már Kanadán kívül ugye Ausztrália is bejelentkezett.
2: És Új-Zéland,
1: tehát hogy egy ilyen teljesen
3: Japán,
1: új teljesen új szövetségi rendszerbe gondolkodik az EU. Miről szól ez?
3: Nem, kilépett az USA. Ugyanaz a szövetségi rendszer, tehát a nyugati blokk még mindig.
1: Okay,
3: csak
1: de
3: az USA kilépett belőle most.
2: Igen, most egy teljesen más utat jár.
3: Igen.
2: Ők okay, se tudják, hogy hol vannak az erdőben, de majd megtalálják a saját útjukat.
1: Na okay, de most ugye, akkor mit jelent az, hogy az EU társult tagja?
3: Hát kvázi tag.
1: De akkor ez mivel jár? Miért jó ez nekünk? Mondjuk európaiaknak mit gondoltok, és hogy mi lehet ennek a hozadéka?
2: Hát például az, hogy a kereskedelem akár, tehát a kereskedelmi vámok, a testvéri kapcsolatok, tehát az, hogy egy ekkora országgal, mint Kanada, aki a világ lehetőségeit is tartalmazza, akár technológiát kivinni hozzájuk, onnan nyersanyagot hozni hozzánk.
3: Tehát a technológia is van ott egyébként.
2: Oké, csak mondtam valam, tehát nem értek hozzá, de az, hogy hát az ott az egy óriási terület, rengeteg ásványkincsel és nyersanyaggal, ami esetleg pótolhatja az Európai Uniónak az oroszoktól kiesett akár energiaigényét is, vagy fa, tehát értem, mit mondod?
3: Hát de nem is csak gazdaságilag, hanem azért illetve most biztonságpolitikailag azt gondolom, hogy nagyon vékony lett a jég mindenhol. Tehát azt látjuk, hogy Kína az milyen, látjuk Oroszország milyen,
2: látjuk, hogy USA szétveri a NATO-t.
3: Igen, és azt gondolom, hogy azok a népek valamilyen értelemben, akik hát a, mondjuk úgy, hogy a nyugati civilizációt alkotják, azok rájöttek, hogy USA nélkül is muszáj összefogni, hogyha valamit akarnak. Uh-huh. És ezért nehéz Európa is, hogy miközben össze-vissza hülyeségeket csinálunk. Tehát egyszerűen lehet idealizálni azt, hogy milyen jó, hogy föderáció, meg nem tudom én, de egyszerűen működésképtelen lesz. 27 vélemény, az nem vélemény, az időhúzás.
1: De akkor mi a megoldás?
3: Sajnos muszáj lesz szorosabbra fogni a kapcsolatokat, mert egyébként a Kanadát se fogja érdekelni egy olyan Európa, amivel nem lehet megállapodni. Ő nem 27 országgal akar majd tárgyalni.
2: Hát. Jó, de akkor a nemzeti szuverenitás kérdése ugye most merül fel, hogyha azt mondjuk, hogy...
3: Mi van még?
2: Szerintem nincsen, de mindegy. Tehát ennek is attól függ, hogy értelmezzük ezt a szót, ezt a függetlenséget, de azt gondolom, hogy ugye visszatérve az előző témához, minél nagyobb az összefogás, minél több a gazdasági vagy politikai egyetértés, az valamilyen szinten a béke záloga is lehet. Tehát azt, hogy látjuk, hogy teljesen más polarizáció van. Ugye ott van ugye az arabok, az oroszok, az Irán, ugye, tehát itt kialakult egy tengely, mivel kereskednek, mondd már ki, milyen gazdasági csoportosulás.
3: Most a BRICS-re gondolok?
2: A BRICS-re gondolok, igen. Tehát ők azért egy tengelyt alakítanak, akkor ugye Kína az önmagában már egy...
3: De ő is tagja.
2: Ő is tagja a BRICS-nek, de ő már önmagában egy hatalmas erőt képvisel, ahogy mondtad is. USA-t meg egyelőre nem tudni, hogy most mit akar. Tehát a NATO-ba ő...
3: Milyen rosszul lét vagy egyébként ez a
2: igen, igen. Tehát ő gyakorlatilag veri szét a NATO-t úgy, is. hogy a szomszédunkban ugye háború folyik. És látjuk, hogy az oroszok azért kóstolgatják a reakciót, tehát egy-egy drón azért csak átjön a litvánokhoz, csak a lengyelekig eljön egy drón, tehát tesztelik azt, hogy hogyan reagál. Ez a NATO, ez most mennyire harcos, mennyire tud gyorsan reagálni. Nem jó ez.
3: Mennyi szolidáris.
2: Igen, hogy mennyire figyelünk egymásra, ez mennyire egységes a NATO, és ebben szerintem a lehető legtöbbet Trump ártott, mert ugye akkor egyből elkezdte, hogy jó, akkor tegyük nagy Amerikát, nyilván ezt hozzátartozik, hogy nem mi adjuk be a legtöbb pénzt, a legtöbb fegyvert, a stb. És egyből hogy is elkezdte bontani belülről azt a rendszert, ami egyébként neki is érdekében állt. Nem tudom,
3: hát sőt, szerintem is előrefele csak így lehetne, és hát tényleg egyszerűen nem látom, hogy ebben a bizonytalanságban mindannyian kicsik vagyunk, hát még Kanada is területre nagy, de létszámra kicsi. Az Unió ugyan létszámra nagy, de ez 27 ország teszi össze, és hogyha nem egy irányba mennek, és állandóan próbálják a kínaiak megosztani, az oroszok megosztani, az amcsi megosztani, mert ezek mind benne vannak a sztoriban, akkor nekünk talán egy kicsit jobban oda kell figyelni.
2: Hát az, hogy Európa nem egységes és nem egy irányba megy, ez gyakorlatilag az oroszoknak egy feltett szándéka.
3: Hát de lehet, hogy az USA-nak is és a Kínának
2: igen, de nekik is. Tehát az, hogy ezt az egységet, mivel mi erős konkurencia vagyunk nekik, ha nem gazdaságra, akkor politikailag próbálnak bennünket.
3: Hát most csak nézd meg a kínai egyszerű termékekkel kapcsolatos és európai vámokat, nem tudnak megegyezni. Tehát, hogy most mennyire szabad és kell Kínát adott esetben, és itt nem arról van szó, hogy szabad kereskedelme ellentétesek, csak egyszerűen Kína rengeteg dotáció nem megengedett támogatást ad ezeknek, éppen csak azért, hogy tönkre tegyen mondjuk különböző iparágakat Európában.
2: Például bejönnek az Európai Unió területére akkumulátorgyáraikkal.
3: Az nem baj, arra nyilván megvan egy bizonyos szintig működő képes, csak nem mindegy, hogy ők valóban ezt a teljesítményt tudják, vagy úgy tudják ezt a teljesítményt, hogy az állam minden után ad pénzt.
2: Igen, Oszkó Péter fogalmazott így, hogy azért fizettünk mi a kínaiaknak, hogy tönkretegyék az európai gazdaságot. Tehát
3: Magyarország fizetett azért, tehát Magyarország hátán jöttek, de ez azért igen, egy durva állítás is.
2: Hát, ha nagyon gondolkozott, hát akár rá is lehet húzni. Tehát én Oszkó Péterre nem vitatkozok, ő egy ilyen állítást tett, és ez mondjuk szintén azokhoz a nemzetközi vagy nemzeti bűnökhöz tartozik, amit később ezt érdemes lesz majd átnézni, hogy milyen feltételekkel, mennyi pénzért, és hogyan árultuk el ezt. Hát, és ugye most, aki a fő ügyvivője volt ennek, most ott is van a BID-nél, a kínai kommunista párt egyik legnagyobb gyárának az egyik legnagyobb vezetője.
3: Bocs, de most gondoljátok bele, hogy milyen versenyelőny egyébként egy ilyen cégnek, ha nem kell betartani a magyarországi munka, balesetvédelmi, környezetvédelmi előírásokat.
1: Mondjuk hát, itt nem arról, ugye itt azt mondták, hogy itt Magyarországon be kellett tartani, csak nem tartották be.
3: Na, ez jó. Okay. Mi a végeredmény?
2: Láttam a szemed, egy mondat közben jöttél rá, hogy igen, igen, hova is kéne menni.
3: Tehát ez van ilyen, hogy be kell tartani, de nem szoktam.
2: Igen.
1: Hát, jó, hát elfelejtették betartatni.
3: Na, ez itt a probléma. És akkor nyilván így ugye nem az a baj, hogy bejönnek az Európai Unióba, hanem az a baj, hogyha nem átlátható a működés, és ne talán még cinketkártyákkal segítjük is őket, akkor az már nem biztos, hogy jó irányba megy.
2: És úgy, hogy még mi dotáljuk.
3: Tehát igen, és ők nem fognak befizetni abba az Európai Unióba, amiből egyébként mi kapunk különböző támogatásokat, hogy feljöjjünk, és mezőgazdasági, stb. Tehát lehet végigmenni.
1: Oké, de most visszatérve az eredeti hírhez, ugye, hogy von der Leyen bejelentette, hogy Kanada az EU kvázi társult tag, vagy kvázi tagja lenne.
3: Bajnám sikerült is elrontania.
1: Mert?
3: Hát nem akart ott maradni a kanadai miniszterelnöknek a beszédén, mert valami más programja volt.
1: Ja,
3: és akkor a kanadai meg azért most jött egy nappal előbb 6000 kilométert utazva, hogy a Leyent meg meghallgassa.
1: Hát
3: udvariasságból, érted?
1: Ez bravo, erre csak azt tudom mondani. Na mindegy, de hogy akkor most tehát ugye említettétek ezt a kínai kapcsolódást, meg ezt a témát, tehát akkor nekünk egyszerűen mondjátok el, kérlek a hallgatóinknak, hogy mi előnyünk származik abból, hogy ez a frigy összejön.
2: Gazdasági.
3: Én is azt gondolom gazdasági, illetve katonai is azt gondolom. Tehát úgy képzeld el, hogy ennyivel erősebb a NATO-ból megmaradt valami.
1: Értem.
2: Akár én azt gondolom.
3: És gazdaságilag is egyébként.
2: Hogyne.
3: De gondoljatok bele, pár évvel ezelőtt mennyi sírás volt azon, hogy majd lesz egy szabad kereskedelmi megállapodás az USA és Európa között. Hát mindenki hisztizett. Mit akarnak ezek? És akkor ide jönnek a cuccok is ingyen, és nem kell izélni. Ma senki nem beszél erről, mert Trump elintézte ezt a problémát, hogy kölcsönös vámok vannak. Rosszabb a helyzet, mint lett volna talán a szabad kereskedelme.
2: Viszont egy sapkánk van, ami alá van írva.
3: Igen.
1: Hát ez milyen jó, Kréte, nem? Figyelj, majd a Nemzeti Múzeumban egyszer lehet, hogy
2: kivesz állítva. Mekkora sztori volt ez, nem? Tehát jöttek hazafelé a gépen, és mondta, hogy megvan minden frankó, tehát az Unió az Brüsszel elmehet a sóhivatalba, Magyarország most aztán bármi van, egyből csak telefon, Trump küldi a lét, meg vagyunk mentve, tehát nem kell itt izgulni. Másnap mondhatom, hogy kérte, de nem adtam. Hát ez ekkora...
1: Hát jó van.
2: Gyerekek, ez
3: jó ember volt, a barátom volt.
1: Igen, a gyorsan múló barátság.
2: Igen.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a

0: that your grandma's coat?
1: Ez a Pax FM, a legnagyobb best of slágerekkel. Ma déltől egyig, egy teljes órán keresztül csak egy előadótól játszunk.

0: mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb dróntámadás érte a Kurszki nukleáris létesítményt Oroszországban, írja az MTI. A Rosszatom orosz állami atomenergetikai vállalat tájékoztatása szerint szeptember 17-én egy ukrán drón zuhant a Kursk 2 atomerőmű első blokkjának hűtőtornyára, majd a becsapódáskor felrobbant. A közlemény szerint az incidens során keletkezett kisebb károk nem befolyásolták a létesítmény működését, az érintett reaktorblokk továbbra is teljes kapacitással üzemel. A hatóságok hangsúlyozták, az erőmű biztonsága garantált és a sugárzási szint sem változott, az a megszokott természetes értékeken belül maradt. Az idén április végén üzembe helyezett első reaktorblokkot nem először érte támadás, a fegyveres konfliktus során júliusban már találat érte az épülő második blokk hűtőtornyát is. A korábbi eset során sem sérült meg senki, és az erőmű folyamatos működése akkor sem került veszélybe. Az óvodásoktól kezdve az általános és középiskolásokon át egészen a felsőoktatásban tanulókig támogatja a fiatalok tanévkezdését Németkér önkormányzata. A településen többféle támogatási forma érhető el, amellyel a helyi családok oktatási és beiskolázási terheit kívánják csökkenteni. A kérelmek benyújtásához a személyigazolvány, a lakcímkártya, valamint a tajkártya másolatára van szükség, emellett a diákhitel vagy hallgatói jogviszonyigazolást is csatolni kell. A támogatásokra vonatkozó igényléseket szeptember 30-ig nyújthatják be az érintettek a Németkéri Közös Önkormányzati Hivatalban. Újra használhatják a lakosok az Őrsi-hegyi Ártézi kutat Madocsán. A településen régóta népszerű, kiváló minőségű vizet adó kútnál az elmúlt időszakban jelentősen lecsökkent a víznyomás, ezért elkerülhetetlenné vált a műszaki felújítás. A munkálatok során a szakemberek átvizsgálták a kút szerkezetét, kitisztították a csőhálózatot és elvégezték a szükséges javításokat, így a vízellátás mostanra teljes mértékben helyreállt. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kútvize a beavatkozás után is átesett a kötelező laboratóriumi vizsgálatokon, amelyek igazolták, hogy a víz továbbra is tiszta, egészséges és fogyasztásra tökéletesen alkalmas. A helyiek így ismét biztonságosan tölthetik meg palackjaikat a kedvelt ártézi vízzel. Véradásra várják az önkénteseket jövő héten Tolna vármegyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet majd vért adni. Kedden reggel 8 és délután 3 óra között Dombováron a transzfúziós osztályon, délután 1:30 és 1:30 között pedig a Nagydorogi Sportcsarnok klub helyiségében várják majd a véradókat. Szerdán Németkéren az Amandala rendezvényházban tartanak véradást délután 1:30 és 5 óra között, csütörtökön ismét Dombováron a transzfúziós osztályon lehet majd vért adni reggel 8 és délután 3 óra között, míg Gyönkön az idősek otthonában délután 2:30 és 5 óra között fogadják majd az önkénteseket. Pénteken Szekszárdon a területi vérellátóban várják ismét a segítőket reggel 8 és délután 2 óra között. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Box FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Zsoltal, Istenes Márkóval és Nyilas Kristóffal fogunk beszélgetni. Jó reggelt, srácok!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
4: Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
1: Hát ez nagyon egyszerre történt. Ekkora összhang van köztetek, tényleg?
2: Ugrunk mindenre, amire csak lehet, ugrunk egyszerre. Mindenki megragad minden egyes pontot.
1: Igen, pontosan.
4: Évek és rutin és az együtt dolgozás az így kialakítja az ilyen rutinokat.
1: Ó, igen, akkor ezek már tudat alatt tulajdonképpen már nagyon egymásra vagytok hangolódva, és ez egy nagyon sűrű reggel ráadásul számotokra, ugyanis egyik hotelszobából a másikba, egyik interjúból a másikra, egyik vörös szőnyegről a másikra fogtok kerülni, úgy hallottam.
4: Ó, bátor!
2: Hát itt most tudod, vagy tudjátok, itt most halljátok a hangunkat, aztán majd 8:40-től még láthatjátok is az arcunkat, ha nem lenne elég a klip.
4: így igaz.
3: Sose elég belőlünk, nem? Az biztos, hogy ha valaki nem érzi meg az arcunkat, akkor megérzi, teszünk rá.
1: Igen, így van, ugyanis egy reggeli beszélgetős műsor itt a rádióban, után következik a reggeli beszélgetős műsor a televízióban. Igen. Egy dalpremiér készülődik ugyanis, ezt azért hadd mondjam el, új szám készült el, és már a klip is kint van ráadásul, mindezekről fogunk beszélgetni, ugyanis ezúttal Tolvaj Ren is beszállt a bizniszbe. Meséljetek a Léggömb című szerzeményről, légy szíves.
2: Hát megragadnám elsőnek találni a szót, mert így szokott lenni az interjúkba, már amennyit eddig adtunk róla, mert ugye még nagyon friss a dal. Igazából nekünk ez a dal, ez egy olyan úgy született dal Márkóval újra, hogy ő volt az elsődleges kiszemelt, hogy neki szerettünk volna mindenképpen egy house-os dalt adni, egy house-os rádióbarát, igazi DJ vonalbelileg játszható magyar dalt, mivel hogy vele mikor megismerkedtünk, akkor még a Messze még a Holnap című dalunk pörgött éppen, nem csak itt van, hanem RT-ben is több rádióban, és ugye neki nagyon bejött ez a dal, és akkor Márkó megtalált minket. Elkezdtünk beszélgetni, elkezdtünk arról csevegni, hogy milyen lenne majd a későbbi évben akár valamilyen közös dolgot összehozni, viszont ott mondta nekünk Márkó, hogy hát srácok, örülnék, ha valami hasonlót tudnánk, mint ez a Messze még a Holnap, viszont akkor pont egy olyan időszakban. Kipróbáltuk magunkat a rapper vonalon, vagy hát nem magunkat, a sárunkat, hanem ilyen rap alapot készítettünk, és abból viszont lett egy Game Over szerzemény, ugyanis Márkónak volt egy akkori élethelyzete, amire nagyon jó szöveget tudott írni, és nagyon elkapta ezt a flow-t, ezt a vibe-ot. Úgyhogy megcsináltuk azt. De megígértem neki, hogy Márkó, egyszer visszatérünk, és kapni fogsz house-dalt, és most itt van ez az alkalom. Úgyhogy ez a Léggömb.
3: Mondjuk azt, hogy nagyon felfújtam, de hál' Istennek azért sikerült felszállt a magasba.
1: Abszolút. Térjünk már vissza egy picit arra a rap számra. Először is egy kicsit az alapról, aztán kicsit a szövegről, hogy keletkezett, akkor miért pont abban voltatok amúgy?
2: Ki akartam próbálni magamat így producerként mindenképpen, hogy mi látjuk, hogy most aktuálisan Magyarországon, amúgy is a nagyvilágban is, Európában, de Magyarországon ugye ha most ki kell emelni zenei műfajt, hogy mi a legsikeresebb, mi a legeladottabb, akkor azt már egyértelműen mondhatom, hogy a rap az egyik legtöbbet foglalkoztatott és futtatott, hiszen ha megnézzük a YouTube hype-oltak, vagy felkapottak listáját, akkor gyakorlatilag vagy mulatózene, vagy a rap zenék vannak túlnyomó többségben ebbe benne, és az engem az mindenképpen motivált. A másik pedig az, hogy Dash-nek akkor jött ki a Valami a című zenéje, ami annyira jó dallamvezetést kapott, annyira zseniálisan meg lett csinálva, hogy egyből elkezdett benne motoszkálni, hogy én ezt le akarom mintázni, akarok valami hasonlót csinálni, és akkor igazából ez egy készlet, elraktam abba a fiókba, Kristóffal ötletelgettünk rajta elég sokat, hogy nézd csak, van egy ilyen, és mondta, hogy de Zsolt, mi ezzel mit csináljunk, hát DJ-k vagyunk nekünk, ezt nem tudjuk játszani, nem tudjuk szedbeépíteni. Értem, én mondom, de még egyszer valamire jó lehet. És egyébként egy tök személyes dolog lett, ugye Kristóf?
4: És egyszer valamire tényleg jó lett, mert azt így oda bírtuk adni így a Márkónak, és hát azért a Game Over Nek is egy nagyon jó vízhangja lett, nagyon jó lett az, amit utána visszakaptunk a közönségtől, tehát ugye nekünk ugye főleg inkább az számít, hogy ugye mi teljesen mindegy, mit mondunk a dalról, hogy ugye a nagy érdeminek mi az, ami bejön, és hogy megtetszik-e, vagy nem tetszik-e meg, de szerencsére 100%-ban pozitív volt a visszajelzés azzal kapcsolatban is.
1: Most az jutott eszembe egyébként, ahogy azt mondtad, hogy volt már egy totális ilyen imbalansz azzal kapcsolatban, hogy nektek mi jön be, és a közönségnek mi jön be, vagy ez mindig azért valamennyire így összhangban volt?
4: Szerencsére amúgy nem, mert ami minden, amit csináltunk eddig, az nekünk is bejött, és a közönségnek is bejött, tehát még most még jók vagyunk, most még jók vagyunk, igen, így van. Így van, így van.
1: Igen. Meg aztán hamarosan ugye hamarosan itt bemutatjuk az új számot is, szóval ahogy halad előre a projekt, és ahogy halad előre a számok, úgy lesz egyre, hát különösebb ez a helyzet, mert hogy folyamatosan új visszajelzések érkeznek, és remélem, hogy az összhang ez egyébként amúgy meg fog maradni. Ez nagyon érdekes
2: szituáció. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy itt majd rádióhallgatók is mit szólnak hozzá, akiket itt reggel 7 óra után 14 perccel most ezzel fogunk zaklatni, vagy hát
4: egyből reggel megkapják ajándékot.
2: Kíváncsi vagyok, igen, kíváncsi vagyok mindenki.
3: Tehát az ilyen általában ilyenkor, hogy egy nagyobb volumenű projekt van, azért a rádiókat azért be szoktuk hálózni, tehát hogy
1: Igen, mi is belettünk itt hálózva, tényleg, esélyünk nem volt elmenekülni
3: a
1: Crazy Boys track előtt.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Az utolsó nyári, úgymond nyári hétre ez így jól fog jönni.
1: Uh-huh. Igen, igazából dal alapszempontjából mindenképpen egy olyanra gondoltunk mi, hogy szeretnénk egy kicsit ilyen melankólikus, visszaemlékezős dolgot, nem feltétlenül depressziósat, mert tudjuk, hogy az a válság egyébként, ami nagyon megy ide haza, hogyha szomorkodni kell, ha megbánni egy szerelmet, vagy sóvárogni egy elmúlt szerelem után, hogy valami ilyen kis visszaemlékezős, kis cuki tartalmat szeretném, és Márko nagyon jól eltalálta, mert egyébként Márko az egyik dalszövegíró, mert a sajátját teljes mértékben
0: írta.
1: Úgyhogy Márko, tehát erről pont tudsz te szerintem mesélni, hogy mennyire jól rá tudtad erre billeszteni, rá tudtad illeszteni.
0: Igen, mert alapvetően ez, ami egy haveri társaság, ez a videóklip, ez egy haveri társaságnak az újra összerázódásáról szól, és mondhatni, az én szövegem is arról szól, hogy az első része azért lesz a menő csávónak a flow-ja, majd utána átvált ebbe a tök szentimentalista szerelmes érzelem töltetbe, és igazából a videoklip is valamilyen szinten sokszor nem csak történeti, hanem fénytechnika szempontjából is igazodik ez az egész történet vonalhoz.
2: Igen, abszolút nagyon kifejező, de most meg kell kérdeznem, hogy jött Reni a képbe? A múltkor már, amikor a Viszez az útról beszélgettünk, akkor már pedzegettetek egy kollaborációt.
1: Hát igen, azt már emlegettem, hogy lehet, hogy lesz, vagy hát már kialakulóban van. Igazából azt beszéltük Kristóffal, hogy nagyon jó, hogy van egy márkunk ebbe a projektben, nagyon jó, hogy ennyien vagyunk csávók, ennyi
3: van
1: benne, de lehet, hogy ez egy kicsit erős lesz, és kéne valami.
3: De hát kéne bele egy
0: hölgy.
3: Kéne bele egy hölgy.
2: A csávok előbb-utóbb erre jutnak amúgy.
1: Igen, kéne bele valami szép, valami kiemelkedő, valami gyönyörű, és hát Reni nem csak a külsejében, hanem a hangjában is, és a kis egész lényében ezt szerintem kimaxolja. Tegnap például pont volt egy összeültünk, összeröffentünk még egy kis közös vacsorára így a dalpremier után, meg egy tévés interjú után. És ott is azért pont ez igazolódott be, hogy amit láttok, hölgyek urak, vagy hallottok reggel, én 100%-ban igazolhatom nektek, hogy ez egy két lábon járó kis tünemünk is, habfelhő lány, aki tényleg örül minden kis apró örömnek, és azonban, hogy örömöt szerezhessen másnak jó értelemben, mint ahogy mi is a dalokkal, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, hogy végül rá esett a választás. Mert hát ugye Kristóf is pont mondta, jó, hát azért, Reni, azért nem lenne kis piskóta, nem lenne egy rossz húzás, hogy azért együtt tudunk dolgozni vele. Mert azért ő is azért szerintem látta annó a tehetségkutatókban, amikor ugye ő híres lett, és bejött a Hagynak menni el az egész országba.
2: Igen. De akkor ez azt jelenti, hogy ez nem is az utolsó ilyen kollaboráció volt vele, mert...
1: Mit mondott tegnap Márko? Reni?
0: Opera technót, valamilyen opera technót.
3: Opera
2: technót. Micsoda? Úgy látom, már megvannak a koncepciói ezek szerint.
1: Javasoltam neki, de mondta, hogy biztos, hogy nem dolgozok a Crazy-vel többet együtt, így is jóval örökben mondta.
3: De, hogy...
1: Én meg mondtam, hogy pedig én már egy jó opera technót összejöttem sírálni. Jó, oké, nyomjuk.
0: De azt lehet játszani sokszor a mű rádióban.
3: Valami... Lisztet vagy Vivaldit megcsinálunk olyan valami, ami kulturálisan is elfogadott, de amúgy igen, pedzegettük már neki, hogy mivel már most látjuk, hogy ez a dal, ez már most nagyon sok embernek tetszik, és remélem még több ember, és ugye reméljük, hogy még több emberhez el fog tudni jutni. Nincs kizárva a folytatás lehetősége. Mi szeretünk hosszú távra ismerkedni énekesekkel, és bárkivel, akivel ugye mi dolgozunk. Tehát nincs kizárva, én ezt tudom mondani.
1: Hát megérni, akinek a hangja zseniálisan illeszkedik ehhez a modern világhoz, ehhez a modern zenei, rádiózenei világhoz, puták lennünk kihagyni, hogyha bármikor egyébként még alkalom adja. És Kristóf emlegette itt a sikereket. Nagyon-nagyon köszönjük nektek, hallgatók, innen

0: hogy bejutottátok a negyedik helyre most jelenleg a
1: Hype
0: Hype-listán, ugye
1: listán.
0: YouTube-on lehet.
1: És már maga ötezvet ment a zene maga, tehát hogy...
0: Igen, úgyhogy zseniálisak vagytok, és szeretnénk is mindenkit kérni, hogyha tudjátok, akkor nyomjátok meg. Telefonról, ha beléptek, applikációról, akkor tudjátok hype-olni a dalt, beharangozni, ezt nyomjátok meg mindenképpen, mert azzal előre segítitek a munkámi gyümölcsét, és nagyon jó, hogy csak tényleg eddig.
2: Na, hamarosan meg kell történnie végre ennek a premiernek, mert már mindenki tűkönül, főleg ekkora hype-olgatás után, tehát hogy nyilván ez egész arról szólt, hogy...
1: Social hype, meg ilyen hype, olyan hype.
2: Folyamat, szerintem akkor a feszültség munkál már mindenkiben, hogy milyen lehet a léggömb. Egyébként mindenkit arra buzdítok, hogy csekkolja a saját szemével YouTube-on is, mert hogy kijött a videóklip, ami abszolút 100%-osan, tényleg vizuálisan is, ahogy említettétek, aláhúzza a léggömbnek a mondani valóját, és az egész feelingjét, a vibe-ot. Mindemellett azért hadd kérdezzek már rá, hogy milyen újdonságra számíthatunk itt a közeljövőben, legközelebb tőletek, már biztos vannak tervek.
0: Hát vannak bizony, mondjuk ezzel lehet egy kicsit meg fogjuk egy hazudtolni magunkat, úgyhogy ezt majd még okosan kell csinálnunk. Mert ugye azért úgy értem, hogy a Crazy Boys-t nézünk, akkor az oké, hogy őrültek vagyunk, és szeretjük a 2000-es éveket, és ugye általában azt tekrósítjuk, úgy ismernek minket, illetve van ez a saját zenei oldalunk, amikor igyekszünk valami populárisan nagyon fogyaszthatót gyártani, valamikor a szakmának megfelelően, valamikor meg egy kicsit a szakmának ellenmenve. Na most a következő projekt, ami már egyébként készen van dal szempontjából, az egy igazi régi, most időhöz alkalomhoz illő, tehát hogyha még azt nézzük, október végéig aktuális dal, jó születi nóta a tehnőtől, amit megteknósítottunk Darwin barátunkkal, és annak a refrényét én éneklem, a Kristófnak vannak betétbe köszönései, ilyen hype-olásai, amár hype-olásokról beszélünk, mint hogy gyere, húzd meg jól, és a Darwin barátunk rappeli a dalt. Úgyhogy az egy igazi bolondok háza lesz, amit szeretnénk úgy megcsinálni, hogy ott beöltözünk Matyó Hímzéses
2: egyetlenkelőzett ruhába.
0: Úgyhogy...
3: Az egy nagyon jó videóklip lesz, igen. Szóval már mi is készülünk.
1: És látszottak ilyen elborult ötleteikről.
0: Jó, kifinomult
4: House-ban. Best of Élesztő. Élesztő! A Paks FM-en.

0: Of élesztő.
1: Élesztő.
0: A Pax FM-en.
2: Gárdai Györggyel fogunk beszélgetni, a Gastro Blues Fesztivál szervezőjével. Jó reggelt.
3: Jó reggelt, üdvözlöm a rádió hallgatóit, és nagyon sajnálom, hogy ilyen szomorú alkalomhoz kötődik az én jelenlétem. Gárdai Ádámot, a fesztivál főszervezőjét helyettesítem.
2: Igen, méghozzá a szomorú aprópóból, hogy Deák Bill Gyula, a legendás blues rock énekes, dalszerző, dalszövegíró és előadó művész tegnap elhunyt. Méghozzá szívelégtelenségben. Egyelőre ennyit tudunk egyébként a halál okairól, egy pacemaker beültetést követően állt le a szíve. Minden esetre, amit hátrahagyott, az tagadhatatlanul egy hatalmas, nem is tudom, minek nevezem, kulturális lábnyomnak, a bluest és a rockot, az amerikai energiákat, a szabadság energiáit hozta szerintem egész életében. És a Gastro Blues Fesztiválnak is volt ő vendége igazából.
3: Hát pontosan nem tudom megmondani, de körülbelül 25 alkalommal állt a színpadon. Természetesen leginkább a Deák Bill Blues Band-del, de voltak meglepő koncertjei, nem egyszer beszállt külföldi előadókhoz is. Például németországi Blues Company-val is jó barátságban volt, a Todor Todorovics a vezetővel, ő is felhívta a színpadra, illetve egy alkalommal az ő zenekarával megelőző csapat, az a Star Blues Band-del is volt fellépése a Paksi Fesztiválon. Uh-huh. Ja, és természetesen, ahogy mindegyik koncertet, az ő koncertjét is rögzítettük, azt azért hozzáteszem, hogy Pakson csak olyan előadók fellépését vállaljuk, akik hozzájárulnak a felvételekhez, valamint a rendszeresen kereskedelmi forgalomban nem kerül lemezválogatásokra megjelenéshez, és hát volt szerencsénk a legnagyobb sztárok felvételeihez, Beth Hart, Emerson, és valamint a magyar sztárok, és úgy mellesleg nagy örömömre szolgál, hogy a magyar blues rock legendák kivétel nélkül hozzájárultak a teljes koncertjük közléséhez. Már sok éve működik a fesztiválnak egy YouTube csatornája. Hozzáteszem, hogy aki emlékezni szeretne a Deák Bill Gyula Paksi fellépéseire, két koncertje is, teljes koncert fönt van.
2: A teljes koncert?
3: A teljes koncert megtalálta a Gastro Blues YouTube csatornán. A legutóbbi talán két évvel ezelőtt volt. Annak is volt egy különleges alkalom. Ez egy ismerős arcokkal közös turné része volt, ahol a Bill beszállt az ismerős arcokba, és utána volt a saját koncertje, és a véletlen idézőjelbe Pakson tartózkodó fészek művész nevű sztárgitáros, az a real gitáros egyébként, mint kiderült, jó barátságban van a Billel, és beszállt, és csodálatos gitárszólót nyomott.
2: Igen, ezzel kapcsolatban is amúgy felmerül bennem, hogy egyrészt, amit mondtál, hogy minden fellépő, a legnagyobb fellépők is hozzájárultak ahhoz, hogy közöljétek a felvételeket a koncertről. Ez egyébként valahogy a gastrobluesnak az ilyen kötetlen hangulatához is köthető szerintem. Ez egy olyan esemény, ahol mindenki örömzenélni van. Tehát, hogy nyilvánvalóan nem annyira rigorózusan veszik az előadók sem, hanem mindenki annyira felhűtlenül érzi magát. Hát persze, hogy mindenkinek nyilvánosságra szeretnék hozni azt, hogy ők ott milyen jól érezték magukat, meg mekkorát játszottak. Másrészt meg a fészekkel kapcsolatban az újabb generáció, a fiatalabb generáció is megtalálja a Deák Bill Gyulához hasonló legendákban is azt az erőt, ami mindmáig relevánsá teszi. Abszolút.
3: Nagyon jól látod. Azért a kötetlen, felhőtlen szórakozás mellé azért oda teszem, hogy ez, hogy ott felvétel készült, és ez valamilyen módon megjelenik, ez azért fegyelmezés a zenekarokat, és itt természetesen nincs lehetőség az utólagos stúdió munkálatokra, illetve egy esetben tettünk kivételt.
2: Tényleg?
3: Egyébként nagyon büszkék vagyunk erre, igen, a legendás Emerson Léken Palmer trióból a két Emerson itt járt a Gastrobus Fesztiválon. Elkészült a felvétele, minek utána közölték, hogy ezt ők szeretnék keverni. És a teljes anyagot elektronikusan el kellett küldeni Amerikába. Meghallgatták, meg a videót is. Közölték, hogy az első négy számot vehetjük föl. És mielőtt megkapták az anyagot, akkor jelezték, hogy kérik a teljes koncertet. Mondtuk, hogy hát nincsen, hát ennyihez kaptunk engedélyt. Azt mondja, ezt mindenhol előírják, de mindenhol fölveszik a teljes koncertet. Hát mondom, mi vagyunk az az állatfaj, akik ezt nem követtük el. Uh-huh. És hozzáteszem, hogy ez egy olyan 25 perc volt a felvétel, és az Emerson a saját kiadványán megjelentette, ami kereskedelmi forgalomba került, és ott van szépen leírva, hogy ez Gastrobus Fesztivál, és még arra is odafigyeltek, hogy producerként nevesítve vagyunk mi is.
2: Abszolút. Hát igen, hát mégiscsak büszke volt a felépésére, bár tényleg egy akkora figura, mint ő, azért nyilván megengedheti magának, hogy így ő maga, meg az ő emberei kezeljék ezeket a felvételeket, de hát ez mekkora dicséret már, hogy egyrészt rájöttek, hogy annyira királyú szól, meg olyan jó fellépés, hogy kérték volna a többit is.
3: Nagy büszkeség ez, és hát nem csak nekünk személyesen, hanem Paksnak azért a hírét elveszi.
2: Abszolút.
3: És amit készítettünk felvételt, annak van egy kísérő levele, nem tudom, hogyha lesz alkalom, akkor...
2: Igen, természetesen, igen, ugyanis ez megtörtént a beszélgetésünk tárgyával is, Deák Bill Gyula is egy gasztroblúzos felvételét a saját kiadványára föltette. És ezt a kiadványt, vagyis ezt a számot, ezt a dalt, ami itt készült Pakson, ami itt lett fölvéve élőben, ahogy játszotta az öreg Bill Kapitány Blues első részének a koncertfelvétele fog következni a beszélgetésünk után. Na de még előtte, mielőtt erre sort kerítünk, mert hoztál nekem egy CD-t egyébként, Deák Bill Gyula CD-jét hoztad el, ahol az utolsó track, a 11-es track, ez a gasztroblúzos koncertfelvétel. És amit felolvasok majd, az pedig ez, amiben egy levélben közölték veled a Sony Music Entertainment Hungary-től, hogy fel fogják tenni a kiadványra ezt a felvételt. És belehallgattam már egyébként, és iszonyat jól szól. Tehát tényleg egy teljesen profi felvétel.
3: Egy nagy büszkeség, hogy egy ilyen multi cég megkeresett minket, tudomásuk volt róla, hogy rögzítettük a felvételt. Hát ez most egy jubilom felvétel, mert 2001-ben jelent meg a lemez, úgyhogy 25 évvel
2: valóban
3: ezelőtt jelent meg a lemez, és a Sony Music igazgatója, Szűcs László.
2: Írta a levelet, és írta alá, így van.
3: És megköszönte, és gratulált, hogy archiválni.
2: Igen.
3: Tudunk ilyen felvételeket, egyébként több mint 700 koncert van archiválva.
2: Micsoda gyűjtemény.
3: A YouTube csatornánkon 300 dal van, illetve teljes koncertek.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Mielőtt rátérünk, és amúgy meg fölfogom ennek a levélnek a teljes tartalmát olvasni, mert tényleg nagyon jó, tényleg, hogy ilyenek történtek, megtisztelő, de előtte még személyes élmények Deák Bill Gyulával kapcsolatban. Fel Gáborral beszélgettünk az imént, aki azt mondta, hogy amikor találkozott vele élőben, akkor bebizonyosodott, hogy rendkívül közvetlen emberről van szó, aki mindmáig, tehát aki mindig is abba volt, hogy ő egy kőbányai srác, és ez a közvetlenség az, amit élőben lehetett vele tapasztalni. Te hogy láttad?
2: Hát számtalan alkalom volt, amikor ebben részesültem, és olyan hihetetlen népszerű, hát egy műhely titkot, ha elmeséltek a fesztivál szervezésről.
1: Olyan.
2: A fiammal, a Gárdai Ádámmal azt vettük észre, hogy a Bill elsőként tartozik, első között van, hogy bizony a délutáni órákban, amikor 40-nel süt a napként, nehéz becsalogatni a népeket, és nem egyszer előfordult, hogy a Bill-t lehetetlen időpontokra ekkora sztárhoz mérten. Uh-huh. Ha őt betettük délután 5 órára, 6 órára, akkor is megtelt a színpad eleje, és a Bill az rengette a zászlót, már mint a Fradi zászlót. Csoda volt, és hát egy személyes aktuális történetet a beszélgetéseink során, mert azért alkalmanként felhívott, mikor unatkozott, vagy nem tudom mi volt. Tehát a Budapesten a Városmajor utcában, ott van az Országos Kardiológiai Központ, közös kardiológusunk volt, Molnár Levente, úgyhogy hát ez az ország egyik csúcsintézménye ezen a területen, úgyhogy el nem tudom képzelni, hogy hogy került Zalaegerszegre.
1: Igen, ez egy rejtélyes eleme.
2: És a kórház nyilatkozat az volt, hogy erről nem nyilatkoznak.
1: Hát talán, igen, szomorú. Későbbiekben talán ennél több részlet is kiderül majd amúgy az egész.
2: Ha van idő, hogy micsoda igazi kőbányai fene gyerek. Volt egy alkalom a Margit szigeten, a szabadtéri színpadon, volt egy rock opera, ahol ő fellépett, talán az Attila, és hát meghívott a koncertre. Azt az ember mondja, hogy igen, persze, elmegyek. Felhív, hogy akkor még eddig nem jelentkeztél. Mondom, majd megyek. Azt mondja, hónap lesz az utolsó koncert. Hát nem lehetett kitérni, meg örömmel is mentem. A feleségemmel elmentünk Kőbányára, hogy mi vittük a Margit szigetre, és az a kontraszt, amit láttam, ott az a, ha szabad ilyen szavat használni, az a dzsuba, ahol ő egy kőbányai lakótelepen, ő lakott egy 9 emeletes toronyháznak a, mit tudom én, 7. emeletén. Uh-huh. Ott beléptem a lépcsőházba, egyetlen egy leveles szekrényen nem volt ajtó.
1: Úristen.
2: Ott kijöttem, és ott voltak kis roma gyerekek. Mondtam, hogy a Deák Bill Gyulát keresném.
1: Ja.
2: Olyan szeretettel rögtön mondták, hogy a Bill bácsi, jöjjön, megmutatjuk. Bementem a lépcsőházba, esküszöm, hogy kukák ott voltak kiborítva.
1: Aha.
2: Akkor felmentem a Billhez, pont az okniát húzta, nagyon kedvesen beinvitált. Bementem egy lesötétített szobába, a néhai felesége pár éve meghalt, leültem az ágy szélére, na és akkor elmentünk a Margit-szigetre, az északi bejárón lehet bemenni, de csak behajtási engedéllyel. Uh-huh. Ott a sorompónál meglátták a Bill-t, hát szabályosan tisztelektek neki, szabad bejárás irány a személyzeti büfé. Bill természetesen ilyenkor csak is viszkit kért.
1: gondoltam, valamiért tudtam, hogy ezt fogod mondani, amúgy egyszerűen mielőtt kimondtad volna.
2: És ezt látni, hogy a saját környezetéből, ahol ő otthon volt, imádták, és hát a Margit-sziget azért az országnak egy
1: presztízs helye.
2: És hogy micsoda különbség, és megmaradt a maga rajongói között. Hát nem véletlen imádták a népek.
1: Igen, abszolút. Igen, nem véletlenül egyáltalán, tehát azért nagyon szignifikáns életművet hagyott maga után.
2: Igen, és ő közösen, hát nem volt egyszerű eset egyébként, elég sűrűn cserélődött a zenekarra.
1: Igen.
2: Nagyon jó barátságban volt a Polka Egonnal, uh-huh. És mikor zenekari személycsere volt, akkor szinte kizárólag az Egon tanácsát kérte, hogy a kőbányai zeneiskolából kit tud ajánlani. Hát csodagitárosok voltak vele, hát a Tornockitól kezdve.
1: Képzettek, igen, így van.
2: Mindenki, tehát így könnyen nem szedett össze mindig.
1: Utánpótlást mindig. Aztán a Gábor mondta most, a Felgábor, akivel beszélgettem, hogy mivel óriási kártyás volt, azért, hogyha valamiért nem úgy jött össze a kőbánya is kvázi agyelszívás, amit végzett az öreg Bill, akkor kártyáztak egyet az új jelöltel, új gitárossal, új bárkivel, és így a Deák Bill a Gázsiának a teljes hányadát elnyerte a Delikvenstől kártyán, úgyhogy ilyen sztorik voltak.
2: Elég anyagias volt.
1: igen, ebből a szempontból biztos, de totálisan megérdemelten, hiszen ezzel a hanggal, ezzel a karizmával halhatatlant alkotott a magyar könnyűzenében.
2: Elég sűrűn voltam kint ezen a híres finnországi Puisto Blues Fesztiválon. Mm-hmm. Ez a fesztivál fogadott magyar zenekarokat, mi meg cserébe finn zenekarokat. Mm-hmm. Nagyon megbecsült vendégek voltunk. Olyan VIP kártyát kaptunk, amivel a színpadra felmehettünk. Pedig ott volt olyan, hogy egy fesztiválon B.B. King és a Santana is fellépett.
1: Isten.
2: És ott, hát, és természetesen a finn barátainkkal kocintani is kellett, vettük a bátorságot.
1: Finnek.
2: Egy angol jó beszélő barátommal felmegyünk, és mit látnak szemeim? Ott volt Coco Montoya, ez a John Mayer valamikori gitárosa, uh-huh. És volt közös turnéja a Bill, akkor a Koltai Gergő kormoránszerű zenekar uh-huh. kísérte, és volt vagy, nem is tudom, talán 10 közös koncert a John Mayernek a Bill-el, és akkor a Coco Montoyának ott mondjuk, hogy mennyire becsüljük a munkásságát, és ki honnan jöttünk, hát Kabátfalváról, Magyarország, Paks, és kérdése az volt, és hogy van az ő öreg barátja a Bill? Pedig mondta, hogy ez egy sztár. Mikor ezt elmeséltem a Billnek, nagyon megoldhatódva, meg hát persze sikerült bemutatni, akit csak úgy emlegetnek, hogy The Voice, a hang, a Chris Ferro, uh-huh. a Colosseum énekese. Uh-huh. Itt volt a fesztiválon, bemutattuk, készült közös fotó is a Bill-el. Szóval nagyon sok szép élményben volt részünk.
1: Teljesen nemzetközi tiszteletadás is történt, tehát hogy sokan ismerték, és hát ezt a hangot nem lehet elhanyagolni, meg elmismásolni. Ez nagyon kemény volt stúdióban is, és élőben is, mint ahogy amúgy mindjárt hallani fogjuk, mert hamarosan eljön az idő, hogy lejátszam a gasztroblúzos koncert felvételét, ami szerintem egy tökéletes záró akkordja lesz, de először felolvasom ezt a...
2: Köszönöm, mert nem csak mi magunk, hanem Paks is büszke lehet, hogy egy ilyen multicég egy paksi koncertrészletet felhasznál.
1: Abszolút, hiszen ez a levél a Sony Music Entertainment Hungary Kft-től érkezett, és úgy hangzik, hogy Gárdai György részére a tárgyi Deák Bill Gyula archív felvételek köszönet. Tisztelt Gárdai úr! Ezúton is szeretnénk megköszönni önnek, mint a Paksi Nemzetközi Blues és Rock és Gasztronómiai Fesztivál szervezőjének, hogy áldozatos munkájával és szakértelmével már 10 éve ilyen magas színvonalú fórumot teremt ennek a zenei stílusnak, és megőrizte az utókor számára a fesztivál programjának hangfelvételeit. Korábbi megbeszéléseink értelmében Deák Bill Gyula 1995-ös koncertjén elhangzott Bill Kapitány Blues című felvétele szerepelni fog a 2001. szeptember 28-án megjelenő Bill Kapitány Blues Cirkusza című album új kiadásán. A jövőbeni együttműködés reményében kívánunk további sok sikert a fesztivál sorozathoz. Tisztelettel Szűcs László ügyvezető igazgató. Hát ez tényleg csodálatos tiszteletadás. Ez egy 95-ös koncertfelvétel amúgy?
2: Igen, és hát megköszönöm a rádiónak ezt a lehetőséget, hogy ilyen megkülönböztetett módon törődik a Bill most már hagyatékkal, és hogy valamilyen módon azért a fesztiválunkat, és nem először, hiszen a régmódban volt állandó műsorunk is, hogy így köszönöm neked is, hogy így törődtök a fesztivállal. Ez erőt ad nekünk a jelenlegi anyagi nehézségek mellett is, hogy fesztiválnak mindig működni és élni kell.
1: Csúcs a fesztivál, hát ez egy óriási kulturális esemény, és blues-zal, meg rockzenével, meg mindenkor foglalkozni kell.
2: És ha szabad mondani, hiszen állami intézményekről van szó, a fesztiválnak, valamint ilyen felvételek nem működtek volna a Paksváros önkormányzata és a Paksi atomerőmű támogatása nélkül.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.
3: Bill Kapitány Blues, yeah!

0: Mindjárt folytatjuk. A heti körkép című helyi hír összefoglaló magazinunkkal. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb részleteket közölt a kormány a 400 ezer rászoruló gyermeknek járó 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról. A második 50 ezer forintos részletet november 30-ig juttatják el a családokhoz utalvány formájában, több kisebb címletben, hogy a külön élő szülők is könnyen megoszthassák azt, írja az MTI. A támogatásból az iskolai felszereléseken túl ruhát, vitamint, fejlesztő játékot, valamint egyes műszaki és digitális cikkeket is lehet vásárolni 2027. március 15-ig. A postán át nem vett küldemények még 10 munkanapig átvehetők a fiókokban. A kormány emellett közölte, pótlólag kifizetik az első augusztusi 50 ezer forintos részletet annak a több mint 6600 jogosultnak, akihez az adminisztrációs hiba miatt eddig nem jutott el. Kedvezményes burgonya és hagymavásárt szervez a helyi családoknak a Magyar Vöröskereszt Nagydorogi Alapszervezete. Az akció keretében a nagydorogi lakosok zsákos kiszerelésben vásárolhatnak krumplit, vöröshagymát, valamint 10 kilós kiszerelésben lilahagymát a piaci árnál kedvezőbben. A vásárlás előzetes regisztrációhoz és befizetéshez kötött, amelyre szeptember 25-ig van lehetőség a szervezőknél. Véradásra várják az önkénteseket jövő héten Tolna vármegyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet majd vért adni. Kedden reggel 8 és délután 3 óra között Dombóváron a transzfúziós osztályon, délután fél 2 és fél 5 között pedig a Nagydorogi Sportcsarnok klub helységében várják majd a véradókat. Szerdán Németkéren az Amandala rendezvényházban tartanak véradást délután fél 2 és 5 óra között. Csütörtökön ismét Dombóváron a transzfúziós osztályon lehet majd vért adni reggel 8 és délután 3 óra között, míg Gyönkön az idősek otthonában délután fél 3 és 5 óra között fogadják majd az önkénteseket. Pénteken Szekszárdon a területi vérellátóban várják ismét a segítőket reggel 8 és délután 2 óra között. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: A Paksi FC egy gólos győzelmet aratott a Kisvárda otthonában a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A szoros összecsapást a 71. percben Lenzsér Bence döntötte el egy megpattanó lövéssel, megszerezve ezzel a tolnaiak első idegenbeli sikerét a szezonban. Bognár György együttese az 1-0-ás győzelemmel elhozta a 3 pontot Szabolcsból, így 11 pontjával a tabella 6. helyén áll. A paksiak a következő fordulóban az MTK Budapest csapatát fogadják a Fehérvári úti stadionban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.
3: És most kezdődik a heti körkép. A Vétel Körzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
2: Szép napot kívánok a hallgatóknak! Ez itt a heti körkép 2026. szeptember 20-án vasárnap, 11 óra 2 perc van. Mai magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként beszámolunk a pénteken megrendezett TEIT nap eseményeiről, majd a Paksi Energetikai Kerekasztal első őszi programjáról. Ezután többek között felolvasó estre és szoborkiállításra is ellátogatunk, valamint megnézzük, hogy újult meg Birító egyik utcája. Lesz szó még sportról is, beszámolunk ugyanis az idei atomfutásról és a floorball paksi kötődéseiről is. Tartsatok ma délelőtt is velem, a mikrofonnál déli 12 óráig Tokai Róbertet halljátok, egy zene után már is kezdünk.
3: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Pénteken tartották meg az éves szinten megrendezésre kerülő Teit napot, a helyszín ezúttal Ordas volt. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás elnöke, Kalocsa polgármestere, dr. Bagó Zoltán rádiónknak elmondta, ezekben a hetekben a fenékküszöb is fontos témája a Teit találkozóknak.
2: Nyilván ugye reagálunk mi is a történésekre, tehát ahogy a kormány elrendelte ezt a technikai beavatkozást és elkezdte építeni a művet, mi a másnap tájékozottunk a helyszínen, a harmadik nap már ugye az ellenőrző csoportunk járta be, tehát folyamatosan figyelemmel kísértük a beruházást. Emellett viszont ugye nagyon-nagyon sok más egyéb dolgunk is van. Ugye a Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás vagyunk, és ez a nap az információról szól. Ugye minden évben megrendezzük a Teit napot, rotációs jellege mindig más településen, rotációs jellege egyik évben a Duna egyik oldalán, a másik évben a másik oldalán, most Ordas került sorra, és ahogy látszik is ugye a sátorban a teltház is, nem csak gyerekek, hanem felnőttek vannak. A mai nap az egy szakmai konferenciája és a tájékoztatás része.
3: Amíg a gyerekek vetélkednek, addig megszoktuk, hogy szakmai programok és előadások zajlanak a polgármesterek számára. Lesz-e valami kiemelt téma a különböző előadók részéről?
2: Csak aktualitások, tehát ugye itt vannak a minisztérium részéről, itt vannak az RHK részéről, a Paks 1 részéről, a Paks 2 részéről és a teljes polgármesterek. Három témakört fogunk végigjárni, a mostani jogszabályi környezetet. Én azt gondolom, hogy nem napi rende off record biztos, hogy a Paks 1 üzemidő hosszabbításáról, illetve a Paks 2 beruházásnak az esetleges jövőjéről való információmorcsákat is össze fogjuk rakni, és végül, de nem utolsó sorban, lassan ugye zárszámadáshoz készül minden önkormányzat, tehát mindenki a saját költségvetési előrehaladását és a Teitnek a költségvetési előrehaladását is meg fogja nézni.
1: A Paks 2 ZRT részéről Rákóczi Péter, a vállalat kommunikációs igazgatója jelent meg és tartott előadást a társulás 16 polgármesterének. Prezentációja során szó volt a Paks 1 mostani, illetve a Paks 2 majdani vízellátásáról, valamint arról, hogy a Paks 2 projekt jelenleg felülvizsgálat alatt áll.
4: Én azt gondolom, hogy egyáltalán fontos tudni, hogy most hogy áll a Paks 2 projekt. Felülvizsgálat alatt van, teljes felülvizsgálat alatt van, az azt jelenti, hogy minden tevékenységet, ami a Paks 2 ZRT-hez, Paks 2 megvalósításához kapcsolódik, azt alaposan a kormányzati szinten át kell vizsgálni, de közben azért van üzletfolytonosság is, tehát igyekszik a kormányzat biztosítani a projektnek az előrehaladását. Be tudtam arról számolni, hogy az ötös blokki betonozás halad előre, a hatos blokki munkagödör szinte elkészült, napok múlva 100%-os állapotban lesz, már most is 90% fölötti készültségi szinten van. Épül az oktatói szimulátor központ, készülnek a nagy berendezések Oroszországban, Franciaországban, Németországban, tehát van előrehaladás. Ugyanakkor nagyon sok kérdés is felmerül. Elég arra gondolni, ami a nyáron történt, a paksiak térségben élők is. Most már nem is csak a térségben élők, országosan is tudhatják, ugye, hogy a hűtővíz ellátása az atomerőműnek is milyen nehézségekbe ütközött. Találtak egy, azt gondolom, egy megnyugtató jó megoldást ennek kezelésére, de meg kell nézni, hogy a Paks 2-nél is például ez hogyan lett volna kezelve. Paks 2 megfelelő tartalékokkal, a megfelelő gondossággal kezelte ezt a kérdést, ismert volt ez a probléma már a 2010-es évek elején is, tehát csak hogy példát mondjak, a szivattyú csonkok már eleve 2 méterrel lejjebb kerültek, mint a meglévő blokkoknál. A hidegvizes csatorna is mélyítésre, szélesítésre tud kerülni, de most annak a felülvizsgálata is zajlik, hogy ez elegendő-e, és hogy hogyan lehet úgy megvalósítani ezt a projektet, hogy biztonságos legyen a hűtővízellátása is. És még az alapkérdéshez is vissza kell térni, hogy a jövő energia mixébe milyen helye van, van-e helye a Paks 2 projektnek.
1: A pénteki Teit ülésen a Paksi atomerőmű részéről Víg Károly üzemviteli igazgató tartott előadást, a radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú non-profit Kft. Részéről pedig Tumpek Róbert telephelyvezető tartott prezentációt. Az RHK Kft. Szakembere arról beszélt, hogy hány kiégett kazettát tárolnak jelenleg, és hogyan növelték az elmúlt időszakban a tárolási kapacitást.
5: Eddig 11.347 kazettát tároltunk be, és most olyan fázisban van, hogy van 24 kamránk, ami ugye üzemeltetés alatt áll, és a 25-ös, 28-as kamrák azok az üzembehelyezési fázisban vannak. Ennek az üzembehelyezésnek valószínűleg az év végén érünk a végére, és tudjuk benyújtani majd az üzemeltetési engedélykérelmet, illetve a 28-33-as kamrák pedig már építési fázisban vannak. Bővítettük a kapacitást, most már egy kamrában nem 450, illetve 527 tároltunk, tárolócső van, hanem 703. Emiatt az 1-es, az 1-11 kamrákban lévő kazettákat áttároljuk megnövelt kapacitású kamrákba majd, és akkor a számunkra friss, ugye az atomerőműben pihentetett üzemanyag kazettákat, azokat pedig az 1-11 kamrába fogjuk elhelyezni. Alapvetően én úgy gondolom, hogy a további üzemidő hosszabbításra is fel vagyunk készülve, illetve felkészülünk, és nyilván egyeztetések vannak folyamatban azzal kapcsolatban is, hogy Paks 2-es üzemanyag kazettákat hogyan tudjuk majd tárolni, esetlegesen más tároló típusra átállni, de ezek még nem lefutott körök. Van még bővítési lehetőség, de ugye az eredeti tervekhez képest azzal, hogy tudtuk növelni az egy kamrában lévő tárolócsöveket, vagy tárolócsövek számát ugye nagy mértékben változott, úgyhogy hát ezt majd a további üzemidő hosszabbítás fogja eldönteni.
1: A pénteki teit napnak Ordas adott otthont. A Bács-Kiskun vármegyei közel 500 fős településnek 1990 óta, vagyis immár 36 éve Szabó Zsolt a polgármestere, aki a rendezvény megnyitójának köszöntőjében felidézte a társulás megalakulásának első éveit.
6: Az előbb volt a megnyitó a tejnapon 1992. Meg is mutattam a sátorban lévőknek. Van egy fényképem, amikor dr. Petsz Ernővel aláírjuk ezt a szerződést, ami szerintem nagyon-nagyon fontos volt a mi településünk, falunk életében, hogy ez az egyesség megkötetett az atomerőmű és a kis falunk között, és nyilván a többi település között. Én még a szocializmusban is javába éltem, és az atomerőmű az egy kicsit olyan távolálló dolognak tűnt az itteni lakók számára, és nekem az volt a csoda, hogy 92-ben kitárultak a kapuk, és egy nagyon jó párbeszéd indult el a lakosság és az atomerőmű szakemberei, vezetői között, és egy nagyon jó szimbiózist tudtunk a későbbiekbe a 34 év alatt kialakítani, és említettem az előbb a beszédembe is, hogy ezek amikor 100 fővel kompal még Gédárlaknál átmentünk egy nyílt napra, és voltunk azóta is 100 fővel nyílt napon, és bemehettünk az atomerőmű területére. Ez mindenki számára, amikor közel kerül ahhoz a üzemhez, illetve az atomerőműhöz, akkor ott sok fal leomlik az emberekben is, mert közelről tájékoztatják és információkhoz jut. Ezt nagyon fontosnak tartom, és az elmúlt 34 évben ugye az atomerőmű mellett a rádióaktív hulladékkezelőben is, mint polgármester, nagyon sokat részt tudtam venni tájékoztatókon. Ott is mindig korrekt tájékoztatást kaptunk, és hát természetesen a tejtüléseken rengeteg információt kaptunk. Mindig nagyon jó szakemberek tájékoztattak bennünket, és hát még arról is kell beszélnünk, hogy voltak, amikor nem csak a kötött dolgok voltak, hanem mikor néha-néha, vagy jó párszor azért fehér asztaloknál is le tudtunk ülni, és ott is tudtunk őszintén beszélgetni.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgass meg nálunk! Heti körkép.
1: A Paksi Energetikai Kerekasztal a Tolna megyei mérnöki kamara energetikai szakcsoport és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Paks szeptember 17-én tartotta idei első őszi energetikai kerekasztal beszélgetését a Csengély Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A közös szakmai fórum

0: Kozon. Milyen téma volt a fókuszban?
1: Paks 1-es erőműről, tehát az első négy blokknak az egyik elmúlt időszakban talán legjelentősebb villamos meghibásodásai voltak a témák, ugyanis az elmúlt években két generátorral is akadtak hosszabb termelés kiesések, meghibásodások következtébe, és erről kaptunk egy igen részletes, szakszerű tájékoztatást. Két részből állt az előadás. Először a üzemviteli eseményeket mutatták be, ami a meghibásodási folyamatot mutatta be, hogy milyen lépésekbe jutott el odáig ez a termelő főberendezés, hogy vagy önmagától, tehát védelmi működés következtében állt le, vagy vezetői döntésre még idejébe leállították. Ez történt az utóbbi esetben, amiről részletesen beszámoltak a Paks 1-es kollégák.
0: Mi lehet tudni, hogy mi van ezeknek a hátterében?
1: Ugye ezek a gépek már 40 éve üzemelnek, itt anyagfáradási jelenségek vannak a háttérben, az okozta a kiinduló hibát, és ugye ha egy ilyen gépen belül elszabadul egy alkatrész, egy berendezés rész, leválik valahonnan, ez következett különben be, akkor belül a 3000-es fordulatszám következtébe, tehát a mozgás következtébe és az óriási energiák következtébe komoly szerkezeti hibát tud előidézni, és ezt mutatta be részletes képi dokumentációval a villamos karbantartás osztályvezetője.
0: Az őszi előadásoknak a folytatásáról mit lehet tudni?
1: Az őszi programból 3 programpont összeállt, ugye meg volt az első. Októberre tervezünk egy az akkumulátorgyártás Magyarországon felfutóba van, illetve már jelentős termelési kapacitások is üzembe vannak. Ezt tekintjük át, egy már korábban itt előadást tartott szakember lesz októberben a vitaindító előadó, majd még legalább egy előadásra gondolkodunk novemberben. Annak valószínű az lesz a témája, hogy a Paks 1-es blokkjainak üzemeltetése extrém időjárási helyzetek között.
0: Témában bővelkedik maga az energetikai kerekasztal. Én szerintem kifogyhatatlan, és hát a szakemberek is rendszerint itt ülnek.
1: Hát az élet hozza a témákat. Ugye itt a Duna idén nagyon sok gondot okozott, és komoly intézkedéseket váltott ki, és remélem ez az intézkedési sor, ez folytatódik, mert a Duna probléma az nincs megoldva.
0: Gondolom ebben a témakörben is majd azért a jövőben keresgéltek szakembereket.
1: Szándékunkban áll, hogy a Duna kérdése napirendre legyen tűzve. Tulajdonképpen a novemberi előadás már ezt érinteni fogja, az erőmű üzemi körülményei lesznek bemutatva, hogy milyen vízszintek, milyen hőmérsékletek mellett képes még a rendszer szolgálatába állni, és ha ezek tovább romlanak, vagy kiesnek abból a range-ből, ami megengedi a blokkok üzemét, akkor ugye sajnos az a helyzet áll elő, ami most előállt augusztusban, hogy szerencsére egy turbina még benn maradt.
0: Mennyire befolyásolja mindez a Paks 1 üzemidő hosszabbításának kérelmét, illetve engedélyezését?
1: Bízom benne, hogy a felmerült problémák és szélsőséges helyzetek kezelése az engedélyezési fázis megindítása előtt megoldásra kerülnek, és ha ezek a problémák a megoldott műszaki feltételek, meg műszaki tények között szerepelnek, akkor semennyiben, mert a normál üzemi körülmények mellett viszont az atomerőmű az egy olyan létesítmény, ha ezek a körülmények nem teljesülnek, ugye akkor tudomásunk kell venni, hogy a biztonság az első mindenféleképpen.

0: 18,5 millió forintból megújul Biritón az Orgona utca. Az útburkolat felújítását a Mikrocenter Paks Kft. Végzi. A héten megtörtént a munkaterület átadása. Marton Renáta, a külső település részi önkormányzat külsős tagja nyilatkozott Pálfi Katalin kolléganőnknek a részletekről.
1: Már nagyon régóta várjuk, hogy ezt az utat felújítsák az Orgona utcát nálunk, mert tulajdonképpen egy babakocsit se lehetett már rajta végig tolni, és ugye ebben az utcában van a közösségi házunk is, illetve ugye itt van egy vállalatnak az irodája is, ahol nagy a forgalom, de a lakók is nehezen tudtak most már mozogni rajta, úgyhogy nagyon régóta várjuk. Az ütemezés az meglepő volt számunkra, mert szinte egyik napról a másikra kaptuk az információt, hogy meg fog történni a felújítás, aminek nagyon örülünk és hálásak vagyunk. A Pakosváros önkormányzata támogatja természetesen a munkát 18,5 millió forinttal. Egészen pontosan mi történni fog, hogy a meglévő betonburkolat út aszfaltbútorattal történő felújítása történik. Több mint 300 méteren, tulajdonképpen ezek a javítások akkor jövő héten fognak elkezdődni, és elméletileg a kivitelező vállalt azt, hogy a lakosságot értesíti a különböző folyamatoknak a részleteiről.
2: Azt lehet tudni, hogy mikorra kell befejeznie a kivitelezőnek a munkálatokat, illetve az útfelújításhoz esetleg mi tartozik?
1: Az útesten kívül még ugye a kapubejárók szintbehozása lesz a feladat, de ott is csak egy méterig, és ez az egy méter, ez tulajdonképpen úgy tudom, hogy ilyen kavicsburkolatot fog kapni. Az előzetes információim szerint ezeknek a javítása fog megtörténni, és a határidő az november közepe, tehát azt hiszem, hogy november 13-áig fog befejezni a munkahelytolakat várhatóan.
3: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: heti körkét. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: A Paks Kistérségi Szociális Központ idén harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska, egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, iskolai ünneplőruhákat és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtöttek a rászoruló családoknak. A Paks Kistérségi Szociális Központ intézményvezetője Borbás László, Pálfi Katalin kolléganőnknek beszélt az akció részleteiről.
2: Ide már sokadik alkalommal zajlott le a Pajtáska elnevezésű programotok. Mit kell tudni az idei esztendőben? Mennyire voltak lelkesek az adományozók?
3: Harmadik alkalommal szerveztük meg az adományozási akciót. Ez egy speciális gyűjtés, az évkezdéshez, iskola évkezdéshez társul. Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek juttatjuk el. Nagy érdeklődésre tart számot mind az adományozók, mind az adományozottak közt. A ellátási körzetünk 20 településén vesszük számba, hogy melyek azok a családok, gyermekek, akiknél a legjobb helyen lennének ezek az iskolai adományok, amely nem csak táskára vonatkozik, hanem különböző iskola, tanszerek, ruházati dolgoknak a felajánlásáról is szól. Magánemberek hozták a jelentős részét, de voltak intézményi vállalati felajánlások is, például a Paks 2-től egy jelentős támogatás érkezett az adománygyűjtő akciónkra.
2: Évközben is vártok esetleg hasonló jellegű adományokat, mert ugye most az évkezdés már elindult, de annak idején nekem Fodor Melinda például mondta, hogy hát azért évközben is szakad el egy-egy táska, illetve telik be egy-egy füzet, tehát akár szükség lehet közben is, vagy esetleg felhalmozódott nálatok annyi, hogy maradt évközbeni időszakra is.
3: A szociális munkának egyik eleme, hogy adományokat közvetítünk, ahol az is lényeg, hogy az adományozó végig gondolja, hogy mibe tudja segíteni embertársait, vagy a rászoruló családokat. Ez egy jelentős elem azért. Tehát rendszeresen vannak hasonló programjaink, és általánosságban is fogadunk adományokat a raktározási lehetőségeink függvényében. A Frus Karácsony például egy olyan program, ami szintén ilyen speciális, múlt évben indítottuk ezt, és egyik kedvenc adománygyűjtő programunk, ahol tini lányoknak gyűjtünk a karácsony közelettével speciális nekik szóló adományokat. Évvégére, Mikulásra, karácsonyra különben is készül az intézmény, ezeket tervezzük most a közeljövőben. És az adományozók nem csak tárgyakat, különböző adományokat adnak át nekünk, hanem kreatív ötletekkel segítik a munkánkat. Például a Frus Karácsony is, az egyik nagyvállalat, a Paksi Atomerőmű kollektívájának az ötlete volt, és ezt nagyon szívesen használjuk is a jövőben.
1: Szeptember 15-én Pakson a Csengély Dénes Kulturális Központ könyvtár galériáján Janikovszki 100 címmel hallgathattak felolvasó estet az érdeklődők Darvas Kristóf, György Zoltán Dávid és Martin Kovics Máté előadásában. A zenés irodalmi esten Janikovszki Éva felnőtt olvasók és örök gyerekek körében legnépszerűbb szövegeiből voltak hallhatók felolvasások, melyek között megidézték a korszakot egy-egy ismert vagy kevésbé ismert slágerrel az 50-es, 60-as, 70-es évekből. Az előadás után Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett Darvas Kristóf zenész zeneszerzővel, akinek fő hangszere a zongora, de játszik harmonikán és gitáron is.
4: Ez egy ilyen körülbelül 80 perc hosszú felolvasó színházi előadás volt. Janikovszki szövegek, és közéjük beékelve néhány dal. Én a zongorista vagyok ebben a történetben, tehát én elsősorban a dalokat kísértem, de mivel nagyon szeretek felolvasni, ezért hagytak engem is, hogy szövegeim is legyenek.
2: Mikor és hogy mint verbúválódott ez a társaság?
4: Hát ennek volt egy előzménye, Janikovszki piknik, amit pár éve csináltunk, ezt a Máté találta ki, és ő szervezte meg. Az egy ilyen egésznapos program volt a budapesti Janikovszki Éva Parkban, ahol én zenéltem, de voltak felolvasások is, és illetve az égig érő fűt levetítették egy házfalra. De volt táncháztól kezdve mindenféle még.
2: Ezzel a programmal tulajdonképpen járjátok az országot?
4: Igen, igen, ez egy ilyen utazó előadás, tehát ahova hívnak, oda megyünk.
2: Neked milyen kötődésed van Janikovszki Évához?
4: Én gyerekkorom óta nagyon szeretem a könyveit, és különösen azt az egyet, amelyikből több szöveget is felolvasunk ebben az előadásban, és ez a lemez két oldala, ami talán egy picit kevésbé ismert, mint a gyerekkönyvei, ez felnőtteknek szánt könyv, amit 1978-ban jelent meg. Én ezt főleg kamaszkoromban nagyon sokat olvastam újra és újra, mert hát én 81-es születésű vagyok, tehát én a Kádár rendszernek csak a végét kaptam el gyerekként, és talán ebből a könyvből érezhettem meg legjobban, hogy milyen lehetett az a korszak, ez a 70-es évek, amelyben mondjuk a szüleim voltak fiatalok.
2: Az est folyamán melyik az a rész, amelyik legjobban megragadott téged?
4: Amit talán legjobban szeretek, amikor a György Zoli felolvassa, akire ütött ez a gyereket. Ez azt hiszem a műsornak egy ilyen fénypontja, amit nem lehet nem szeretni. Ugye akire ütött ez a gyerek, az egy kamasz fiúnak a szemszögéből előadott történet, tehát egyes szám első szemében, és talán ezt nagyon szeretem Janikovszkiban, hogy annyira jól tud különböző nemű, meg életkorú, meg típusú emberekbe bebújni, hogy ilyen nagyon hiteles, tehát a lemez két oldalában is ezt szeretem egyébként, hogy ilyen nagyon különböző karakterek vannak, és így a szövegből szinte megjelenik előttem a vizuálisan az, aki elmondja.
0: Heti körkép.

0: Talk about it.
1: Heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
2: Szeptember 9-én szerdán este nyílt meg a Csengei Dénes Kulturális Központ kiállító termében egy képzőművészeti kiállítás. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész Tektonikus Metamorfózisok című képzőművészeti kiállításának megnyitóján Budai Viktória művészettörténész mondott köszöntőt, és dr. Bagó Zoltán kalocsaváros polgármestere, tejtelnök is megtisztelte jelenlétével az eseményt. A ProArtis alapfokú művészeti iskola zeneművészeti ág tanárai Kis Györgyi Hegedűn és Gajzágó Marian Cselló működött közre a kiállítás megnyitón. A Kalocsai Kortárs Művészeti Alapítvány így ír a művészről: Kovács Norbert ritka jelenség a kalocsai művészet palettáján. A mai művészet a korszerűség követelményeinek engedelmeskedve már nem az ecsettel és vésővel dolgozik. A zobrászat anyagigényes, nagyon költséges műfaj, ezért kísérleteinek tárgya leginkább a grafika. Kovács Norbert kalocsai szobrászművésszel Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a megnyitót követően.
3: Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban Kovács Norbertnek a napokban nyílt kiállítása, mégpedig az emeleti kiállító teremben. Tulajdonképpen mikor kezdtél el foglalatoskodni ezzel a művészi ággal, és milyen indítatásból?
4: Diplomás szobrászművész vagyok. Jelenleg most grafikákkal foglalkozom, de ezek a grafikák is inkább szobrászathoz köthető grafikai dolgok, tehát a szobrászi gondolkodás az egy az egyben benne van. Egyébként általános iskolában kezdtem el vele foglalkozni, és így folyamatában, tehát eljutottam odáig, hogy a Pécsen elvégeztem a művészeti kart, illetve annak a szobrász tanszékét.
3: Pakson milyen jellegű anyagaid vannak kiállítva?
4: Két szobor is látható egyébként, de a szobor az szerves része egyébként a grafikai sorozatnak. Hát ezek a grafikák leginkább arról szólnak, hogy próbáltam, mert ez ugye a nevében is benne van, hogy tektonikus metamorfózisok, ami annyit tesz igazából, hogy a geometrikus grafikát és a rajzot, az alakrajzot szerettem volna, bízom benne, hogy sikerült is egyébként egybe ültetni, úgymond, ami annyit tesz, hogy az arányrendszerre az emberi testnek, tehát ez a ókorban már ugye a görögöknél is kialakult, vagy ő általuk megtalált aranymetszéshez köthető, és a grafikák is, amik végül is térd grafikák, azok is a Fibonacci számsorozatnak az elve alapján vannak, illetve neki az arányai ez alapján vannak meghatározva.
3: A jövőt illetően milyen céljaid, álmaid, vágyaid vannak, amit úgy szeretnél megvalósítani?
4: Én most úgy gondoltam, hogy mivel ugye kalocsai vagyok, nem csak Kalocsán állítok ki, mert ugye Kalocsán volt azért kiállításom itt a jelen helyszínen, az Érsekertben is, illetve a Söffer gyűjteményben, és úgy gondoltam, hogy próbálok kitekinteni a környékre is egy kicsit. Így jött ugye az, hogy a Pakson próbálkozom a művelődési házban, illetve még vannak opciók, hogy hova is szeretnék menni. Szűkepátriánkba, ami most egyelőre 60-70-80 kilométer.
2: Kovács Norbert kalocsai szobrászművész tárlata 2026. október 9-éig tekinthető meg Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ emeleti kiállító termében.
1: Heti körkép.
2: Már hagyományosan minden év szeptemberében kerül megrendezésre Pakson az Atomfutás és a Brutál Atom. A nagy érdeklődésre számot tartó sporteseményen a gyerekek, felnőttek egyaránt rajtozálhattak, akik a változatos útvonalaknak köszönhetően Paks nevezetességeit is megcsodálhatták. A résztvevők száma 1400 fölötti volt. A legfiatalabb versenyző az alig másfél éves Farsang Zorán volt, a legidősebb induló pedig 88 éves volt. A helyszínen járt Pálfi Katalin kolléganőnk is, és gyerekeket kért mikrofonhoz, ugyanis a sportesemény nagyon népszerű a fiatalok körében is. A 7 éves Kocák Petra a rajtja előtt nagyon rutinosan nyilatkozott rádiónknak.
3: Futottál már itt az Atomfutáson, vagy ez az első?
5: Már futottam itt egyet, csak akkor nem számolták, amikor beérkeztem, azért tömeggel érkeztünk.
3: És most izgulsz?
5: Hát egy picit. Az osztálytársaim voltak itt, két 100 méteren, én meg eljek a 600.
3: 2000 méteren voltak ők, te meg mész a 600 méteren.
5: És remélem, hogy szurkolnak neki, mert én is szurkoltam neki.
3: Hát úgy legyen, nagyon ügyes legyél, szurkolunk itt mindannyian neked.
2: A 13 éves Lőrinc Bence a 7 kilométeres futáson és a brutálon is indult. A kedvence a brutálon a vizes szakasz, a szalmabálamászást viszont brutálisnak tartja.
0: 7 kilométeren már másodjára, vagy nem, harmadjára indulok, és még megyek ezután a brutálatom lightra.
3: És az előző években milyen távokon mentél eddig?
0: Tavaly ugyanezt futottam, mint ma fogom. Tavaly előtt meg csak simán a brutálatom gyereket, meg előtte is a gyereket. Ez a második alkalom, hogy így futok.
3: És a sima futás az jobban tetszik, vagy a brutál? Tehát melyik áll hozzád közelebb?
0: Hát hozzám a brutálatom light. Az nekem nagyon tetszik, ezt nagyon szeretem. Izgalmas, nagyon.
3: A brutálba melyik a legnehezebb rész szerintem?
0: Hát szerintem, amikor ott a dombon ugrálni kell a szalmabálákon.
3: És a vizes árok?
0: Az a legjobb része, szerintem.
3: Felfrissít?
0: Igen.
3: A futás, az ugye 7 kilométer. A városnak melyik részén futtok?
0: Úgy lesz, hogy itt lemegyünk arra, és akkor ott az Erzsébetnél van a forduló. És ott lesz egy frissítőpont, ott lesz az egyik haverom, ott meg, ha visszafordulunk, a Sárgödörténért érintjük, utána megjövünk fel.
3: Barátok, ismerősök vannak-e, akik indulnak veled?
0: Brutálatom Lighton, igen, lesznek.
2: A 6 éves Csoknyai Balást az eredményhirdetésen kapta mikrofon végre Pálfi Katalin kolléganőnk, akinek nagyon büszkén mutatta aranyérmét.
3: Balázs, első lettél a versenyszámodban. Milyen távon indultál, és kikkel futottál?
5: A legjobb barátaima. 600 méterem.
3: Életed első nagy futása volt itt az atomfutáson, vagy már indultál máskor is?
5: Máskor is indultam.
3: Most volt először, hogy megnyerted, vagy már volt ilyen?
5: Most volt először.
3: Fárasztó volt? Mi volt benne a legnehezebb?
5: Hát az, hogy nagyon gyorsan kellett futni, meg az volt fárasztó, hogy mögöttem meg nagyon gyorsan jöttek.
3: Rendszeresen futsz egyébként, és szeretsz futni?
5: Nagyon.
3: Nagyon sportos vagy. Gondolom, hogy te sportolsz, és valamit jársz edzésre rendszeresen.
5: Igen, focizok.
3: És a fociba értél már el sikereket?
5: Igen. Nyertem egy kupát, mondjuk, meg ilyen érmeket.
3: Hát szívből gratulálok, és aztán jövőre is indulsz? Hogy érzed?
5: Igen.
3: És talán előbbrébb lépsz már, nagyobb távon, vagy megmaradsz még azért a 600 méternél?
5: Még maradok a 600 méternél.
3: Sok sikert kívánok, és gratulálok szívből az aranyérmedhez, az első helyezésedhez.
5: Köszi.
1: Heti körkép.

0: Heti körkép. Szeptember 8-a és 12-e között az észtországi Jőgeva városában rendezték meg az U19-es férfi floorball világbajnokság selejtezőit, de nem jutott ki a 2027-es rigai VB-re a magyar csapat, melynek tagja volt a paksi Tel Kristóf is. Az ellenfelek Észtország, Szlovénia, Ukrajna, Ausztria és Nagy-Britannia. Két győzelemmel zárták a tornát a magyarok Ukrajnához hasonlóan, de a rosszabb gólkülönbség miatt a csoport negyedik helyén végeztek, így lemaradtak a továbbjutásról. Tel Kristóf ennek ellenére tele élményekkel és tapasztalattal zárta a tornát. Az ESZI 11-es diákjával Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
1: Inkább az élmény volt itt a nagyobb, mint az eredmény. Észtországban voltunk VB-selejtezőt játszani, az U19-es válogatottal. Egy hetet voltunk kint, én életemben először repültem, úgyhogy én nagyon nagy élménynek éltem meg. Nagyon jó érzés volt ott lenni. Öt csapattal játszottunk, öt válogatottal. Először játszottunk a szlovénokkal, a szlovénokat megvertük 7-3-ra. Utána játszottunk az észtekkel, ott kikaptunk 9-2-re. Utána játszottunk egy nagyon kemény, szoros meccset az osztrákokkal, ott 6-2-re kaptunk ki. Utána az ukránok következtek a sorba, ott azt hiszem 11-3-ra veszítettünk. Ott azért az nagy súlypont volt sajnos, mélypontnak élte meg a csapat, illetve utána az utolsó meccs a britek ellen volt, ott pedig tudtunk nyerni 8-2-re.
2: Te mennyire vagy oszlopos tagja a válogatottnak? Az első ilyen nemzetközi szereplésed volt a válogatottal, a nemzeti csapattal?
1: Mindenkinek ez volt az első, és ugye nekem sajnos az utolsó is, így az U19-ben, amelyik ki fogok öregedni. Oszlopos tagnak mondhatnám magam, mivel hogy 2025 áprilisában volt az első ilyen válogatott felkészülésünk, és több mint egy és fél évben maradtam. Úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy bent tudtam maradni, és tudtam segíteni a csapatot más éven keresztül. Most a második sorba kaptam szerepet a válogatottban, most így a selejtező alatt. Jónak éltem meg, nyilván a játékomban nem voltam elégedett, mert nem tudtunk eredményesek lenni, nem tudtunk kvalifikálni, de mindenképpen pozitív élményeket értem haza, mert győzelemmel tudtuk zárni a selejtezőt, illetve góllal tudtam zárni, úgyhogy ez nekem nagyon kis jó kis tapasztalat a szívemnek.
2: Azt mondtad, hogy az U19 válogatottól most ezzel elköszöntél, hogyan tovább?
1: Ugye most váltott szel, és picit most lerakjuk, mivel hogy most nem lesz egy ideig számomra nemzetközi szereplés, mármint válogatott, mivel hogy eligazoltam, Pestre igazoltam, és ott lesz majd osztrák bajnokságra fogunk indulni, úgyhogy lesz majd nemzetközi mérkőzésünk. Ugye lesz ugye az OB1-es meccsek, ugye a felnőtt első osztály, illetve lesznek majd a diákolimpiák, ugye amit mindig halljátok, hogy játszunk, úgyhogy lesz azért program, de majd a felnőttet megpróbáljuk majd egy-két éven belül, reméljük.
0: Heti körkép. Ennyi volt a heti körkép, műsorunk végéhez értünk. Legközelebb jövő vasárnap érkezünk heti hírösszefoglaló magazinunkkal. Addig is hallgassátok a legfrissebb híreket a Paks FM-en. Az elmúlt egy órában Tokai Róbertet hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek.
3: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig itt a Paks FM-en.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a

0: tartunk.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Oroszországgal szembeni amerikai szankciós törvény mielőbbi és teljes körű végrehajtását sürgette szombati üzenetében Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök köszönetet mondott Donald Trump elnöknek és az amerikai törvényhozásnak az intézkedések elfogadásáért, írja az MTI. A jogszabály a nemrégiben elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátor nevét viseli, aki a kezdeményezés egyik fő kidolgozója volt. Zelenszkij hangsúlyozta, a politikus emlékének a legméltóbb tiszteletadás a szankciók szigorú alkalmazása lesz, különösen az orosz olajat vásárló és az orosz vállalatokkal üzletelő országokkal szemben, hogy ezzel kényszerítsék ki a háború lezárását. Szeptember 15-én Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériáján Janikovszky 100 címmel hallgathattak felolvasóestet az érdeklődők Darvas Kristóf, György Zoltán, Dávid és Martin Kovics Máté előadásában. A zenés irodalmi esten Janikovszky Éva felnőtt olvasók és örök gyerekek körében legnépszerűbb szövegeiből voltak hallhatók felolvasások, melyek között megidézték a korszakot egy-egy ismert vagy kevésbé ismert slágerrel az 50-es, 60-as, 70-es évekből. Darvas Kristóf zenész, zeneszerző, akinek fő hangszere a zongora, de játszik harmonikán és gitáron is, gyermekkora óta olvassa Janikovszky Éva könyveit.
4: Én gyerekkorom óta nagyon szeretem a könyveit, és különösen azt az egyet, amelyikből több szöveget is felolvasunk ebben az előadásban, és ez a lemez két oldala, ami talán egy picit kevésbé ismert, mint a gyerekkönyvei, ez felnőtteknek szánt könyv, amit 1978-ban jelent meg. Én ezt főleg kamaszkoromban nagyon sokat olvastam újra és újra, mert hát én 81-es születésű vagyok, tehát én a Kádár rendszernek csak a végét kaptam el gyerekként, és azt talán ebből a könyvből érezhettem meg legjobban, hogy milyen lehetett az a korszak, ez a 70-es évek, amelyben mondjuk a szüleim voltak fiatalok.
3: Az óvodásoktól kezdve az általános és középiskolásokon át egészen a felsőoktatásban tanulókig támogatja a fiatalok tanévkezdését Németkér önkormányzata. A településen többféle támogatási forma érhető el, amellyel a helyi családok oktatási és beiskolázási terheit kívánják csökkenteni. A kérelmek benyújtásához a személyigazolvány, a lakcímkártya, valamint a tajkártya másolatára van szükség, emellett a diákhitel vagy hallgatói jogviszonyigazolást is csatolni kell. A támogatásokra vonatkozó igényléseket szeptember 30-ig nyújthatják be az érintettek a Németkéri Közös Önkormányzati Hivatalban. Véradásra várják az önkénteseket jövő héten Tolna vármegyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet majd vért adni. Kedden reggel 8 és délután 3 óra között Dombováron a transfúziós osztályon, délután 1:30 és 1:30 között pedig a Nagydorogi Sportcsarnok klub helyiségében várják majd a véradókat. Szerdán Németkéren az Amandala rendezvényházban tartanak véradást délután 1:30 és 5 óra között. Csütörtökön ismét Dombováron a transfúziós osztályon lehet majd vért adni reggel 8 és délután 3 óra között, míg Gyönkön az idősek otthonában délután 2:30 és 5 óra között fogadják majd az önkénteseket. Pénteken Szekszárdon a területi vérellátóban várják ismét a segítőket reggel 8 és délután 2 óra között. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: A Paksi FC egy gólos győzelmet aratott a Kisvárda otthonában a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A szoros összecsapást a 71. percben Lenzsér Bence döntötte el egy megpattanó lövéssel, megszerezve ezzel a tolnaiak első idegenbeli sikerét a szezonban. Bognár György együttese az 1-0-ás győzelemmel elhozta a 3 pontot Szabolcsból, így 11 pontjával a tabella 6. helyén áll. A paksiak a következő fordulóban az MTK Budapest csapatát fogadják a Fehérvári úti stadionban.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel.
0: Richard Melville Hall, alias Moby, amerikai zenész és dalszerző, az elektronikus tánczene megkerülhetetlen figurája. Karrierje a 90-es évek elején indult, az áttörést a stúdiós kísérletezések után egy remix hozta meg a számára, és ez vonal még sokáig előtérben is maradt. Underground lemez kiadója pedig sorra adta ki a válogatásokat, amiken ő is szerepelt. Viharos kiadóváltást követően Moby új dalokon kezdett dolgozni, némelyiken már énekelt is. A 90-es években a sokoldalú zenész millióféle műfajba és stílusba belekóstolt. Lemezein tetten érhető a rock, a soul, az industrial, a pop, mindez persze legtöbbször sajátos elektronikus köntösbe öltöztetve. Számos alkalommal használták fel zenéjét komoly filmes produkciók is, miközben Moby felejthetetlen turnékon táncoltatta meg a közönségét. A 2000-es években saját fesztivált alapított, ez volt az Area, amin olyan előadók tették tiszteletüket az évek során, mint Paul Oakenfold, Nelly Furtado, David Bowie vagy a New Order. Az állatok jogaiért kiálló és egyértelműen háború ellenes zenész tiltakozó dalok elkészítésében is részt vett, miközben neves pop előadóknak is gyakran szerzett zenét. Moby karrierje során adott ki albumokat teljesen más néven, de volt, hogy rockbandát alapított. Kreatív ötletei izgalmas színfotokként jelennek meg a modern könnyű zene palettáján.

Ez a Best of Óra mai sztár vendégünkkel. Egy óra egy előadóval minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en.

Mobi továbbra is aktív. Sokszínű kulturális jelenléte legutóbb egy új, általa alapított lemezkiadóban és egy újra gondolt websájtban kulminálódtak, ahol zenéje egy részét ingyen letölthetővé tette független filmkészítők számára. De jelent meg a munkásságáról dokumentumfilm is, miközben rendszeresen kollaborál a legkülönfélébb előadókkal, akik között ott találhatjuk Lou Reedet, a Public Enemy-t, Bono-t és Jean-Michel Jarre-t, de készített remixeket a Blur, a Daft Punk és a Metallica dalaiból is. A mai Best of Start Mobi szívhez szóló klasszikusával, a 2002-es In This World-del zárom.

0: Ez volt a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Star Portréval. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. szeptember 20-a vasárnap 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Robertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Janikowski felolvasó est volt Pakson, támogatásokat indít a német kéri önkormányzat, bajnokit nyert idegenben a PFC, már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
1: Szeptember 15-én Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtárgalériáján Janikowski 100 címmel hallgathattak felolvasó estet az érdeklődők Darvas Kristóf, György Zoltán, Dávid és Martinkovics Máté előadásában. A zenés irodalmi esten Janikowski Éva felnőtt olvasók és örök gyerekek körében legnépszerűbb szövegeiből voltak hallhatók felolvasások, melyek között megidézték a korszakot egy-egy ismert vagy kevésbé ismert slágerrel az 50-es, 60-as, 70-es évekből. Darvas Kristóf zenész, zeneszerző, akinek fő hangszere a zongora, de játszik harmonikán és gitáron is. Gyermekkora óta olvassa Janikowski Éva könyveit.
2: Én gyerekkorom óta nagyon szeretem a könyveit, és különösen azt az egyet, amelyikből több szöveget is felolvasunk ebben az előadásban, és ez a lemez két oldala, ami talán egy picit kevésbé ismert, mint a gyerekkönyvei, ez felnőtteknek szánt könyv, amit 1978-ban jelent meg. Én ezt főleg kamaszkoromban nagyon sokat olvastam újra és újra, mert hát én 81-es születésű vagyok, tehát én a Kádár rendszernek csak a végét kaptam el gyerekként, és talán ebből a könyvből érezhettem meg legjobban, hogy milyen lehetett az a korszak, ez a 70-es évek, amelyben mondjuk a szüleim voltak fiatalok.
1: Az óvodásoktól kezdve az általános és középiskolásokon át egészen a felsőoktatásban tanulókig támogatja a fiatalok tanévkezdését német kér önkormányzata. A településen többféle támogatási forma érhető el, amellyel a helyi családok oktatási és beiskolázási terheit kívánják csökkenteni. A kérelmek benyújtásához a személyigazolvány, a lakcímkártya, valamint a tajkártya másolatára van szükség, emellett a diákhitel vagy hallgatói jogviszonyigazolást is csatolni kell. A támogatásokra vonatkozó igényléseket szeptember 30-ig nyújthatják be az érintettek a németkéri közös önkormányzati hivatalban. Újra használhatják a lakosok az Őrsi-hegyi Ártézi kutat Madocsán. A településen régóta népszerű, kiváló minőségű vizet adó kútnál az elmúlt időszakban jelentősen lecsökkent a víznyomás, ezért elkerülhetetlenné vált a műszaki felújítás. A munkálatok során a szakemberek átvizsgálták a kút szerkezetét, kitisztították a csőhálózatot és elvégezték a szükséges javításokat, így a vízellátás mostanra teljes mértékben helyreállt. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kút vize a beavatkozás után is átesett a kötelező laboratóriumi vizsgálatokon, amelyek igazolták, hogy a víz továbbra is tiszta, egészséges és fogyasztásra tökéletesen alkalmas. A helyiek így ismét biztonságosan tölthetik meg palackjaikat a kedvelt ártézi vízzel.
0: Paks FM hírek.
1: Kedvezményes burgonya és hagymavásárt szervez a helyi családoknak a Magyar Vöröskereszt Nagydorogi Alapszervezete. Az akció keretében a nagydorogi lakosok zsákos kiszerelésben vásárolhatnak krumplit, vörös hagymát, valamint 10 kilós kiszerelésben lila hagymát a piaci árnál kedvezőbben. A vásárlás előzetes regisztrációhoz és befizetéshez kötött, amelyre szeptember 25-ig van lehetőség a szervezőknél. Véradásra várják az önkénteseket jövő héten Tolna vármegyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet majd vért adni. Kedden reggel 8 és délután 3 óra között Dombóváron a transzfúziós osztályon, délután 1:30 és 5:30 között pedig a Nagydorogi Sportcsarnok klubhelyiségében várják majd a véradókat. Szerdán Németkéren az Amandala rendezvényházban tartanak véradást délután 1:30 és 5 óra között. Csütörtökön ismét Dombóváron a transzfúziós osztályon lehet majd vért adni reggel 8 és délután 3 óra között, míg Gyönkön az idősek otthonában délután 2:30 és 5 óra között fogadják majd az önkénteseket. Pénteken Szekszárdon a területi vérellátóban várják ismét a segítőket reggel 8 és délután 2 óra között. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges. Kiválóan szerepeltek a Tolna vármegyei rendőrök a Remete Szőlősön megrendezett harmadik belügyi drónkupán, adta hírül a Tolna vármegyei rendőr főkapitányság. A rendőrségi oktató és kiképző központ területén tartott szakmai megmérettetésen az ország egész területéről 28 csapat mérte össze tudását. A Tolna vármegyei rendőr főkapitányság képviselői most először vettek részt a versenyen, ahol összetett és precíz drón irányítási, valamint felderítési feladatokat kellett megoldaniuk. A tolnai egyenruhások végül az előkelő 8. helyen zártak, így első szereplésükkel rögtön az országos élmezőnybe küzdötték fel magukat.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Otthon tartotta a Sió kupát a Tarka SC Szekszárd NB1-es női kosárlabda csapata. Pénteken este döntőt játszott a tornán a KSC, miután előző nap simán verte a Vasas Akadémia együttesét. A döntőben is magabiztos 114-51 arányú szekszárdi győzelem született a Cseh DSK Basketball Brandiz ellen. A Tarka SC vezetőedzője, Magyar Bianka, így nyilatkozott rádiónknak az eredményhirdetés után.
3: Ez volt az utolsó felkészülési meccsünk, és bár a felkészülési meccseken elsősorban nem az eredmény a fontos, hanem különböző rotációkat próbálgattunk, hiszen azért nagyon új csapatunk van. 5 új magyar játékosunk is van, tehát az egész csapat majdnem, hogy kicserélődött, és kell idő, míg a játékosok összeszoknak és összeérnek, de jó volt látni, hogy együtt játszanak, és tényleg csapatként játszanak, és azt lehet látni, akik most kijönnek, hogy nincsen önző játék, hanem szépen járatjuk a labdát, csapatként játszunk, és nagyon tetszett a csapat védekezése is. Kemény héten vagyunk túl, hiszen a felkészülés utolsó hetében vagyunk, és örülök annak, hogy a kemény edzések ellenére jól sikerült, jó meccseket tudtunk játszani. Nagyon örülök annak, hogy az látszik, hogy sok szurkolónk lesz ismét, és tényleg a szurkolók nem csak, hogy jelen vannak, hanem hangokkal, tapsokkal buzdítják a csapatot. Bízom benne, hogy jövő hétvégén is ennyien, vagy még többen kint lesznek, hiszen azt gondolom, hogy ezért a csapatért bízom benne, hogy megéri majd szurkolni.
1: A tornán számos díjat is kiosztottak. A legjobb játékosnak a KSC és Bal Dominika bizonyult. A torna legeredményesebb játékosa a KSC válogatottja Dombai Réka volt 43 ponttal. A Szekszárd legjobbja Holc Rebeka lett, a Szabó Ödön Vándor és Örökös díjat az elmúlt szezon legjobb szekszárdi játékosa Dombai Réka kapta. Az elmúlt szezon legtöbbet fejlődő szekszárdi játékosa Szűcs Gréta, Dr. Pető Gyula díjban részesült. Az elmúlt szezon legtöbbet fejlődő Tolna megyei játékvezetője Bakó Bálint Szabó György díjat vetett át, és az elmúlt szezon legjobb szekszárdi szurkolója Bújdosó Zsuzsanna lett. Az NB1-es női kosárlabda bajnokság szeptember 26-án veszi kezdetét. A Tarka SC Szekszárd szombaton 6 órakor a Pécs együttesét fogadja. A Paksi FC egy gólos győzelmet aratott a Kisvárda otthonában a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A szoros összecsapást a 71. percben Lenzsér Bence döntötte el egy megpattanó lövéssel, megszerezve ezzel a tolnaiak első idegenbeli sikerét a szezonban. Bognár György együttese az 1-0-ás győzelemmel elhozta a 3 pontot Szabolcsból, így 11 pontjával a tabella 6. helyén áll. A paksiak a következő fordulóban az MTK Budapest csapatát fogadják a Fehérvári úti stadionban. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A Sztár Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ha elkap téged akár egy apró kis betegség is, akkor te milyen beteg vagy? Tehát, hogy beleéled magad és szenvedsz, vagy pedig egyszerűen meg is feledkezel róla, és mész tovább, csinálod a dolgokat, és valaki kérdezi utólag, hogy beteg voltál? Nem. Melyik vagy
2: te? Én attól tartok, hogy ez egy ilyen férfi szindróma.
1: Az egyes verzió? Beleéljük magunkat és szenvedünk?
2: Igen, és kutatod, hogy vajon ez most melyik komoly betegségnek a kezdete.
3: Takács Nikolász, előadó művész.
2: Egy kicsit, egy kis fölénnyel kellene ezt mindig.
1: Ez milyen jó fölénnyel, azt mondod, igen. De jó, hogy felülről ránézni, én így is tudom ezt mondani.
2: Igen.
1: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
2: Mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, hogy a test és lélek az egy az egyben, ezért igen, és úgy mielőtt elkezdtük ugye a forgatást, mondtam, hogy kicsit a nyakam az be van csípődve. Hát tegnap volt egy ilyen kis megoldandó, stresszes feladat, biztos, hogy ez. Ez
1: a válladra került egy nagy nyomás?
2: Egy kicsit a hátul a nyakamnál. Igen.
1: És akkor tulajdonképpen szoktál azon is dolgozni, hogy mondjuk, ha van egy testi tünet, akkor a lelki oldalát megoldani?
2: Biztos vagyok benne, hogy ha ma megoldom a tegnapi problémát, akkor estére szépen kilazul, és nem lesz gond.
1: Megoldod?
2: Megfogom.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
4: Paks FM.

0: FM.
1: Box FM.
2: A Star Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
4: Nem vagyok hipohonder típus, tehát nem keresek magamon szimptomákat, nem tulajdonítok óriási jelentőséget annak, ami egy apróság. De ha valaminek megvan a kúrája, és tudjuk, hogy ez hogy zajlik, akkor ezt betartom.
5: Figyelsz rá?
4: Meg akarok szabadulni tőle, utamban van a betegség.
5: Észre?
4: Nem szeretek belefeledkezni, hogy én most beteg vagyok.
5: De és észreveszed magát a betegséget?
4: Igen, már mielőtt jön. Hát azért,
5: tényleg már érzed, hogy jönni fog?
4: Persze. Hát ezt azért egy pár évtized után a Földön az ember már megtanulja, hogy mikor fog bedurrani a torka, mikor jön ez vagy az ki. Persze.
5: És olyankor, amikor érzed, akkor a figyelmed hol van? Hogy megfigyeled, hogy na most már tudom, hogy jön, vagy pedig ráteszed a figyelmedet egy feladatra, hogy most ezzel foglalkozom, ezt csinálom, mert ezt meg kell csinálnom, ezt írom, és úgy elfelejted a betegséget, hogy pár napja el is felejtettem, nincs is. Nincs.
4: Nem, nincs ilyen nálam. Eldöntöm, hogy ez most milyen, erre most egy tea kell, vagy egy diéta kell, vagy egy böjt kell, vagy erre sport kell, vagy erre mi kell.
5: Aha, ugye?
4: Tehát akkor hogyha megfájdul a hátam, akkor biztos, hogy olyan jó vagy gyakorlatokat fog végezni, ami inkább arra megy rá, hogyha a lábamnom fájdul meg valami, akkor azt a jóga gyakorlatot választom, már hogy ászanákról beszélek természetesen. Ha a torkomnál van, akkor biztos a tea lesz a megoldás, akkor ez biztos, hogy igazi gyömbér, stb. Nem tudok minden diagnosztizálni, nem vagyok egy ilyen önjelölt orvos.
5: De akkor figyeled, magyarul mindig, most én próbálom lefordítani, akkor figyeled a tested, és ha valamit érzékelsz, hogy valamihol valami mintha lenne, akkor lényegében megszeretgeted azt a területet magadon.
4: Ez kimondottan így van. Megszeretgetem. Uh-huh. Ez meditációban is létezik.
5: Tehát csinálod
4: ezzel,
5: is?
4: Persze, uh-huh. Persze. Tehát ezzel külön foglalkozni érdemes is, mindenkinek ajánlom, aki képes bármilyen típusú meditációs állapotba kerülni, akár vezetett meditáció, akár csak egy relaxációról beszélünk. Uh-huh. Nem kell semmiféle gurúságnak lenni, lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés.

0: a folyadékháztartás mindig rendben legyen, a vitamin mellett pedig a testmozgás és a légzésnek a rendben tartása abszolút meg tudja őrizni egy egész télen át az egészséget.
1: Vagy egy életen át. Azt el tudod képzelni egyébként, hogyha jól működnél lelkileg, teljesen, mindig, nem lenne benned stressz, és a lehető legoptimálisabban működtetnéd magad testileg, lelkileg, hogy akkor gyakorlatilag nem is lennél beteg. Tudod ezt képzelni?
0: Én ezt gondolom a világról.
1: Na, jó.
0: Nekem ez a világképem, de szó szerint az elsőtől az utolsóig, nem tudnám más jobban elmondani. Igen.
2: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik. Ez a

0: Paks FM.
1: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Hajdú Klára, énekesnő.
3: Nyilván tudom, hogyha túlhajtom magam, akkor ezért is kell vigyázni ezzel a túlzással, azzal, hogy dolgozunk sokat, hogy ne legyünk betegek. És én hajlamos vagyok egyébként egy nagyon intenzív időszak után beteg lenni, de tudom, hogy olyankor... Igen, nem. Igen. Volt példa másra is, majd azt is elmondom, de hogy így ez inkább a jellemző, hogy amikor van ideje kijönni rajtam, mondjuk egy ünnepkor, karácsonykor, vagy amikor egy kicsit leteszek egy nagy feladatot, akkor utána szokott olyan lenni, hogy így elfáradok gyakorlatilag.
2: Amikor van rá lehetőség.
3: De van olyan is, amikor megakadályoz bizonyos dolgokban.
2: Volt már olyan konkrét?
3: Volt.
2: Tényleg?
3: Volt, és az utóbbi évben ez nagy stressz is volt nekem, mert amikor az utolsó, vagy a legújabb lemezünket a kvártettel készítettük,

0: lehúvom az énekemet, akkor a demózási folyamat közben is, amikor én már a párommal és a Cseke Gábor kollégámmal készítettem a hangszereléseket, már akkor volt olyan, hogy nem nagyon tudtam rendesen jól felénekelni őket, mert nem volt levegőm. Ez valószínűleg egy ilyen visszamaradt dolog volt egy betegségből. Majd, amikor a stúdióba mentünk, akkor is beteg lettem, ami baromi ijesztő, hogy már minden le van szervezve, mindenki ráér, a stúdió lefoglalva, és nem, egyszerűen nem tudtam énekelni.
1: Létre is jött az, hogy nem sikerült énekelni? Akkor?
0: Az volt, hogy tudtam, borzasztó úgy énekelni a stúdióba, hogy tudtam, hogy ez nem lesz hasznos, amit én ott csinálok, mert ugye ott el vagyunk szeparálva egymástól, és tudtam, hogy vissza kell mennem javítani.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik. Fox

0: FM. Összeköt.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Olyat figyeltél meg, hogy olyankor jön ki rajtad jobban bármilyen betegség, amikor van rá lehetőség?
3: Nem, inkább azt figyeltem meg, de nem a lehetőségnél. Nálam nem az van, hogy na most olyan stengben vagyok, hogy nem betegedhetem meg, meg olyan fontos dolgaim vannak, és amikor már vége van ezeknek a megpróbáltatásoknak, akkor végül meglep a betegség.
2: Nem így.
4: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
3: Hát vagy én máshogy fogalmazom meg, ugyanezt már ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy lehet, hogy ez ugyanaz. De én azt tettem észre, hogy hatalmas nagy stressz hatására valami szokott jelentkezni. De valójában nem közben, tehát utána, de ugye ezt tudjuk, hogy a stressz hatására pontosan a harcolj vagy menekülj teljes fiziológiai reakció az erősebbé tesz, és le is fáraszt, és utána meg lezuhan az immunrendszered, vagy éppen az ellenálló képessége. Ilyen értelemben lehet, hogy ez egy ugyanannak a dolgnak egy másik megfogalmazása. De én úgy szoktam mondani, hogyha valami túl nagy stresszt okoz nekem, akkor azt megérzem.
2: A figyelmedet ilyenkor hova teszed, hogy figyelsz a betegségre, hogy jössz, olyan ilyen figyelgeted, vagy pedig azokra figyelsz, amiket éppen csinálsz, hogy most ezt megírom, ezt elintézem, őt felhívom, ide elmegyek, és közben meg is feledkezel a betegségről.
5: Azért ennyire jó ebben még nem vagyok, sajnos amikor már ennyire érződik, hogy jön.
4: Hajdó Klára, énekesnő.
5: Akkor sajnos az felhívja rá annyira a figyelmem, hogy azért nem tudok 100%-osan dolgozni. Van olyan helyzet, amikor muszáj, tehát hogy nem tudsz mit csinálni.
2: Hát a koncert, a színpad, ez biztos ilyen helyzet, hogy ott nem tudsz mit csinálni, ott vagy.
5: Egyébként az éneklés gyógyít. Tehát, hogy én azért ezeknek eléggé utána néztem, hogy milyen jót tesz az immunrendszerünknek az éneklés. És nem csak az, hogy gyógyulsz, hanem a stresszt csökkenti, és ezáltal gyógyul az ember, hogy nyilván tudjuk, hogy a stressz az egyébként is megbetegít, csökkenti az immun állapotát, úgyhogy az immunrendszerünk védekező képességét.
2: Olyan, mintha az maga lenne a betegség, nem a stressz.
5: Így van, meg az, hogyha engedjük gyakorlatilag eluralkodni, mert van stressz mindig lesz. Azt inkább kezelni kell, megtanulni.
2: Éneklés közben van?
5: Hát akkor, hogyha az ember mondjuk nem elég felkészült, ha beugrós munka van, amire nagyon gyorsan kellett így felkészülnie, ha túl nehéz az anyag neki, tehát hogy tudatosan kellene nyilván mindig dönteni, amikor az ember elvállal egy munkát. Van olyan sajnos, hogy nagyon stresszes egy munka, vagy egy koncert, vagy egy olyan megkeresés, amitől az ember nagyon tart. Általában akkor tartunk tőle, hogyha nem vagyunk azon a szinten, vagy nem nekünk való az a feladat, vagy nem olyan közeg, nem a mi zenei területünk. Most már ezeket próbálom én például tudatosan elkerülni.
2: Kikerülni.
5: Igen, mert egy olyan elvárás, aminek
2: nem is kellene megfelelni.
5: Igen, nem is akarok, és nem is kellene nekem ott lennem, nem kellene neki megfelelnem, és nem azért, mert gyáva vagyok, vagy mondjuk nincs elég önbizalmam, hanem most már ennyi idő alatt azért nagyjából tudom, hogy mi az, ami nekem jót fog tenni, és mi az, ami nem. És hát ami stresszt okoz, az egyértelműen rossz.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
0: Paks FM. Összeköt.

0: FM.
1: Paks FM.
2: A Sztárportré most folytatódik.
3: Olyankor szoktál megbetegedni, amikor van rá lehetőség?
4: Teljes mértékben akkor betegszem meg, amikor tudom, hogy most nincs szükség
3: rád.
4: Rám.
3: De jó. Most lehetsz beteg.
4: Most lehetek beteg.
5: Takács Nikolasz.
4: Nem egy kellemes dolog, de mivel van 2-3-4 napom, amikor kivonhatom magam a forgalomból, ezért most lehetek beteg.
5: Keleti Andrea, táncművész.
6: Nagyon érdekes egyébként, hogy jó néhányszor megtapasztaltam már az életben, hogy a nyaraláskor voltam beteg. Hogy ez azt jelentette, hogy egyszerűen az ember tudja, hogy most nem lehetek, és most van itt a szabadság ideje, ami rólam szólna, akkor gyerünk.
3: Olyankor szabad betegnek lenni.
6: Szabad betegnek lenni.
3: Munka alatt nem lehet, igen. Egyébként ez gyakran megfigyeled ezt? Tehát tulajdonképpen amikor van rá lehetőség, hogy beteg legyél, akkor leszel beteg.
6: Hát nézd, most is ez van. Tehát, hogy a családom egy része most éppen úgy hozta a sors, hogy kórházban van, a fiam beteg, és én makkegészséges vagyok, vagy legalábbis pont a férjem beszélt anyukámmal, és mondta neki, az Andi még jól van, ő most nem ér rá betegnek lenni, pont tegnap hangzott el otthon.
3: És ez nem vicc, tehát nem ér rá betegnek lenni. Mikor fogsz ráérni legközelebb?
6: Ki szoktam jelölni meg ilyen időszakokat, amikor egy kicsit így lehet elengedni. És mondom, kis használom, tehát hogy tényleg tudom, hogy mikor lehet, és akkor igen. Meg egyébként az van, hogy nyilván vannak dolgok, amik beütnek, tehát hogy nyilván voltam az elmúlt időszakban én is néhányszor kórházban, gyakorlatilag senki nem tudja a szűk családomon kívül, és tánciskolában szinte meg se érezték. Tehát, hogy mondta az orvos, hogy remélem Andrea még fekszik. Ó, hát én már 2 hete egy zumbát tartottam.
2: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM.
6: Paks FM.

0: FM. Összekött.
1: A Starportré most folytatódik.
2: Keleti Andrea, táncművész.
3: 17 éves voltam körülbelül, amikor először 16, amikor lett egy nagy térdsérülésem, mert egy ilyen bagatell dolog, rossz a térdizületem, hirtelen legugoltam, és soha többé nem tudtam kinyújtani a lábamat, és akkor elmentem az orvoshoz, a megfelelő technikával helyre rakta a porcot, ami beakadt, kaptam egy hónapra egy bokától combig tartó gipszet, és akkor miután ez rendbe jött, egy hosszabb rehabilitáció után újból táncoltam természetesen, és akkor ez aztán egy év múlva körülbelül megismételte önmagát, ez az esemény, mert nyilván nem vártam eleget, és akkor én úgy gondoltam, hogy viszont egy hosszú, vagy egy nagyon fontos táncverseny van a hétvégén, úgyhogy ha én ezt ki tudom otthon nyújtani, és másnap rá tudok lépni, akkor itt hétvégén lesz táncverseny. Úgyhogy én fájdalomcsillapítóval, jegeléssel, akkor volt az, amikor ilyen óriási nagy hó volt januárban, és ilyen nagy jégzsákokat hoztuk a havat nejlon zacskóba, és jegeltük, ekkora volt a térdem egyébként. Az öltözőből nem tudtam lejönni a lépcsőn a táncteremig, de végig versenyeztük a versenyt. Jó, másnap bevittek, és akkora nagy térdműtétem volt, hogy az orvos azt mondta, hogy soha többé nem fogok tudni táncolni. De hát utána még táncoltam, még azóta is táncolok, és minden nap táncolok, úgyhogy az van, hogyha az ember nem éli bele magát, nem hisz az orvosnak, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni. És ez így van, ez nálam, nagyon sokszor voltam én egyébként kórházban, voltak nagy műtéteim, és mindig ilyen gyorsan rehabilitálom magam.
4: Akkor tulajdonképpen nagyon fontos dolog, lehet, hogy soha nem maradt el a te betegséged miatt.
3: Biztos, nem hogy nem. Ez a táncverseny is ki volt pipálva, úgyhogy biztos nem. Előadás olyan, nem lehet, hogy én amiatt hiányzom, hogy én vagyok beteg. Felnőttek vagyunk, gyerekeket nevelünk, és munkahelyünk van. Tehát ez azt jelenti, ha akarjuk, hogy ez így maradjon, akkor jobb, ha az ember a betegségeket fel se veszi, és próbálja valahogyan túlélni, feltűnés nélkül.
2: Takács Nikolasz.
5: Ha azt hiszem, hogy a helyemen vagyok, haladok, uh-huh. Van jövőbeni teendőm, fontosnak érzem magam, érzem, hogy haladok az életemmel, ha mindenki rendben van a szeretteim közül, akkor ez egy tökéletes állapot.
4: És olyankor valószínűleg nem is betegszik meg az ember.
5: Nem. Nem, mert miért is?
4: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
5: Mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, ezért igen.
6: Lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Megszeretgetem.
3: Hogyha az ember nem éli bele magát, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni.
1: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
0: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Paks FM.

0: slágereivel.
1: Dogsefem. Összeköt.
0: Reklám.
2: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
3: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
2: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
3: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
2: Ez eléggé a város széle.
3: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
2: Tényleg? Mondd a számukat.
3: 0629-411-071.
2: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
3: PT Autókozmetika 0629-411-071.
2: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Oroszországgal szembeni amerikai szankciós törvény mielőbbi és teljes körű végrehajtását sürgette szombati üzenetében Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök köszönetet mondott Donald Trump elnöknek és az amerikai törvényhozásnak az intézkedések elfogadásáért, írja az MTI. A jogszabály a nemrégiben elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátor nevét viseli, aki a kezdeményezés egyik fő kidolgozója volt. Zelenszkij hangsúlyozta, a politikus emlékének a legméltóbb tiszteletadás a szankciók szigorú alkalmazása lesz, különösen az orosz olajat vásárló és az orosz vállalatokkal üzletelő országokkal szemben, hogy ezzel kényszerítsék ki a háború lezárását. Újra használhatják a lakosok az Őrsi-hegyi Ártézi kutat Madocsán. A településen régóta népszerű, kiváló minőségű vizet adó kútnál az elmúlt időszakban jelentősen lecsökkent a víznyomás, ezért elkerülhetetlenné vált a műszaki felújítás. A munkálatok során a szakemberek átvizsgálták a kút szerkezetét, kitisztították a csőhálózatot és elvégezték a szükséges javításokat, így a vízellátás mostanra teljes mértékben helyreállt. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kút vize a beavatkozás után is átesett a kötelező laboratóriumi vizsgálatokon, amelyek igazolták, hogy a víz továbbra is tiszta, egészséges és fogyasztásra tökéletesen alkalmas. A helyiek így ismét biztonságosan tölthetik meg palackjaikat a kedvelt ártézi vízzel. Véradásra várják az önkénteseket jövő héten Tolna vármegyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet majd vért adni. Kedden reggel 8 és délután 3 óra között Dombóváron a transfúziós osztályon, délután 1:30 és 1:30 között pedig a Nagydorogi Sportcsarnok klubhelyiségében várják majd a véradókat. Szerdán Németkéren az Amandala rendezvényházban tartanak véradást délután 1:30 és 5 óra között. Csütörtökön ismét Dombóváron a transfúziós osztályon lehet majd vért adni reggel 8 és délután 3 óra között, míg Gyönkön az idősek otthonában délután 2:30 és 5 óra között fogadják majd az önkénteseket. Pénteken Szekszárdon a területi vérellátóban várják ismét a segítőket reggel 8 és délután 2 óra között. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tájkártya szükséges.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: A Paksi FC 1-gólos győzelmet aratott a Kisvárda otthonában a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A szoros összecsapást a 71. percben Lenzsér Bence döntötte el egy megpattanó lövéssel, megszerezve ezzel a tolnaiak első idegenbeli sikerét a szezonban. Bognár György együttese az 1-0-ás győzelemmel elhozta a 3 pontot Szabolcsból, így 11 pontjával a tabella 6. helyén áll. A paksiak a következő fordulóban az MTK Budapest csapatát fogadják a Fehérvári úti stadionban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most! Egy újabb

A Jonas Blue-tól szólt az Edge of Desire, ezzel meg is kezdtük a vasárnapunkat, vagyis azon belül is a délután 2 óránkat, egészen este 6-ig Strasser Adner hozza a Paks FM stúdiójából a legjobb slágereket, maradjatok velem! Ebben az órában folytatjuk a jó slágerekkel és egy-két érdekességet is, mint hogy ma van a kulturális örökség napjainak a második napja, immár így vasárnap, és hogy tegnap megkezdődött az Oktoberfest, ami pedig Münchenből ismerős lehet mindenkinek, hiszen világhírű az a fesztivál. Most menjünk tovább zenével, jön David Guettától és Teddy Swims-től a Gun Gun Gun. We were

A Pakstops All Stars jöhet a tapszót 2024-ből, mára pedig vasárnapra van egy jó programunk, a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvénysorozat. Szeptember 19 és 20-án több mint 100 olyan fővárosi és vidéki épület, műemlék és különleges helyszín nyílik meg, amelyeket máskor egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan lehet megnézni. Van, ahol vezetett séta, máshol kiállítás vagy épületbejárás várja a látogatókat. Az országházban például különleges túrákat is szerveznek, többek között a kupola belsejében és az épület olyan részeibe, ahova hétköznap nem nagyon jutunk el. Bár ezek közül több programra már minden hely betelt, az idei motto is érdekes, veszélyben lévő örökség, megújulás, újragondolás, élettel való megtöltés. Szóval aki ma egy kicsit turistának szeretné érezni magát a saját országában, annak érdemes körülnézni a programok között. Zenében megfolytatjuk, jön Armin van Buurentől az

Justin Bieber és Daniel Caesartól szólt a Peaches. És a szeptember vége közeledik, akkor Münchenben indul az Oktoberfest. Az idei rendezvény tegnap, szeptember 19-én kezdődött, és egészen október 4-ig tart. Ma ráadásul az egyik leglátványosabb hagyomány következik. A Népviseletes és Lövész Egyesület nagy felvonulása München belvárosán keresztül egészen a fesztivál területéig. És egy érdekesség, az első Oktoberfestet még 1810-ben rendezték meg egy bajor királyi esküvő tiszteletére, és eredetileg lóverseny is volt a program része. A nép pedig kicsit megtévesztő, mert ma már a fesztivál nagy része szeptemberben zajlik, ennek egyszerű oka van. Az időjárás szeptemberben általában kellemesebb, mint október közepén, így Münchennél. Szóval ha ma valahol bajor zene, perec és népviselet jön szembe, jó esél az Oktoberfest az oka. Én most nem bajor zenét játszok, de jön Duencsitól az Anxiety.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb dróntámadás érte a Kurszki nukleáris létesítményt Oroszországban, írja az MTI. A Rosszatom orosz állami atomenergetikai vállalat tájékoztatása szerint szeptember 17-én egy ukrán drón zuhant a Kursz 2 atomerőmű első blokkjának hűtőtornyára, majd a becsapódáskor felrobbant. A közlemény szerint az incidens során keletkezett kisebb károk nem befolyásolták a létesítmény működését, az érintett reaktorblokk továbbra is teljes kapacitással üzemel. A hatóságok hangsúlyozták, az erőmű biztonsága garantált és a sugárzási szint sem változott, az a megszokott természetes értékeken belül maradt. Az idén április végén üzembe helyezett első reaktorblokkot nem először érte támadás, a fegyveres konfliktus során júliusban már találat érte az épülő második blokk hűtőtornyát is. A korábbi eset során sem sérült meg senki, és az erőmű folyamatos működése akkor sem került veszélybe. Szeptember 15-én Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtárgalériáján Janikovszki 100 címmel hallgathattak felolvasó estet az érdeklődők Darvas Kristóf, György Zoltán, Dávid és Martin Kovics Máti előadásában. A zenés irodalmi esten Janikovszki Éva felnőtt olvasók és örök gyerekek körében legnépszerűbb szövegeiből voltak hallhatók felolvasások, melyek között megidézték a korszakot egy-egy ismert vagy kevésbé ismert slágerrel az 50-es, 60-as, 70-es évekből. Darvas Kristóf zenész, zeneszerző, akinek fő hangszere a zongora, de játszik harmonikán és gitáron is. Gyermekkora óta olvassa Janikovszki Éva könyveit.
3: Én gyerekkorom óta nagyon szeretem a könyveit, és különösen azt az egyet, amelyikből több szöveget is felolvasunk ebben az előadásban, és ez a lemez két oldala, ami talán egy picit kevésbé ismert, mint a gyerekkönyvei, ez felnőtteknek szánt könyv, amit 1978-ban jelent meg. Én ezt főleg kamaszkoromban nagyon sokat olvastam újra és újra, mert hát én 81-es születésű vagyok, tehát én a Kádár rendszernek csak a végét kaptam el gyerekként, és azt talán ebből a könyvből érezhettem meg legjobban, hogy milyen lehetett az a korszak, ez a 70-es évek, amelyben mondjuk a szüleim voltak fiatalok.
2: Kedvezményes burgonya és hagymavásárt szervez a helyi családoknak a Magyar Vöröskereszt Nagydorogi Alapszervezete. Az akció keretében a nagydorogi lakosok zsákos kiszerelésben vásárolhatnak krumplit, vöröshagymát, valamint 10 kilós kiszerelésben lila hagymát a piaci árnál kedvezőbben. A vásárlás előzetes regisztrációhoz és befizetéshez kötött, amelyre szeptember 25-ig van lehetőség a szervezőknél.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: A Paksi FC egy gólos győzelmet aratott a Kisvárda otthonában a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A szoros összecsapást a 71. percben Lenzsér Bence döntötte el egy megpattanó lövéssel, megszerezve ezzel a tolnaiak első idegenbeli sikerét a szezonban. Bognár György együttese az 1-0-ás győzelemmel elhozta a 3 pontot Szabolcsból, így 11 pontjával a tabella 6. helyén áll. A paksiak a következő fordulóban az MTK Budapest csapatát fogadják a Fehérvári úti stadionban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.
4: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me

3 óra után jött Alex Warren és az Ordinary, de folytatjuk a Paks FM-en. Hozok például a jó zenéken kívül program ajánlót is a jövő hétre. Zenében pedig itt lesz velünk Martin Garrix, Dash Youngfly-al, Alok és még Bebe Rexha is hozza nekünk a Deep In Your Love zenét. Kezdésnek Martin Garrix, Repeat It.

0: Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Szeptember 24-én színház lesz Pakson, Szikora Róbert, Macskafogó, Nep József és Ternovszky Béla rajzfilmje alapján musical. A Csengédénes Kulturális Központban szeptember 24-én 19 órától, Egészségnap lesz Bölcskén szeptember 25-én a rendezvényházban. Reggel 8-tól délután 3-ig, Kalocsán szeptember 26-án 18 órától Rákász Gergely Mozart orgona koncertje lesz a Kalocsai Színházban. Szeptember 26-án Pakson víradás lesz a Csengélyi Dénes Kulturális Központban 10 órától 17 óráig. Szeptember 26-án énekverseny lesz Szekszárdon, Gemenc hangja 2026, könnyűzenéi énekverseny diákok részére, popdal és musical kategóriában. A kezdés szombaton 10 órától lesz. Szeptember 26-án Szekszárdon az Önkéntesek napja 2026 lesz, a Babics Mihály Kulturális Központban 10 órától. Szekszárdra érkezik Janklovics Péter, a Babics Mihály Kulturális Központban lesz stand-up előadás a 19 órától szeptember 28-án. Szeptember 29-én Pakson lesz előadás, író-olvasó találkozó Hidasi Judittal. Szeptember 29-én kedden 17 órától a Csengélyi Dénes Kulturális Központ könyvtár galériáján. Szeptember 29-én Tolnán gyerekprogram lesz. A Téla Pódium Meseszínház bemutatja a Fogfájos Vaddisznó zenés mesejátékot a Népmese napja alkalmából a Tolnai Művelődési Központ lovardában.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Selena Gomez-től szólt a Killing with Kindness. Ma pedig van egy ünnepeltünk, aki a 92. születésnapját ünnepli, nem más, mint Sophia Loren, az olasz filmtörténet egyik legismertebb színésznője. 1934. szeptember 20-án született Rómában. Loren karrierje az 50-es években indult, és hamar nemzetközi sztár lett. Az egyik legnagyobb sikere az 1960-as Egy asszony meg a lánya című film volt, amelyért Oscar-díjat is kapott. Ezzel történelmet is írt, ő lett az első színész, aki nem angol nyelvű alakításért nyerte el a legjobb női főszereplőjének járó Oscart. Hollywoodban olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Gary Grant, Marlon Brando vagy Georgi Peck, közben pedig végig az olasz filmművészet egyik jelképe maradt. Úgyhogy ma egy igazi filmes legenda fújhatja el a 92-es gyertyát. Mi pedig játszunk is emiatt. Zenében jön a Coldplay és az Adventure of a Lifetime.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb részleteket közölt a kormány a 400 ezer rászoruló gyermeknek járó 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról. A második 50 ezer forintos részletet november 30-ig juttatják el a családokhoz utalvány formájában, több kisebb címletben, hogy a külön élő szülők is könnyen megoszthassák azt, írja az MTI. A támogatásból az iskolai felszereléseken túl ruhát, vitamint, fejlesztőjátékot, valamint egyes műszaki és digitális cikkeket is lehet vásárolni 2027. március 15-ig. A postán át nem vett küldemények még 10 munkanapig átvehetők a fiókokban. A kormány emellett közölte, pótlólag kifizetik az első augusztusi 50 ezer forintos részletet annak a több mint 6600 jogosultnak, akihez az adminisztrációs hiba miatt eddig nem jutott el. Szeptember 15-én Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériáján Janikovszky 100 címmel hallgathattak felolvasóestet az érdeklődők Darvas Kristóf, György Zoltán, Dávid és Martin Kovics Máté előadásában. A zenés irodalmi esten Janikovszky Éva felnőtt olvasók és örök gyerekek körében legnépszerűbb szövegeiből voltak hallhatók felolvasások, melyek között megidézték a korszakot egy-egy ismert vagy kevésbé ismert slágerrel az 50-es, 60-as, 70-es évekből. Darvas Kristóf zenész, zeneszerző, akinek fő hangszere a zongora, de játszik harmonikán és gitáron is. Gyermekkora óta olvassa Janikovszky Éva könyveit.
3: Én gyerekkorom óta nagyon szeretem a könyveit, és különösen azt az egyet, amelyikből több szöveget is felolvasunk ebben az előadásban, és ez a lemez két oldala, ami talán egy picit kevésbé ismert, mint a gyerekkönyvei, ez felnőtteknek szánt könyv, amit 1978-ban jelent meg. Én ezt főleg kamaszkoromban nagyon sokat olvastam újra és újra, mert hát én 81-es születésű vagyok, tehát én a Kádár rendszernek csak a végét kaptam el gyerekként, és azt talán ebből a könyvből érezhettem meg legjobban, hogy milyen lehetett az a korszak, ez a 70-es évek, amelyben mondjuk a szüleim voltak fiatalok.
2: Újra használhatják a lakosok az Őrsi-hegyi Ártézi kutat Madocsán. A településen régóta népszerű, kiváló minőségű vizet adó kútnál az elmúlt időszakban jelentősen lecsökkent a víznyomás, ezért elkerülhetetlenné vált a műszaki felújítás. A munkálatok során a szakemberek átvizsgálták a kút szerkezetét, kitisztították a csőhálózatot és elvégezték a szükséges javításokat, így a vízellátás mostanra teljes mértékben helyreállt. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kút vize a beavatkozás után is átesett a kötelező laboratóriumi vizsgálatokon, amelyek igazolták, hogy a víz továbbra is tiszta, egészséges és fogyasztásra tökéletesen alkalmas. A helyiek így ismét biztonságosan tölthetik meg palackjaikat a kedvelt ártézi vízzel. Kiválóan szerepeltek a Tolna vármegyei rendőrök a Remete Szőlősön megrendezett harmadik belügyi drónkupán, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőrkapitányság. A rendőrségi oktató és kiképzőközpont területén tartott szakmai megmérettetésen az ország egész területéről 28 csapat mérte össze tudását. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság képviselői most először vettek részt a versenyen, ahol összetett és precíz drón irányítási, valamint felderítési feladatokat kellett megoldaniuk. A tolnai ruhások végül az előkelő 8. helyen zártak, így első szereplésükkel rögtön az országos élmezőnybe küzdötték fel magukat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Rózsa Magdonától szólt a Rúzs. Folytatjuk a jó slágerekkel itt a Paks FM-en, illetve hozok egy-két érdekességet, mint hogy például a Trónok harca írója ma született, és hogy milyen világnapunk van, ma van a Pepperoni Pizza világnapja. Erről is hozok egy-két érdekességet. Zenében pedig jöjjön most Eva Max és a Spotify.

BTS-től szólt a Butter, ma pedig nem más ünnepel, mint a Trónok harca írója George R. R. Martin, aki 1948. szeptember 20-án született, vagyis ma 78 éves, az ő regény sorozatából készült a Trónok harca, amely később a televíziózás egyik legnagyobb sikersorozatává vált. Érdekesség, hogy Martin már jóval Westeros előtt is írt sci-fit és fantasyt, dolgozott televíziós sorozatokon, és csak az 1990-es években kezdett bele abba a történetbe, amelyből később az a Tűz és a Jég dala lett. És van egy jellegzetessége, amit a rajongók nagyon jól ismernek. Martin sokszor azt mondja, hogy úgy ír, mint egy kertész. Nem mindent tervez meg előre, hanem ülteti a történet magait, aztán figyeli, merre nőnek. Talán ezért is tudnak nála ennyire váratlan fordulatokat venni a szereplők sorsai. Folytassuk zenével, ezek után jöjjön Two Colors to the Loveful.

0: A Jonas Brothers-től az Only Humans, és egy könnyedebb téma, így az uzsonna és a vacsora környékére. Szeptember 20-án tartják Amerikában a pepperoni pizza napját. A pepperoni érdekes módon nem igazán tradicionális olasz feltét, az olasz-amerikai konyhában alakult ki, és Amerikában lett elképesztően népszerű. Maga a szó is megtévesztő, olaszul a pepperoni paprikát jelent. Tehát ha Olaszországban pepperoni pizzát kérnénk, könnyen lehet, hogy nem azt kapnánk, amire számítunk. Az amerikai változat egy fűszeres, szárított kolbászféle, ami sütés közben jellegzetesen felkunkorodik, és ettől lett az egyik legismertebb pizza feltét a világon. Szóval, ha ma pizza kerül az asztalra, a pepperonis változat dátum szerint is indokolt. Egy kis szünet után pedig jön Olivia Rodrigo és a Drop Dead.
1: Mindjárt folytatjuk!
2: Gasman, Gasman, Gasman.

0: Rocks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. És most.
3: Will it be kicks in?
4: Justin Bieber.
5: Hey, I'm Adele.
6: Chainsmokers.
0: És most vissza

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0620-9-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Oroszországgal szembeni amerikai szankciós törvény mielőbbi és teljes körű végrehajtását sürgette szombati üzenetében Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök köszönetet mondott Donald Trump elnöknek és az amerikai törvényhozásnak az intézkedések elfogadásáért, írja az MTI. A jogszabály a nemrégiben elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátor nevét viseli, aki a kezdeményezés egyik fő kidolgozója volt. Zelenszkij hangsúlyozta, a politikus emlékének a legméltóbb tiszteletadás a szankciók szigorú alkalmazása lesz, különösen az orosz olajat vásárló és az orosz vállalatokkal üzletelő országokkal szemben, hogy ezzel kényszerítsék ki a háború lezárását. Az óvodásoktól kezdve az általános és középiskolásokon át egészen a felsőoktatásban tanulókig támogatja a fiatalok tanévkezdését Németkér önkormányzata. A településen többféle támogatási forma érhető el, amellyel a helyi családok oktatási és beiskolázási terheit kívánják csökkenteni. A kérelmek benyújtásához a személyigazolvány, a lakcímkártya, valamint a tajkártya másolatára van szükség, emellett a diákhitel vagy hallgatói jogviszonyigazolást is csatolni kell. A támogatásokra vonatkozó igényléseket szeptember 30-ig nyújthatják be az érintettek a Németkéri Közös Önkormányzati Hivatalban. Véradásra várják az önkénteseket jövő héten Tolna vármegyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet majd vért adni. Kedden reggel 8 és délután 3 óra között Dombováron a transzfúziós osztályon, délután 1:30 és 5:30 között pedig a Nagydorogi Sportcsarnok klub helyiségében várják majd a véradókat. Szerdán Németkéren az Amandala rendezvényházban tartanak véradást délután 1:30 és 5 óra között. Csütörtökön ismét Dombováron a transzfúziós osztályon lehet majd vért adni reggel 8 és délután 3 óra között, míg Gyönkön az idősek otthonában délután 2:30 és 5 óra között fogadják majd az önkénteseket. Pénteken Szekszárdon a területi vérellátóban várják ismét a segítőket reggel 8 és délután 2 óra között. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Otthon tartotta a Siókupát a Tark KSC Szekszárd NB1-es női kosárlabda csapata. Pénteken este döntőt játszott a tornán a KSC, miután előző nap simán verte a Vasas Akadémia együttesét. A döntőben is magabiztos 114-51 arányú szekszárdi győzelem született a Cseh DSK Basketball Brandiz ellen. A Tark KSC vezetőedzője Magyar Bianka így nyilatkozott rádiónknak az eredményhirdetés után.
4: Ez volt az utolsó felkészülési meccsünk, és bár a felkészülési meccseken elsősorban nem az eredmény a fontos, hanem különböző rotációkat próbálgattunk, hiszen azért nagyon új csapatunk van. 5 új magyar játékosunk is van, tehát az egész csapat majdnem, hogy kicserélődött, és kell idő, míg a játékosok összeszoknak és összeérnek, de jó volt látni, hogy együtt játszanak, és tényleg csapatként játszanak, és azt lehet látni, akik most kijönnek, hogy nincsen önző játék, hanem szépen járatjuk a labdát, csapatként játszunk, és nagyon tetszett a csapat védekezése is. Kemény héten vagyunk túl, hiszen a felkészülés utolsó hetében vagyunk, és örülök annak, hogy a kemény edzések ellenére jól sikerült, jó meccseket tudtunk játszani. Nagyon örülök annak, hogy az látszik, hogy sok szurkolónk lesz ismét, és tényleg a szurkolók nem csak, hogy jelen vannak, hanem hangokkal, tapsokkal buzdítják a csapatot. Bízom benne, hogy jövő hétvégén is ennyien, vagy még többen kint lesznek, hiszen azt gondolom, hogy ezért a csapatért bízom benne, hogy megéri majd szurkolni.
3: A tornán számos díjat is kiosztottak. A legjobb játékosnak a KSC és Bal Dominika bizonyult. A torna legeredményesebb játékosa a KSC válogatottja Dombai Réka volt 43 ponttal. A Szekszárd legjobbja Holc Rebeka lett, a Szabó Ödön Vándor és Örökös díjat az elmúlt szezon legjobb szekszárdi játékosa Dombai Réka kapta. Az elmúlt szezon legtöbbet fejlődő szekszárdi játékosa Szűcs Gréta, Dr. Pető Gyula díjban részesült. Az elmúlt szezon legtöbbet fejlődő Tolna megyei játékvezetője Bakó Bálint Szabó György díjat vehetett át, és az elmúlt szezon legjobb szekszárdi szurkolója Bújdosó Zsuzsanna lett. Az NB1-es női kosárlabda bajnokság szeptember 26-án veszi kezdetét, a Tarka SC Szekszárd szombaton 6 órakor a Pécs együttesét fogadja.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óra.

Peter után járunk, ez pedig Teddy Swims-től volt a Bad Dreams 2024-ből. Ebben az órában még nézünk egy kis időjárás jelentést, és továbbra is hozom a jó slágereket. Továbbá 53 éve volt a nemek csatája, ami abban is nagy szempont volt, hogy azóta jobban megbecsülik és jobban tisztelik a női sportolókat, de erről hozok egy-két bővebb információt. Most szóljon a Paks FM-en Bialex és a Slap és Nagy Bogi közöse, ha nem hiszem.

0: ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Hétfőn 16 fokos minimumot mérhetünk, maximumban 22 fok lesz a hőmérséklet, kicsit szeles időnk és felhős időnk várható, illetve csapadék elszórtan várható a térségben. Kedden szelesebb idő, kevesebb napsütéssel, de csapadékmentesen várhatjuk, 12 fokkal minimumba, és összesen 19 fok lesz a maximum várhatóan.
0: Most már képben vagy! Öltöz-e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel!

Zara Larsontól szólt a Lush Life, és 53 éve volt a Nemek csatája a teniszpályán. 1973. szeptember 20-án rendezték meg az egyik leghíresebb teniszpálya mérkőzést, amit valaha televízió közvetített. Billie Jean King és Bobby Riggs úgynevezett Battle of the Sexes, vagyis a Nemek csatája mérkőzését. Riggs korábban világklasszis teniszező volt, de ekkor már 55 éves volt. Azt állította, hogy még ebben a korban is képes lenne legyőzni a legjobb női játékosokat. Billie Jean King végül elfogadta a kihívást, és 3 játszmában megverte Riggs-et. A mérkőzést világszerte körülbelül 90 millió ember nézte, ami abban az időben elképesztő szám volt, és bár sporteseményként indult, később jóval többről szólt, a női sportolók egyenlő megbecsülésének egyik fontos szimbolikus pillanata lett. Ez volt a története az 53 éve történő Nemek csatájának, most pedig jöjjön Martin Garrix-től a Smile.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét.

0: itt vagyok.
1: Varga Viktortól szólt a Csókolom világ. Ezzel zárom is az 5 órát. 6 óra után már csak Paks FM slágerek lesznek, Strasser Ábner nélkül. Mindenkinek további szép vasárnapot kívánok, és jó rádiózást. Sziasztok!

0: Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb dróntámadás érte a Kurszki nukleáris létesítményt Oroszországban, írja az MTI. A Rosszatom orosz állami atomenergetikai vállalat tájékoztatása szerint szeptember 17-én egy ukrán drón zuhant a Kurszk 2 atomerőmű első blokkjának hűtőtornyára, majd a becsapódáskor felrobbant. A közlemény szerint az incidens során keletkezett kisebb károk nem befolyásolták a létesítmény működését, az érintett reaktorblokk továbbra is teljes kapacitással üzemel. A hatóságok hangsúlyozták, az erőmű biztonsága garantált és a sugárzási szint sem változott, az a megszokott természetes értékeken belül maradt. Az idén április végén üzembe helyezett első reaktorblokkot nem először érte támadás, a fegyveres konfliktus során júliusban már találat érte az épülő második blokk hűtőtornyát is. A korábbi eset során sem sérült meg senki, és az erőmű folyamatos működése akkor sem került veszélybe. Az óvodásoktól kezdve az általános és középiskolásokon át egészen a felsőoktatásban tanulókig támogatja a fiatalok tanévkezdését Németkér önkormányzata. A településen többféle támogatási forma érhető el, amellyel a helyi családok oktatási és beiskolázási terheit kívánják csökkenteni. A kérelmek benyújtásához a személyigazolvány, a lakcímkártya, valamint a tajkártya másolatára van szükség, emellett a diákhitel vagy hallgatói jogviszonyigazolást is csatolni kell. A támogatásokra vonatkozó igényléseket szeptember 30-ig nyújthatják be az érintettek a Németkéri Közös Önkormányzati Hivatalban. Újra használhatják a lakosok az Őrsi-hegyi Ártézi kutat Madocsán. A településen régóta népszerű, kiváló minőségű vizet adó kútnál az elmúlt időszakban jelentősen lecsökkent a víznyomás, ezért elkerülhetetlenné vált a műszaki felújítás. A munkálatok során a szakemberek átvizsgálták a kút szerkezetét, kitisztították a csőhálózatot és elvégezték a szükséges javításokat, így a vízellátás mostanra teljes mértékben helyreállt. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kút vize a beavatkozás után is átesett a kötelező laboratóriumi vizsgálatokon, amelyek igazolták, hogy a víz továbbra is tiszta, egészséges és fogyasztásra tökéletesen alkalmas. A helyiek így ismét biztonságosan tölthetik meg palackjaikat a kedvelt ártézi vízzel. Véradásra várják az önkénteseket jövő héten Tolna vármegyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet majd vért adni. Kedden reggel 8 és délután 3 óra között Dombováron a transzfúziós osztályon, délután 1:30 és 1:30 között pedig a Nagydorogi Sportcsarnok klub helyiségében várják majd a véradókat. Szerdán Németkéren az Amandala rendezvényházban tartanak véradást délután 1:30 és 5 óra között, csütörtökön ismét Dombováron a transzfúziós osztályon lehet majd vért adni reggel 8 és délután 3 óra között, míg Gyönkön az idősek otthonában délután 2:30 és 5 óra között fogadják majd az önkénteseket. Pénteken Szekszárdon a területi vérellátóban várják ismét a segítőket reggel 8 és délután 2 óra között. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: szemtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb részleteket közölt a kormány a 400 ezerrel szoruló gyermeknek járó 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról. A második 50 ezer forintos részletet november 30-ig juttatják el a családokhoz utalvány formájában, több kisebb címletben, hogy a külön élő szülők is könnyen megoszthassák azt, írja az MTI. A támogatásból az iskolai felszereléseken túl ruhát, vitamint, fejlesztő játékot, valamint egyes műszaki és digitális cikkeket is lehet vásárolni 2027. március 15-ig. A postán át nem vett küldemények még 10 munkanapig átvehetők a fiókokban. A kormány emellett közölte, pótlólag kifizetik az első augusztusi 50 ezer forintos részletet annak a több mint 6600 jogosultnak, akihez az adminisztrációs hiba miatt eddig nem jutott el. Kedvezményes burgonya és hagymavásárt szervez a helyi családoknak a Magyar Vöröskereszt Nagydorogi Alapszervezete. Az akció keretében a nagydorogi lakosok zsákos kiszerelésben vásárolhatnak krumplit, vöröshagymát, valamint 10 kilós kiszerelésben lila hagymát a piaci árnál kedvezőbben. A vásárlás előzetes regisztrációhoz és befizetéshez kötött, amelyre szeptember 25-ig van lehetőség a szervezőknél. Véradásra várják az önkénteseket jövő héten Tolna vármegyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet majd vért adni. Kedden reggel 8 és délután 3 óra között Dombóváron a transzfúziós osztályon, délután fél 2 és fél 5 között pedig a Nagydorogi Sportcsarnok klub helyiségében várják majd a véradókat. Szerdán Németkéren az Amandala rendezvényházban tartanak véradást délután fél 2 és 5 óra között. Csütörtökön ismét Dombóváron a transzfúziós osztályon lehet majd vért adni reggel 8 és délután 3 óra között, míg Gyönkön az idősek otthonában délután fél 3 és 5 óra között fogadják majd az önkénteseket. Pénteken Szekszárdon a területi vérellátóban várják ismét a segítőket reggel 8 és délután 2 óra között. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tájkártya szükséges.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: A Paksi FC 1-gólos győzelmet aratott a Kisvárda otthonában a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A szoros összecsapást a 71. percben Lenzsér Bence döntötte el egy megpattanó lövéssel, megszerezve ezzel a tolnaiak első idegenbeli sikerét a szezonban. Bognár György együttese az 1-0-ás győzelemmel elhozta a 3 pontot Szabolcsból, így 11 pontjával a tabella 6. helyén áll. A paksiak a következő fordulóban az MTK Budapest csapatát fogadják a Fehérvári úti stadionban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Összekött.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Oroszországgal szembeni amerikai szankciós törvény mielőbbi és teljes körű végrehajtását sürgette szombati üzenetében Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök köszönetet mondott Donald Trump elnöknek és az amerikai törvényhozásnak az intézkedések elfogadásáért, írja az MTI. A jogszabály a nemrégiben elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátor nevét viseli, aki a kezdeményezés egyik fő kidolgozója volt. Zelenszkij hangsúlyozta, a politikus emlékének a legméltóbb tiszteletadás a szankciók szigorú alkalmazása lesz, különösen az orosz olajat vásárló és az orosz vállalatokkal üzletelő országokkal szemben, hogy ezzel kényszerítsék ki a háború lezárását. Szeptember 15-én Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériáján Janikovszki 100 címmel hallgathattak felolvasó estet az érdeklődők Darvas Kristóf, György Zoltán, Dávid és Martinkovics Máté előadásában. A zenés irodalmi esten Janikovszki Éva felnőtt olvasók és örök gyerekek körében legnépszerűbb szövegeiből voltak hallhatók felolvasások, melyek között megidézték a korszakot egy-egy ismert vagy kevésbé ismert slágerrel az 50-es, 60-as, 70-es évekből. Darvas Kristóf zenész, zeneszerző, akinek fő hangszere a zongora, de játszik harmonikán és gitáron is, gyermekkora óta olvassa Janikovszki Éva könyveit.
2: Én gyerekkorom óta nagyon szeretem a könyveit, és különösen azt az egyet, amelyikből több szöveget is felolvasunk ebben az előadásban, és ez a lemez két oldala, ami talán egy picit kevésbé ismert, mint a gyerekkönyvei, ez felnőtteknek szánt könyv, amit 1978-ban jelent meg. Én ezt főleg kamaszkoromban nagyon sokat olvastam újra és újra, mert hát én 81-es születésű vagyok, tehát én a Kádár rendszernek csak a végét kaptam el gyerekként, és talán ebből a könyvből érezhettem meg legjobban, hogy milyen lehetett az a korszak, ez a 70-es évek, amelyben mondjuk a szüleim voltak fiatalok.
1: Az óvodásoktól kezdve az általános és középiskolásokon át egészen a felsőoktatásban tanulókig támogatja a fiatalok tanévkezdését Németkér önkormányzata. A településen többféle támogatási forma érhető el, amellyel a helyi családok oktatási és beiskolázási terheit kívánják csökkenteni. A kérelmek benyújtásához a személyigazolvány, a lakcímkártya, valamint a tajkártya másolatára van szükség, emellett a diákhitel vagy hallgatói jogviszonyigazolást is csatolni kell. A támogatásokra vonatkozó igényléseket szeptember 30-ig nyújthatják be az érintettek a Németkéri Közös Önkormányzati Hivatalban. Véradásra várják az önkénteseket jövő héten Tolna vármegyében. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet majd vért adni. Kedden reggel 8 és délután 3 óra között Dombováron a transzfúziós osztályon, délután 13:30 és 16:30 között pedig a Nagy Dorogi Sportcsarnok klubhelyiségében várják majd a véradókat. Szerdán Németkéren az Amandala rendezvényházban tartanak véradást délután 13:30 és 5 óra között. Csütörtökön ismét Dombováron a transzfúziós osztályon lehet majd vért adni reggel 8 és délután 3 óra között, míg Gyönkön az idősek otthonában délután 14:30 és 5 óra között fogadják majd az önkénteseket. Pénteken Szekszárdon a területi vérellátóban várják ismét a segítőket reggel 8 és délután 2 óra között. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: A Paksi FC egy gólos győzelmet aratott a Kisvárda otthonában a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A szoros összecsapást a 71. percben Lenzsér Bence döntötte el egy megpattanó lövéssel, megszerezve ezzel a tolnaiak első idegenbeli sikerét a szezonban. Bognár György együttese az 1-0-ás győzelemmel elhozta a 3 pontot Szabolcsból, így 11 pontjával a tabella 6. helyén áll. A paksiak a következő fordulóban az MTK Budapest csapatát fogadják a Fehérvári úti stadionban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
1: Kellemes estét mindenkinek! 2026. szeptember 20-án vasárnap este 8 óra után járunk pár perccel. Mai heti körkép magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként beszámolunk a pénteken megrendezett TEIT nap eseményeiről, majd a Paksi Energetikai Kerekasztal első őszi programjáról is. Ezután többek között felolvasóestre és szoborkiállításra is ellátogatunk, valamint megtekintjük, hogy hogy újult meg Birito egyik utcája. Lesz szó még sportról is, beszámolunk ugyanis az idei atomfutásról és a floorball paksi kötődéseiről is. Tartsatok ma este is velem, a mikrofonnál este 9 óráig Tokai Robertet halljátok, egy zene után már is kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Pénteken tartották meg az éves szinten megrendezésre kerülő Teit napot, a helyszín ezúttal Ordas volt. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás elnöke, Kalocsa polgármestere, dr. Bagó Zoltán rádiónknak elmondta, ezekben a hetekben a fenékküszöb is fontos témája a Teit találkozóknak.
2: Nyilván ugye reagálunk mi is a történésekre, tehát ahogy a kormány elrendelte ezt a technikai beavatkozást és elkezdte építeni a művet, mi a másnap tájékozottunk a helyszínen, a harmadik nap már ugye az ellenőrző csoportunk járta be, tehát folyamatosan figyelemmel kísértük a beruházást. Emellett viszont ugye nagyon-nagyon sok más egyéb dolgunk is van. Ugye a Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás vagyunk, és ez a nap az információról szól. Ugye minden évben megrendezzük a Teit napot, rotációs jellege mindig más településen, rotációs jellege egyik évben a Duna egyik oldalán, a másik évben a másik oldalán, most Ordas került sorra, és ahogy látszik is ugye a sátorban a teltház is, nem csak gyerekek, hanem felnőttek vannak. A mai nap az egy szakmai konferencia és a tájékoztatás rész.
3: Amíg a gyerekek vetélkednek, addig megszoktuk, hogy szakmai programok és előadások zajlanak a polgármesterek számára. Lesz-e valami kiemelt téma a különböző előadók részéről?
2: Csak aktualitások, tehát ugye itt vannak a minisztérium részéről, itt vannak az RHK részéről, a Paks 1 részéről, a Paks 2 részéről és a teljes polgármesterek. Három témakört fogunk végigjárni, a mostani jogszabályi környezetet. Én azt gondolom, hogy nem napi rende off record biztos, hogy a Paks 1 üzemidő hosszabbításáról, illetve a Paks 2 beruházásnak az esetleges jövőjéről való információmorzsákat is össze fogjuk rakni, és végül, de nem utolsó sorban, lassan ugye zárszámadáshoz készül minden önkormányzat, tehát mindenki a saját költségvetési előrehaladását és a Teitnek a költséges előrehaladását is meg fogja nézni.
1: A Paks 2 ZRT részéről Rákóczi Péter, a vállalat kommunikációs igazgatója jelent meg és tartott előadást a társulás 16 polgármesterének. Prezentációja során szó volt a Paks 1 mostani, illetve a Paks 2 majdani vízellátásáról, valamint arról, hogy a Paks 2 projekt jelenleg felülvizsgálat alatt áll.
4: Én azt gondolom, hogy egyáltalán fontos tudni, hogy most hogy áll a Paks 2 projekt. Felülvizsgálat alatt van, teljes felülvizsgálat alatt van, az azt jelenti, hogy minden tevékenységet, ami a Paks 2 ZRT-hez, Paks 2 megvalósításához kapcsolódik, azt alaposan a kormányzati szinten át kell vizsgálni, de közben azért van üzletfolytonosság is, tehát igyekszik a kormányzat biztosítani a projektnek az előrehaladását. Be tudtam arról számolni, hogy az ötös blokki betonozás halad előre, a hatos blokki munkagödör szinte elkészült, napok múlva 100%-os állapotban lesz, már most is 90% fölötti készültségi szinten van. Épül az oktatói szimulátor központ, készülnek a nagy berendezések Oroszországban, Franciaországban, Németországban, tehát van előrehaladás. Ugyanakkor nagyon sok kérdés is felmerül. Elég arra gondolni, ami a nyáron történt a paksiak térségben élők, és most már nem is csak a térségben élők, országosan is tudhatják, ugye, hogy a hűtővízellátása az atomerőműnek is milyen nehézségekbe ütközött. Találtak egy, azt gondolom, egy megnyugtató jó megoldást ennek kezelésére, de meg kell nézni, hogy a Paks 2-nél is például ez hogyan lett volna kezelve. Paks 2 megfelelő tartalékokkal, a megfelelő gondossággal kezelte ezt a kérdést, ismert volt ez a probléma már a 2010-es évek elején is, tehát csak hogy példát mondjuk, a szivattyú csonkok már eleve 2 méterrel lejjebb kerültek, mint a meglévő blokkoknál. A hidegvizes csatorna is mélyítésre, szélesítésre tud kerülni, de most annak a felülvizsgálata is zajlik, hogy ez elegendő-e, és hogy hogyan lehet úgy megvalósítani ezt a projektet, hogy biztonságos legyen a hűtővízellátása is. És még az alapkérdéshez is vissza kell térni, hogy a jövő energiamixében milyen helye van, van-e helye a Paks 2 projektnek.
1: A pénteki Teit ülésen a Paksi Atomerőmű részéről Víg Károly üzemviteli igazgató tartott előadást, a radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú non-profit Kft. Részéről pedig Tumpek Róbert telephelyvezető tartott prezentációt. Az RHK Kft. Szakembere arról beszélt, hogy hány kiégett kazettát tárolnak jelenleg, és hogyan növelték az elmúlt időszakban a tárolási kapacitást.
5: Eddig 11.347 kazettát tároltunk be, és most olyan fázisban van, hogy van 24 kamránk, ami ugye üzemeltetés alatt áll, és a 25-ös, 28-as kamrák azok az üzembehelyezési fázisban vannak. Ennek az üzembehelyezésnek valószínűleg az év végén érünk a végére, és tudjuk benyújtani majd az üzemeltetési engedélykérelmet, illetve a 28-33-as kamrák pedig már építési fázisban vannak. Bővítettük a kapacitást, most már egy kamrában nem 450, illetve 527 tároltunk, tárolócső van, hanem 703. Emiatt az 1-es, az 1-11 kamrákban lévő kazettákat áttároljuk megnövelt kapacitású kamrákba majd, és akkor a számunkra friss, ugye az atomerőműben pihentetett üzemanyag kazettákat, azokat pedig az 1-11 kamrába fogjuk elhelyezni. Alapvetően én úgy gondolom, hogy a további üzemidő hosszabbításra is fel vagyunk készülve, illetve felkészülünk, és nyilván egyeztetések vannak folyamatban azzal kapcsolatban is, hogy Paks 2-es üzemanyag kazettákat hogyan tudjuk majd tárolni, esetlegesen más tároló típusra átállni, de ezek még nem lefutott körök. Van még bővítési lehetőség, de ugye az eredeti tervekhez képest azzal, hogy tudtuk növelni az egy kamrában lévő tárolócsöveket, vagy tárolócsövek számát, ugye nagy mértékben változott, úgyhogy hát ezt majd a további üzemidő hosszabbítás fogja eldönteni.
1: A pénteki teit napnak Ordas adott otthont. A Bács-Kiskunvár megyei közel 500 fős településnek 1990 óta, vagyis immár 36 éve Szabó Zsolt a polgármestere, aki a rendezvény megnyitójának köszöntőjében felidézte a társulás megalakulásának első éveit.
6: Az előbb volt a megnyitó a tejnapon, 1992. Meg is mutattam a sátorban lévőknek, van egy fényképem, amikor dr. Petszernővel aláírjuk ezt a szerződést, ami szerintem nagyon-nagyon fontos volt a mi településünk, falunk életében, hogy ez az egyesség megkötetett az atomerőmű és a kis falunk között, és nyilván a többi település között. Én még a szocializmusban is javába éltem, és az atomerőmű az egy kicsit olyan távolálló dolognak tűnt az itteni lakók számára, és nekem az volt a csoda, hogy 92-ben kitárultak a kapuk, és egy nagyon jó párbeszéd indult el a lakosság és az atomerőmű szakemberei, vezetői között, és egy nagyon jó szimbiózist tudtunk a későbbiekbe a 34 év alatt kialakítani, és említettem az előbb a beszédemben is, hogy ezek amikor 100 fővel kompal még Géderlaknál átmentünk egy nyílt napra, és voltunk azóta is 100 fővel nyílt napon, és bemehettünk az atomerőmű területére. Ez mindenki számára, amikor közel kerül ahhoz a üzemhez, illetve az atomerőműhöz, akkor ott sok fal leomlik az emberekben is, mert közelről tájékoztatják és információkhoz jut. Ezt nagyon fontosnak tartom, és az elmúlt 34 évben ugye az atomerőmű mellett a rádióaktív hulladékkezelőben is, mint polgármester, nagyon sokat részt tudtam venni tájékoztatókon. Ott is mindig korrekt tájékoztatást kaptunk, és hát természetesen a tejtülésekkel rengeteg információt kaptunk, mindig nagyon jó szakemberek tájékoztattak bennünket, és hát még arról is kell beszélnünk, hogy voltak, amikor nem csak a kötött dolgok voltak, hanem mikor néha-néha, vagy jó párszor azért fehér asztaloknál is le tudtunk ülni, és ott is tudtunk őszintén beszélgetni.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgass meg nálunk! Heti Körkép.
1: A Paksi Energetikai Kerekasztal a Tolna megyei mérnöki kamara energetikai szakcsoport és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Paks szeptember 17-én tartotta idei első őszi energetikai kerekasztal beszélgetését a Csengély Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A közös szakmai fórum a Paksi atomerőmű szinkron generátorain a korábbi időszakban jelentkezett meghibásodások üzemviteli előzményei, a hibafeltárás és elhárítás bemutatása volt témaként. Az előadók Fazekas Attila berendezés felelős és Kern László osztályvezető voltak. Az energetikai kerekasztalt követően Pálfi Katalin Hetzman Albert főszervezővel beszélgetett.
2: Lezajlott az idei első őszi energetikai kerekasztal beszélgetés. Az energetikai kerekasztal összejöveteleknek évtizedek óta már főszervezője Hetzman Albert elnök, akit arról kérdezek, hogy most így ősszel az első találkozón milyen téma volt a fókuszban?
3: Paks egyes erőműről, tehát az első négy blokknak az egyik elmúlt időszakban talán legjelentősebb villamos meghibásodásai voltak a témák, ugyanis az elmúlt években két generátorral is akadtak hosszabb termelés kiesések, meghibásodások következtében, és erről kaptunk egy igen részletes, szakszerű tájékoztatást. Két részből állt az előadás. Először a üzemviteli eseményeket mutatták be, ami a meghibásodási folyamatot mutatta be, hogy milyen lépésekbe jutott el odáig ez a termelő főberendezés, hogy vagy önmagától, tehát védelmi működés következtében állt le, vagy vezetői döntésre még idejébe leállították. Ez történt az utóbbi esetben, amiről részletesen beszámoltak a Paks 1-es kollégák.
2: Mi lehet tudni, hogy mi van ezeknek a hátterében?
3: Ugye ezek a gépek már 40 éve üzemelnek, itt anyagfáradási jelenségek vannak a háttérben, az okozta a kiinduló hibát, és ugye ha egy ilyen gépen belül elszabadul egy alkatrész, egy berendezés rész, leválik valahonnan, ez következett különben be, akkor belül a 3000-es fordulatszám következtében, tehát a mozgás következtében és az óriási energiák következtében komoly szerkezeti hibát tud előidézni, és ezt mutatta be részletes képi dokumentációval a villamos karbantartás osztályvezetője.
2: Az őszi előadásoknak a folytatásáról mit lehet tudni?
3: Az őszi programból 3 programpont összeállt, ugye meg volt az első. Októberre tervezünk az akkumulátorgyártást.

0: bővelkedik maga az energetikai kerekasztal. Én szerintem kifogyhatatlan, és hát a szakemberek is rendszerint itt ülnek.
1: Hát az élet hozza a témákat. Ugye itt a Duna idén nagyon sok gondot okozott, és komoly intézkedéseket váltott ki, és remélem ez az intézkedési sor, ez folytatódik, mert a Duna probléma az nincs megoldva.
0: Gondolom ebben a témakörben is majd azért a jövőben keresgéltek szakembereket.
1: Szándékunkban áll, hogy a Duna kérdése napirendre legyen tűzve. Tulajdonképpen a novemberi előadás már ezt érinteni fogja, az erőmű üzemi körülményei lesznek bemutatva, hogy milyen vízszintek, milyen hőmérsékletek mellett képes még a rendszer szolgálatába állni, és ha ezek tovább romlanak, vagy kiesnek abból a range-ből, ami megengedi a blokkok üzemét, akkor ugye sajnos az a helyzet áll elő, ami most előállt augusztusban, hogy szerencsére egy turbina még benn maradt.
0: Mennyire befolyásolja mindez a Paks 1 üzemidő hosszabbításának kérelmét, illetve engedélyezését?
1: Bízom benne, hogy a felmerült problémák és szélsőséges helyzetek kezelése az engedélyezési fázis megindítása előtt megoldásra kerülnek, és ha ezek a problémák a megoldott műszaki feltételek, meg műszaki tények között szerepelnek, akkor semennyiben, mert a normál üzemi körülmények mellett. Viszont az atomerőmű az egy olyan létesítmény, ha ezek a körülmények nem teljesülnek, ugye akkor tudomásunk kell venni, hogy a biztonság az első mindenféleképpen.
2: 18,5 millió forintból megújul Biritón az Orgona utca. Az útburkolat felújítását a Mikrocenter Paks Kft. Végzi. A héten megtörtént a munkaterület átadása. Marton Renáta, a külső település részi önkormányzat külsős tagja nyilatkozott Pálfi Katalin kolléganőnknek a részletekről.
3: Már nagyon régóta várjuk, hogy ezt az utat felújítsák, az Orgona utcát nálunk, mert tulajdonképpen egy babakocsi se lehetett már rajta végig tolni, és ugye ebben az utcában van a közösségi házunk is, illetve ugye itt van egy vállalatnak az irodája is, ahol nagy a forgalom, de a lakók is nehezen tudtak most már mozogni rajta, úgyhogy nagyon régóta várjuk. Az ütemezés az meglepő volt számunkra, mert szinte egyik napról a másikra kaptuk az információt, hogy meg fog történni a felújítás, aminek nagyon örülünk és hálásak vagyunk. A Pakosváros önkormányzata támogatja természetesen a munkát 18,5 millió forinttal. Egészen pontosan mi történni fog, hogy a meglévő betonburkolat út aszfaltbútorattal történő felújítása történik. Több mint 300 méteren, tulajdonképpen ezek a javítások akkor jövő héten fognak elkezdődni, és elméletileg a kivitelező vállalta azt, hogy a lakosságot értesíti a különböző folyamatoknak a részleteiről.
0: Azt lehet tudni, hogy mikorra kell befejeznie a kivitelezőnek a munkálatokat, illetve az útfelújításhoz esetleg mi tartozik?
3: Az útesten kívül még ugye a kapubejárók szintbehozása lesz a feladat, de ott is csak 1 méterig, és ez az 1 méter, ez tulajdonképpen úgy tudom, hogy ilyen kavicsburkolatot fog kapni. Az előzetes információim szerint ezeknek a javítása fog megtörténni, és a határidő az november közepe, tehát azt hiszem, hogy november 13-áig fogják befejezni a munkájátólakat várhatóan.
4: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: A Paks Kistérségi Szociális Központ idén harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska, egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, iskolai ünneplőruhákat és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtöttek a rászoruló családoknak. A Paks Kistérségi Szociális Központ intézményvezetője Borbás László Pálfi Katalin kolléganőnknek beszélt az akció részleteiről.
2: Idén már sokadik alkalommal zajlott le a Pajtáska elnevezésű programotok. Mit kell tudni az idei esztendőben? Mennyire voltak lelkesek az adományozók?
3: Harmadik alkalommal szerveztük meg az adományozási akciót. Ez egy speciális gyűjtés, az évkezdéshez, iskola évkezdéshez társul. Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek juttatjuk el. Nagy érdeklődésre tart számot mind az adományozók, mind az adományozottak közt. A ellátási körzetünk 20 településén vesszük számba, hogy melyek azok a családok, gyermekek, akiknél a legjobb helyen lennének ezek a iskolai adományok, amely nem csak táskára vonatkozik, hanem különböző iskola, tanszerek, ruházati dolgoknak a felajánlásáról is szól. Magánemberek hozták a jelentős részét, de voltak intézményi vállalati felajánlások is, például a Paks 2-től egy jelentős támogatás érkezett az adománygyűjtő akciónkra.
2: Évközben is vártok esetleg hasonló jellegű adományokat, mert ugye most az évkezdés már elindult, de annak idején nekem Fodor Melinda például mondta, hogy hát azért évközben is szakad el egy-egy táska, illetve telik be egy-egy füzet, tehát akár szükség lehet közben is, vagy esetleg felhalmozódott nálatok annyi, hogy maradt évközbeni időszakra is.
3: A szociális munkának egyik eleme, hogy adományokat közvetítünk, ahol az is lényeg, hogy az adományozó végig gondolja, hogy miben tudja segíteni embertársait, vagy a rászoruló családokat. Ez egy jelentős elem azért. Tehát rendszeresen vannak hasonló programjaink, és általánosságban is fogadunk adományokat a raktározási lehetőségeink függvényében. A Frus Karácsony például egy olyan program, ami szintén ilyen speciális, múlt évben indítottuk ezt, és egyik kedvenc adománygyűjtő programunk, ahol tini lányoknak gyűjtünk a karácsony közelettével speciális nekik szóló adományokat. Évvégére, Mikulásra, karácsonyra különben is készül az intézmény. Ezeket tervezzük most a közeljövőben. És az adományozók nem csak tárgyakat, különböző adományokat adnak át nekünk, hanem kreatív ötletekkel segítik a munkánkat. Például a Frus Karácsony is, az egyik nagyvállalat, a Paksi Atomerőmű kollektívájának az ötlete volt, és ezt nagyon szívesen használjuk is a jövőben.
1: Szeptember 15-én Pakson a Csengély Dénes Kulturális Központ könyvtár galériáján Janikovszki 100 címmel hallgathattak felolvasó estet az érdeklődők Darvas Kristóf, György Zoltán Dávid és Martinkovics Máté előadásában. A zenés irodalmi esten Janikovszki Éva felnőtt olvasók és örök gyerekek körében legnépszerűbb szövegeiből voltak hallhatók felolvasások, melyek között megidézték a korszakot egy-egy ismert vagy kevésbé ismert slágerrel az 50-es, 60-as, 70-es évekből. Az előadás után Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett Darvas Kristóf zenész zeneszerzővel, akinek fő hangszere a zongora, de játszik harmonikán és gitáron is.
4: Ez egy ilyen körülbelül 80 perc hosszú felolvasó színházi előadás volt. Janikovszki szövegek, és közükbe ékelve néhány dal. Én a zongorista vagyok ebben a történetben, tehát én elsősorban a dalokat kísértem, de mivel nagyon szeretek felolvasni, ezért hagytak engem is, hogy szövegeim is legyenek.
2: Mikor és hogy mint verbúválódott ez a társaság?
4: Hát ennek volt egy előzménye, Janikovszki piknik, amit pár éve csináltunk, ezt a Máté találta ki, és ő szervezte meg. Az egy ilyen egésznapos program volt a budapesti Janikovszki Éva Parkban, ahol én zenéltem, de voltak felolvasások is, és illetve az égigérő fűt levetítették egy házfalra. De volt táncháztól kezdve mindenféle még.
2: Ezzel a programmal tulajdonképpen járjátok az országot?
4: Igen, ez egy ilyen utazó előadás, tehát ahova hívnak, oda megyünk.
2: Neked milyen kötődésed van Janikovszki Évához?
4: Én gyerekkorom óta nagyon szeretem a könyveit, és különösen azt az egyet, amelyikből több szöveget is felolvasunk ebben az előadásban, és ez a lemez két oldala, ami talán egy picit kevésbé ismert, mint a gyerekkönyvei, ez felnőtteknek szánt könyv, amit 1978-ban jelent meg. Én ezt főleg kamaszkoromban nagyon sokat olvastam újra és újra, mert hát én 81-es születésű vagyok, tehát én a Kádár rendszernek csak a végét kaptam el gyerekként, és azt talán ebből a könyvből érezhettem meg legjobban, hogy milyen lehetett az a korszak, ez a 70-es évek, amelyben mondjuk a szüleim voltak fiatalok.
2: Az est folyamán melyik az a rész, amelyik legjobban megragadott téged?
4: Amit talán legjobban szeretek, amikor a György Zoli felolvassa, akire ütött ez a gyereket. Ez azt hiszem a műsornak egy ilyen fénypontja, amit nem lehet nem szeretni. Ugye akire ütött ez a gyerek, az egy kamasz fiúnak a szemszögéből előadott történet, tehát egyes szám első személyben, és talán ezt nagyon szeretem Janikovszkiban, hogy annyira jól tud különböző nemű, meg életkorú, meg típusú emberekbe bebújni, hogy ilyen nagyon hiteles, tehát a lemez két oldalában is ezt szeretem egyébként, hogy ilyen nagyon különböző karakterek vannak, és így a szövegből szinte megjelenik előttem a vizuálisan az, aki elmondja.
0: Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja.
1: Szeptember 9-én szerdán este nyílt meg a Csengei Dénes Kulturális Központ kiállító termében egy képzőművészeti kiállítás. Kovács Norbert kalocsai szobrászművész Tektonikus Metamorfózisok című képzőművészeti kiállításának megnyitóján Budai Viktória művészettörténész mondott köszöntőt, és dr. Bagó Zoltán kalocsaváros polgármestere, tejtelnök is megtisztelte jelenlétével az eseményt. A ProArtis alapfokú művészeti iskola zeneművészeti ág tanárai Kis Györgyi Hegedűn és Gajzágó Marian Cselló működött közre a kiállítás megnyitón. A Kalocsai Kortárs Művészeti Alapítvány így ír a művészről: Kovács Norbert ritka jelenség a kalocsai művészet palettáján. A mai művészet a korszerűség követelményeinek engedelmeskedve már nem az ecsettel és vésővel dolgozik. A zobrászat anyagigényes, nagyon költséges műfaj, ezért kísérleteinek tárgya leginkább a grafika. Kovács Norbert kalocsai szobrászművésszel Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a megnyitót követően.
2: Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban Kovács Norbertnek a napokban nyílt kiállítása, mégpedig az emeleti kiállítóteremben. Tulajdonképpen mikor kezdtél el foglalatoskodni ezzel a művészi ággal, és milyen indítatásból?
3: Diplomás szobrászművész vagyok, jelenleg most grafikákkal foglalkozom, de ezek a grafikák is inkább szobrászathoz köthető grafikai dolgok, tehát a szobrászi gondolkodás az egy-egybe benne van. Egyébként általános iskolában kezdtem el vele foglalkozni, és így folyamatában, tehát eljutottam odáig, hogy a Pécsen elvégeztem a művészeti kart, illetve annak a szobrász tanszékét.
2: Pakson milyen jellegű anyagaid vannak kiállítva?
3: Két szobor is látható egyébként, de a szobor az szerves része egyébként a grafikai sorozatnak. Hát ezek a grafikák leginkább arról szólnak, hogy próbáltam, mert ez ugye a nevében is benne van, hogy tektonikus metamorfózisok, ami annyit tesz igazából, hogy a geometrikus grafikát és a rajzot, az alakrajzot szerettem volna, bízom benne, hogy sikerült is egyébként egybe ültetni, úgymond, ami annyit tesz, hogy az arányrendszerre az emberi testnek, tehát ez a ókorban már ugye a görögöknél is kialakult, vagy ő általuk megtalált aranymetszéshez köthető, és a grafikák is, amik végül is térd grafikák, azok is a Fibonacci számsorozatnak az elve alapján vannak, illetve neki az arányai ez alapján vannak meghatározva.
2: A jövőt illetően milyen céljaid, álmaid, vágyaid vannak, amit úgy szeretnél megvalósítani?
3: Én most úgy gondoltam, hogy mivel ugye kalocsai vagyok, nem csak Kalocsán állítok ki, mert ugye Kalocsán volt azért kiállításom itt a jelen helyszínen, az Érsekertben is, illetve a Söffer gyűjteményben, és úgy gondoltam, hogy próbálok kitekinteni a környékre is egy kicsit. Így jött ugye az, hogy a Pakson próbálkozom a művelődési házban, illetve még vannak opciók, hogy hova is szeretnék menni. Szűkepátriánkba, ami most egyelőre 60-70-80 kilométer.
1: Kovács Norbert kalocsai szobrászművész tárlata 2026. október 9-éig tekinthető meg Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ emeleti kiállító termében.
0: Heti körkép.
1: Már hagyományosan minden év szeptemberében kerül megrendezésre Pakson az Atomfutás és a Brutál Atom. A nagy érdeklődésre számot tartó sporteseményen a gyerekek, felnőttek egyaránt rajtozálhattak, akik a változatos útvonalaknak köszönhetően Paks nevezetességeit is megcsodálhatták. A résztvevők száma 1400 fölötti volt. A legfiatalabb versenyző az alig másfél éves Farsang Zorán volt, a legidősebb induló pedig 88 éves volt. A helyszínen járt Pálfi Katalin kolléganőnk is, és gyerekeket kért mikrofonhoz, ugyanis a sportesemény nagyon népszerű a fiatalok körében is. A 7 éves Kocák Petra a rajtja előtt nagyon rutinosan nyilatkozott rádiónknak.
2: Futottál már itt az Atomfutáson, vagy ez az első?
4: Már futottam itt egyet, csak akkor nem számolták, amikor beérkeztem, azért tömeggel érkeztünk.
2: És most izgulsz?
4: Hát egy picit. az osztálytársaim voltak itt, 200 méteren, én meg eljeg a 600.
2: 2000 méteren voltak ők, te meg mész a 600 méteren.
4: És remélem, hogy szurkolnak nekik, mert én is szurkoltam nekik.
2: Hát úgy legyen, nagyon ügyes legyél, szurkolunk itt mindannyian neked.
4: Köszönöm.
1: A 13 éves Lőrinc Bence a 7 kilométeres futáson és a brutálon is indult. A kedvence a brutálon a vizes szakasz, a szalmabálamászást viszont brutálisnak tartja.
5: 7 kilométeren már másodjára, vagy nem, harmadjára indulok, és még megyek ezután a brutálatom lightra.
2: És az előző években milyen távokon mentél eddig?
5: Hát, tavaly ugyanezt futottam, mint ma fogom. Tavaly előtt meg csak simán a brutálatom gyereket, meg előtte is a gyereket. Ez a második alkalom, hogy így futok.
2: És a sima futás az jobban tetszik, vagy a brutál? Tehát melyik áll hozzád közelebb?
5: Hát hozzám a brutálatom light. Az nekem nagyon tetszik, ezt nagyon szeretem. Izgalmas, nagyon.
2: A brutálba melyik a legnehezebb rész szerintem?
5: Hát szerintem, amikor ott a dombon ugrálni kell a szalmabálákon.
2: És a vizes árok?
5: Az a legjobb része, szerintem.
2: Felfrissít?
5: Igen.
2: A futás, az ugye 7 kilométer. A városnak melyik részén futtok?
5: Úgy lesz, hogy itt lemegyünk arra, és akkor ott az Erzsébetnél van a forduló. És ott lesz egy frissítőpont, ott lesz az egyik haverom, ott meg, ha visszafordulunk, a Sárgödörtért érintjük, utána megjövünk fel.
2: Barátok, ismerősök vannak-e, akik indulnak veled?
5: Brutálatom Lighton, igen, lesznek.
1: A 6 éves Csoknyai Balást az eredményhirdetésen kapta mikrofon végre Pálfi Katalin kolléganőnk, akinek nagyon büszkén mutatta aranyérmét.
2: Balázs, első lettél a versenyszámodban. Milyen távon indultál, és kikkel futottál?
4: A legjobb barátaima. 600 méterem.
2: Életed első nagy futása volt itt az atomfutáson, vagy már indultál máskor is?
4: Máskor is indultam.
2: Most volt először, hogy megnyerted, vagy már volt ilyen?
4: Most volt először.
2: Fárasztó volt? Mi volt benne a legnehezebb?
4: Hát az, hogy nagyon gyorsan kellett futni, meg az volt fárasztó, hogy mögöttem meg nagyon gyorsan jöttek.
2: Rendszeresen futsz egyébként, és szeretsz futni?
4: Nagyon.
2: Nagyon sportos vagy. Gondolom, hogy te sportolsz, és valamit jársz edzésre rendszeresen.
4: Igen, focizok.
2: És a fociba értél már el sikereket?
4: Igen. Nyertem egy kupát, mondjuk, meg ilyen érmeket.
2: Hát szívből gratulálok, és aztán jövőre is indulsz? Hogy érzed?
4: Igen.
2: És talán előbbrébb lépsz már, nagyobb távon, vagy megmaradsz még azért a 600 méternél?
4: Még maradok a 600 méternél.
2: Sok sikert kívánok, és gratulálok szívből az aranyérmedhez, az első helyezésedhez.
4: Köszi.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép. Szeptember 8-a és 12-e között az észtországi Jőgeva városában rendezték meg az U19-es férfi floorball világbajnokság selejtezőit, de nem jutott ki a 2027-es rigai VB-re a magyar csapat, melynek tagja volt a paksi Tel Kristóf is. Az ellenfelek Észtország, Szlovénia, Ukrajna, Ausztria és Nagy-Britannia. Két győzelemmel zárták a tornát a magyarok Ukrajnához hasonlóan, de a rosszabb gólkülönbség miatt a csoport negyedik helyén végeztek, így lemaradtak a továbbjutásról. Tel Kristóf ennek ellenére tele élményekkel és tapasztalattal zárta a tornát. Az ESZI 11-es diákjával Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
1: Inkább az élmény volt itt a nagyobb, mint az eredmény. Észtországban voltunk VB-selejtezőt játszani, az U19-es válogatottal. Egy hetet voltunk kint, én életemben először repültem, úgyhogy én nagyon nagy élménynek éltem meg. Nagyon jó érzés volt ott lenni. Öt csapattal játszottunk, öt válogatottal. Először játszottunk a szlovénokkal, szlovénokat megvertük 7-3-ra. Utána játszottunk az észtekkel, ott kikaptunk 9-2-re. Utána játszottunk egy nagyon kemény, szoros meccset az osztrákokkal, ott 6-2-re kaptunk ki. Utána az ukránok következtek a sorba, ott azt hiszem 11-3-ra veszítettünk. Ott azért az nagy súlypont volt sajnos, mélypontnak élte meg a csapat, illetve utána az utolsó meccs a britek ellen volt, ott pedig tudtunk nyerni 8-2-re.
2: Te mennyire vagy oszlopos tagja a válogatottnak? Az első ilyen nemzetközi szereplésed volt a válogatottal, a nemzeti csapattal?
1: Mindenkinek ez volt az első, és ugye nekem sajnos az utolsó is, így az U19-ben, amelyik ki fogok öregedni. Oszlopos tagnak mondhatnám magam, mivel hogy 2025 áprilisában volt az első ilyen válogatott felkészülésünk, és több mint egy és fél évben maradtam, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy be tudtam maradni, és tudtam segíteni a csapatot más éven keresztül. Most a második sorba kaptam szerepet a válogatottban, most így a selejtező alatt. Jónak éltem meg, nyilván a játékomban nem voltam elégedett, mert nem tudtunk eredményesek lenni, nem tudtunk kvalifikálni, de mindenképpen pozitív élményeket értem haza, mert győzelemmel tudtuk zárni a selejtezőt, illetve góllal tudtam zárni, úgyhogy ez nekem nagyon kis jó kis tapasztalat a szívemnek.
2: Azt mondtad, hogy az U19 válogatottól most ezzel elköszöntél, hogyan tovább?
1: Ugye most váltott szer, és picit most lerakjuk, mivel hogy most nem lesz egy ideig számomra nemzetközi szereplés, mármint válogatott, mivel hogy eligazoltam, Pestre igazoltam, és ott lesz majd osztrák bajnokság, fogunk indulni, úgyhogy lesz majd nemzetközi mérkőzésünk. Ugye lesz ugye az OB1-es meccsek, ugye a felnőtt első osztály, illetve lesznek majd a diákolimpiák, ugye amit mindig halljátok, hogy ott játszunk, úgyhogy lesz azért program. De majd a felnőttet megpróbáljuk majd egy-két éven belül, reméljük.
0: Heti körkép. Ennyi volt a heti körkép, műsorunk végéhez értünk. Legközelebb jövő vasárnap érkezünk heti hírösszefoglaló magazinunkkal. Addig is hallgassátok a legfrissebb híreket a Paks FM-en. Az elmúlt egy órában Tokai Róbertet hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek.
3: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb dróntámadás érte a Kurszki nukleáris létesítményt Oroszországban, írja az MTI. A Rosszatom orosz állami atomenergetikai vállalat tájékoztatása szerint szeptember 17-én egy ukrán drón zuhant a Kursz 2 atomerőmű első blokkjának hűtőtornyára, majd a becsapódáskor felrobbant. A közlemény szerint az incidens során keletkezett kisebb károk nem befolyásolták a létesítmény működését, az érintett reaktorblokk továbbra is teljes kapacitással üzemel. A hatóságok hangsúlyozták, az erőmű biztonsága garantált és a sugárzási szint sem változott, az a megszokott természetes értékeken belül maradt. Az idén április végén üzembe helyezett első reaktorblokkot nem először érte támadás, a fegyveres konfliktus során júliusban már találat érte az épülő második blokk hűtőtornyát is. A korábbi eset során sem sérült meg senki, és az erőmű folyamatos működése akkor sem került veszélybe. Szeptember 15-én Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtárgalériáján Janikovszki 100 címmel hallgathattak felolvasó estet az érdeklődők Darvas Kristóf, György Zoltán, Dávid és Martin Kovics Máté előadásában. A zenés irodalmi esten Janikovszki Éva felnőtt olvasók és örök gyerekek körében legnépszerűbb szövegeiből voltak hallhatók felolvasások, melyek között megidézték a korszakot egy-egy ismert vagy kevésbé ismert slágerrel az 50-es, 60-as, 70-es évekből. Darvas Kristóf zenész, zeneszerző, akinek fő hangszere a zongora, de játszik harmonikán és gitáron is. Gyermekkora óta olvassa Janikovszki Éva könyveit.
2: Én gyerekkorom óta nagyon szeretem a könyveit, és különösen azt az egyet, amelyikből több szöveget is felolvasunk ebben az előadásban, és ez a lemez két oldala, ami talán egy picit kevésbé ismert, mint a gyerekkönyvei, ez felnőtteknek szánt könyv, amit 1978-ban jelent meg. Én ezt főleg kamaszkoromban nagyon sokat olvastam újra és újra, mert hát én 81-es születésű vagyok, tehát én a Kádár rendszernek csak a végét kaptam el gyerekként, és azt talán ebből a könyvből érezhettem meg legjobban, hogy milyen lehetett az a korszak, ez a 70-es évek, amelyben mondjuk a szüleim voltak fiatalok.
1: Kedvezményes burgonya és hagymavásárt szervez a helyi családoknak a Magyar Vöröskereszt Nagydorogi Alapszervezete. Az akció keretében a nagydorogi lakosok zsákos kiszerelésben vásárolhatnak krumplit, vöröshagymát, valamint 10 kilós kiszerelésben lilahagymát a piaci árnál kedvezőbben. A vásárlás előzetes regisztrációhoz és befizetéshez kötött, amelyre szeptember 25-ig van lehetőség a szervezőknél.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A Paksi FC egy gólos győzelmet aratott a Kisvárda otthonában a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A szoros összecsapást a 71. percben Lenzsér Bence döntötte el egy megpattanó lövéssel, megszerezve ezzel a tolnaiak első idegenbeli sikerét a szezonban. Bognár György együttese az 1-0-ás győzelemmel elhozta a 3 pontot Szabolcsból, így 11 pontjával a tabella 6. helyén áll. A paksiak a következő fordulóban az MTK Budapest csapatát fogadják a Fehérvári úti stadionban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
4: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

a Fox FM. Paksi előadóval a folytatásban.

csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek.

Visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

0: Gryvel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb részleteket közölt a kormány a 400 ezer rászoruló gyermeknek járó 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról. A második 50 ezer forintos részletet november 30-ig juttatják el a családokhoz utalvány formájában, több kisebb címletben, hogy a külön élő szülők is könnyen megoszthassák azt, írja az MTI. A támogatásból az iskolai felszereléseken túl ruhát, vitamint, fejlesztő játékot, valamint egyes műszaki és digitális cikkeket is lehet vásárolni 2027. március 15-ig. A postán át nem vett küldemények még 10 munkanapig átvehetők a fiókokban. A kormány emellett közölte, pótlólag kifizetik az első augusztusi 50 ezer forintos részletet annak a több mint 6600 jogosultnak, akihez az adminisztrációs hiba miatt eddig nem jutott el. Szeptember 15-én Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériáján Janikovszki 100 címmel hallgathattak felolvasóestet az érdeklődők Darvas Kristóf, György Zoltán, Dávid és Martin Kovics Máté előadásában. A zenés irodalmi esten Janikovszki Éva felnőtt olvasók és örök gyerekek körében legnépszerűbb szövegeiből voltak hallhatók felolvasások, melyek között megidézték a korszakot egy-egy ismert vagy kevésbé ismert slágerrel az 50-es, 60-as, 70-es évekből. Darvas Kristóf zenész, zeneszerző, akinek fő hangszere a zongora, de játszik harmonikán és gitáron is. Gyermekkora óta olvassa Janikovszki Éva könyveit.
3: Én gyerekkorom óta nagyon szeretem a könyveit, és különösen azt az egyet, amelyikből több szöveget is felolvasunk ebben az előadásban, és ez a lemez két oldala, ami talán egy picit kevésbé ismert, mint a gyerekkönyvei, ez felnőtteknek szánt könyv, amit 1978-ban jelent meg. Én ezt főleg kamaszkoromban nagyon sokat olvastam újra és újra, mert hát én 81-es születésű vagyok, tehát én a Kádár rendszernek csak a végét kaptam el gyerekként, és talán ebből a könyvből érezhettem meg legjobban, hogy milyen lehetett az a korszak, ez a 70-es évek, amelyben mondjuk a szüleim voltak fiatalok.
2: Az óvodásoktól kezdve az általános és középiskolásokon át egészen a felsőoktatásban tanulókig támogatja a fiatalok tanévkezdését Németkér önkormányzata. A településen többféle támogatási forma érhető el, amellyel a helyi családok oktatási és beiskolázási terheit kívánják csökkenteni. A kérelmek benyújtásához a személyigazolvány, a lakcímkártya, valamint a tajkártya másolatára van szükség, emellett a diákhitel vagy hallgatói jogviszonyigazolást is csatolni kell. A támogatásokra vonatkozó igényléseket szeptember 30-ig nyújthatják be az érintettek a Németkéri Közös Önkormányzati Hivatalban. Kiválóan szerepeltek a Tolnavár megyei rendőrök a Remete Szőlősön megrendezett harmadik belügyi drónkupán, adta hírül a Tolnavár megyei rendőrfőrkapitányság. A rendőrségi oktató és kiképző központ területén tartott szakmai megmérettetésen az ország egész területéről 28 csapat mérte összetudását. A Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság képviselői most először vettek részt a versenyen, ahol összetett és precíz drón irányítási, valamint felderítési feladatokat kellett megoldaniuk. A tolnai egyenruhások végül az előkelő 8. helyen zártak, így első szereplésükkel rögtön az országos élmezőnybe küzdötték fel magukat.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Otthon tartotta a Siókupát a Tarka SC Szekszárd NB1-es női kosárlabda csapata. Pénteken este döntőt játszott a tornán a KSC, miután előző nap simán verte a Vasas Akadémia együttesét. A döntőben is magabiztos 114-51 arányú szekszárdi győzelem született a Cseh DSK Basketball Brandiz ellen. A Tarka SC vezetőedzője Magyar Bianka így nyilatkozott rádiónknak az eredményhirdetés után.
4: Ez volt az utolsó felkészülési meccsünk, és bár a felkészülési meccseken elsősorban nem az eredménye fontos, hanem különböző rotációkat próbálgattunk, hiszen azért nagyon új csapatunk van. 5 új magyar játékosunk is van, tehát az egész csapat majdnem, hogy kicserélődött, és kell idő, míg a játékosok összeszoknak és összeérnek, de jó volt látni, hogy együtt játszanak, és tényleg csapatként játszanak, és azt lehet látni, akik most kijönnek, hogy nincsen önző játék, hanem szépen járatjuk a labdát, csapatként játszunk, és nagyon tetszett a csapat védekezése is. Kemény héten vagyunk túl, hiszen a felkészülés utolsó hetében vagyunk, és örülök annak, hogy a kemény edzések ellenére jól sikerült, jó meccseket tudtunk játszani. Nagyon örülök annak, hogy az látszik, hogy sok szurkolónk lesz ismét, és tényleg a szurkolók nem csak, hogy jelen vannak, hanem hangokkal, tapsokkal buzdítják a csapatot. Bízom benne, hogy jövő hétvégén is ennyien, vagy még többen kint lesznek, hiszen azt gondolom, hogy ezért a csapatért bízom benne, hogy megéri majd szurkolni.
2: A tornán számos díjat is kiosztottak. A legjobb játékosnak a KSC és Bal Dominika bizonyult. A torna legeredményesebb játékosa a KSC válogatottja Dombai Réka volt 43 ponttal. A Szekszárd legjobbja Holc Rebeka lett, a Szabó Ödön Vándor és Örökös díjat az elmúlt szezon legjobb szekszárdi játékosa Dombai Réka kapta. Az elmúlt szezon legtöbbet fejlődő szekszárdi játékosa Szűcs Gréta, Dr. Pető Gyula díjban részesült. Az elmúlt szezon legtöbbet fejlődő Tolna megyei játékvezetője Bakó Bálint Szabó György díjat vehetett át, és az elmúlt szezon legjobb szekszárdi szurkolója Bújdosó Zsuzsanna lett. Az NB1-es női kosárlabda bajnokság szeptember 26-án veszi kezdetét, a Tarka SC Szekszárd szombaton 6 órakor a Pécs együttesét fogadja.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most egy újabb óra a paksfm slágereivel. Paksfm. Összekött. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: FM.
1: Box FM.
2: Alszik a város, még ébrá, reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszik.

0: a 10 zenei állomásotok.
1: Paks FM.

Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

Sem belefáradok, úgy cserébe semmit sem várhatok. Nem lesznek többé közös utazások, télen is neklen fogva fagyizások. Helyetted inkább választom a magányt, hát százszor inkább, mint egy ilyen lányt. De tudod, ilyen az, amikor megunom, és ilyenkor az ajtót végleg becsukom, és látod, nincs is bennem fájdalom.